Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit június 24-én szerda hajnalban, Homokura késő jeli műsorunkban. Szabó Anita a mikrofonnál. A mai nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely Örkény István író, drámaírótól származik. Ha az ember agyát szabadjára hagyják, az a saját gondolatainak játékszere lesz. Hamarosan klasszikus zenéből válogatunk. Második órában a nap áítata hangzik el, amelyet kalendárium névnap köszöntő követ, valamint keresztény élet felekezet közi magazin műsorunk Szecsődi Árpád szerkesztésében. A harmadik órában hangos könyvtárovatunkat ismételjük meg, amelyben Móra Ferenc Rabember fiai című regényéből hallgatunk meg három újabb fejezetet. Ha tehetik, tartsanak velünk! Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.rovablapon interneten keresztül. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A következő percekben Beethoven szimfóniáiból válogatunk.

0: Pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat június 24-én szerda hajnalban, homokóra későjeli műsorunkban. Szabó Anita mikrofonnál, és Örkény István író-drámaíró gondolatával köszöntöm Önöket második óránkban is. Ha az ember agyát szabadjára hagyják, az a saját gondolatainak játékszere lesz. Most a nap ájtatát tolmácsolom, majd kalendáriumot lapozunk, ünnepeltjénket köszöntjük, és Keresztény Élet felekezetközi magazin műsorunkat hallhatják. Tartsanak velünk, ha tehetik, ebben az órában is. Mai ájtatunk címe Szilárdan állni. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló a bölcsemberhez, aki kősziklára építette a házát. Máté evangéliuma 7. fejezetének a 24. verse. Mai áhítatunk szerzője Marty Williams Martin, Egyesült Államok beli testvérünk. Édesapám egészsége éveken át romlott, ezért halála nem ért váratlanul, de mégis úgy éreztem, mintha a talajt elveszítettem volna a lábam alól. Olyan volt, mintha többé nem állnék szilárd, egyenes talajon. A temetési szertartás abban a templomban volt, ahová apa járt, és ahol édesanyámmal együtt 4 gyereket felneveltek. Amikor beléptem az ismerős épületbe, eszembe jutott, hogy apa évtizedekkel ezelőtt hogyan segített eltávolítani az óriási mennyiségű földet, és elegyengetni a talajt a templom épületének bővítésénél. Ez önbizalmat adott, és azt az érzést, hogy a fizikai talaj szilárd a lábam alatt. Aztán előjöttek más gyerekkori emlékek is, mozzanatok apa életéből, amikor Bibliát olvasott, imádkozott, meghallgatott másokat, kérdezett, segített a rászoruló szomszédoknak. Olyan sok gondolat emlékeztetett arra, hogy apa a hit talajára építette az életét. Hasonlóan a példázatbeli bölcs emberhez, aki sziklára építette a házát, bizalmunkat mi is Istenbe vethetjük. Ilyen bizalommal megnyugvást és bizonyosságot nyerhetünk, és ezáltal az élet kihívásaiban magabiztosan állhatunk.

Imádkozzunk! Istenünk, erősítsd hitünket, segíts bízni és megmaradni a te szeretetedben a küzdelmes időkben is. Amen. Szavaim és tetteim mit fednek fel Istenbe vetett hitemről? Teszi fel a kérdést Marty Williams Martin, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akik szüleiket gyászolják.

Június 24-ét írunk, ez az év 175. szökőévben 176. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 190 nap van hátra. Tekintsük át előbb, hogy milyen fontosabb történelmi események kötődnek június 24-éhez.

1812-ben ezen a napon Bonaparte Napóleon serege átlépte az orosz birodalom határát. 1901. június 24-én Pablo Picasso Párizsban megnyitotta első önálló kiállítását, Ambroise Vollard támogatásával, aki bemutatta kortárs íróknak, közöttük Apollinárnak. 1927. június 24-én Cornelio Zelea Codreanu a román ultrajobb oldali és antiszemita vasgárda, vagy a mozgalom másik gyakran használt nevén Mihály Arkangyal légió kapitánya lesz. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek június 24-éhez kötődnek. Most tekintsük át, hogy kik a nap híres szülöttei.

1519. június 24-én született Béza Tódor, svájci teológus, Calvin János hivataltársa és utóda a Genfi Református Egyházban. 1531-ben ezen a napon született Zsámboki János magyar történetíró. 1881. június 24-én látta meg a napvilágot Vértesi Dezső, klasszika filológus, műfordító tanár. 1878-ban ezen a napon született Horváth János, Kossuth-díjas irodalomtörténész egyetemi tanár, 1923-tól a Kisfaludi Társaság, 1931-től a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 1942-től a Petőfi Társaság tagja volt. 1923-ban megkapta az MTA nagy jutalmát, 1930-ban Korvin koszorúval tüntették ki, 1948-ban a Kossuth-díj aranyfokozatában részesült a Magyar Irodalmi Műveltség kezdetei Szent Istvántól Mohácsig című művéért. 1890. június 24-én született Baktai Ervin festőművész, művészettörténész, orientalista, asztrológus, író, műfordító. 1926 és 29 között Indiában tanulmányozta az ottani vallásokat és kultúrát. 1928-ban felkutatta Kőrösi Csoma egykori tartózkodási helyeit és emlékeit. 1929-ben maláriás betegen tért haza, számtalan írása jelent meg Ázsiáról és lefordította többek közt a Ramayanát. 1903-ban ezen a napon született Bene József, magyar grafikus, könyvművész és festő. Plakátjaival és az általa tervezett borítóval indult útjára a Napsugár Kolozsvári Gyermeklap, melynek sokáig szerkesztőbizottsági tagja volt. Szinte valamennyi romániai magyar napilap közölte illusztrációit, könyvgrafikai munkái számos szépirodalmi művet illusztráltak. 1927-ben ezen a napon született Martin Louis Pearl, amerikai fizikus, aki 1995-ben kapott fizikai Nobel-díjat a tau lepton felfedezéséért. 1930. június 24-én látta meg a napvilágot Claude Chabrol, francia filmrendező, színész, művészeti igazgató, producer és forgatókönyvíró, a francia új hullám egyik elindítója. Filmjei közül említésre méltók az 1959-es Aranymedve díjas Unokafivérek, a Szép Serge, Lavardin felügyelő, Madame Bovary, Bovariné. 1932-ben ezen a napon született Korondi Margit kétszeres olimpiai bajnok tornász. 1953. június 24-én látta meg a napvilágot Révész Sándor magyar énekes. 1987-ben ezen a napon született Lionel Messi argentin válogatott labdarúgó. Ők voltak a nap híres szülöttei. Most lássuk, mely ismertebb személyiségek halálozási évfordulója kötődik június 24-éhez.

79. június 24-én hunyt el Vespasianus római császár. 1439. június 24-én távozott az élők sorából 4. Frigyes osztrák herceg, tiroli gróf. 1852-ben ezen a napon hunyt el Bodzai Pál magyar költő. 1897. június 24-én halt meg Brassai Sámuel, akadémikus, unitárius tudós, a Kolozsvári Egyetem professzora, nyelvész, matematikus, botanikus, irodalmár, zenetudós, fordító, nyelvész, filozófus, természettudós, az utolsó erdélyi polihisztor, az MTA tagja. 1908-ban ezen a napon hunyt el Grover Cleveland, az Amerikai Egyesült Államok 22. és 24. elnöke, hivatalban 1885 és 1889 és 1893-1897 között volt. 1979. június 24-én hunyt el Örkény István magyar író, drámaíró. 1980-ban ezen a napon halt meg Karácsony Emi, törökné T. Karácsony, magyar festőművész, emlékíró. Festészete a nagybányai művésztelepen forrott ki. Akvarellis olajképei egyéni és közös kiállításokon szerepeltek Kolozsvárt, Nagybányán és Budapesten. Otthona a legkiválóbb erdélyi művészek, írók és közéleti emberek találkozó helye volt. E találkozások, barátságok tükrében írta meg lírai visszaemlékezéseit Virághegy címmel, s gyermekkorát idézte fel Gyermekkorom igaz meséi című kötetében. 1988. június 24-én hunyt el Mihály Benyuk, román költő és pszichológus, általában proletár költőként ismert, de állatpszichológiai szakemberként a Kolozsvári Egyetem professzora volt. 2014. június 24-én távozott az élők sorából Eli Wallach, Emmy, Tony és BAFTA díjas zsidó származású amerikai színész. Első sikerét 1956-ban a Babuci című filmben nyújtotta alakításával aratta, de legismertebb, kétségkívül, a Jó, a rossz és a csúfban Tuko szerepében lett. Henry Fonda a legjobb barátja volt. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk június 24-éhez kötődött.

Ma van Szent Iváné. Szent Iván napjának előestéje, a június 23-áról 24-ére virradó éjszaka, évszázadok óta a nyári napforduló ünnepe, még a kereszténység előtti időkből származik. Több országban hivatalos ünnepnap, Lettországban ünnepnapnak számít, Finnországban június 3. pénteke nem hivatalos ünnep, június 3. szombatja ünnepnap, Svédországban a június 19 és 25-ei közötti péntek Szent Iván éjszakája, június 20 és 26 közötti szombat, Szent Iván napja, a nyári napforduló ünnepe. Peruban keresztelő Szent János ünnepe, valamint a nap ünnepe. Június 24-ei kalendáriumunkat hallották.

0: A mai nap kalendáriumát lapoztuk, a következő percekben ünnepeltjénket köszöntjük.
1: Június 24-én Iván, Beáta, János és Lemente névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Iván férfi név a János név szláv formájából, illetve a régi magyar Jovános változatából származik, női párja Ivána. Beáta latin eredetű női név jelentése boldog. A János bibliai eredetű férfi név a héber Johanna névből, illetve ennek latin Johannus formájából származik. Jelentése Jáve megkegyelmezett. Női párja Johanna, Janka, Zsanett. Levente régi magyar személynév, általában a lesz ige származékának tartják, eszerint jelentése levőcske, kislény. Más újabb vélemény szerint eredeti formája lovanta lehetett, ami egy vadászat jelentésű szláv szó névképzővel megtoldott alakja, és így jelentése vadász lenne. Annyi bizonyos, hogy a Levente közszónak nincs köze a névhez, mert az jóval későbbi keletkezésű. Köszöntjük tehát június 24-én minden Iván, Beáta, János és Levente nevű hallgatónkat, szóljon nekik a következő dal, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: A mai nap ünnepeltjeit a Neuton Família együttes dalával köszöntöttük. Isten éltesse őket sokáig. Következzen keresztény élet felekezetközi magazin műsorunk Szecsüdi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Pál apostol a rómabeliekhez írott levele 15. fejezetének az első, második és a 13. verse alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Ottenberger Balázs, a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Hitmozsák sorozatunkban, mai műsorában egy különleges szellemi és lelki utazásra hívjuk Önöket. Vendégünk ezúttal Viski András, író, dramaturg, egyetemi tanár, akit a nagy sikerű Kitelepítés és a tavaly megjelent Illegalisták című kötetek szerzőjeként is jól ismerhet a közönség. A stúdióban a beszélgető társa Pilbát Kincső lesz. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Hallgassuk meg Istenünk igéjét a Róma beliekhez írott levél 15. részének első 2. és 13. verséből eképpen. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Kedves hallgatók, testvéreim! Az a csodálatos alapelv, hogy mindig azért a nagyobb felelősség, aki többet kapott, Krisztus által egészen megdöbbentő dolgokra juttatta el a római gyülekezetet. Hiszen nem csak a szenvedésekben tudták megmutatni, a keresztjének vére magvetéssé vált, a római vezetés nem volt képes megsemmisíteni a keresztjén közösséget, hanem a komoly kiállás, a bátor hitvallás mind egyre többeket hívott a Krisztus közelébe. Az értéke, az egyedisége pedig az lett az igei hozzáállásnak, hogy az erő

Ős, nem a másik eltiprását, nevetségessé tételét tűzte ki célul. Ha erős vagyok, abból látszik meg, hogy Isten teherhordóvá tesz, a gyöngeségek hordozását, a másik javát és épülését szolgálhatom. Ez a cél. Hatalmas, megújító erő van ezekben az igékben, ha valóban közelengedjük magunkhoz. Azt tapasztalom, hogy ezt ma csak Isten igéjének komolyan vételével élhetjük meg. A szétszagadozó, képernyőkre fókuszált társadalom, családok csupán az egyéni érdekek laza szövetségét tudják megteremteni. Talán láthatjuk környezetünkben, családjainkban, vagy néha akár saját életünkben is ennek pusztító és romboló hatását. Talán nekünk is voltak már olyan időszakaink, amikor a Krisztus testéhez tartozásunk nem volt egyéb egy kegyesnek látszó templomba járásnál. Mert amikor csupán magunk számára akarjuk a jót learatni, az Istennel való közösségünkből tulajdonképpen világi hozzáállást tanúsítunk. Isten a gyülekezeten keresztül szeretne összekötni bennünket. Bizony, nekünk is vannak bajaink, gondjaink, de Istennek az a szíve vágya, hogy betöltsön minket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjünk a reménységben a Szentlélek ereje által. Legyen ennek a csöndességnek is az első és legfontosabb pontja ez. Az életem ura képes betölteni a hit által, békességgel és örömmel, hogy a reménység lángjai ott égjenek a szívünkben. Határozzuk el, hogy még nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy mi magunk alkalmassá legyünk Istennek a formáló erejét befogadni. Adjunk hálát érte, hogyha így van, vagy kezdjünk el komolyabban csendességet tartani. Ne csak a bajainkat soroljuk, ne csak a kérdéseinket ismételjük, hanem engedjünk teret Isten magasztalásának és a hálaadásnak. Ezt az áldást elfogadni nem egy passzív várakozást jelent, mint ahogy a 16. Zsoltár 8. versében és 9. olvassuk, az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Tudatosítsuk, gerjesszük fel a szívünkben a magasztalás lángját, és adjunk hálát mindenért. Az Isten magasztalása és a bőséges hálaadás a hitünket megerősíti. Akkor fogjuk meglátni igazán, hogy mennyire szükség van a befogadásra, ölelésre és szeretetre. A bennünk megjelenő forrás képes túlbuzogni a mi életünkön. Hogyan és mivel tudnám ma, holnap a másik javát és épülését szolgálni? Talán kevesebb kritika és több megértés? Hiszen Krisztus azelőtt halt meg értem, hogy elfogadtam volna a megváltást. Talán Jézus velem való hosszú tűrését szemlélve több türelemmel bánni valakivel? Talán Jézus Krisztus új életet ajándékozó megbocsátására tekintve elengedni végre a másik oly régóta hurcolt adósságát? Bizony, aki többet kapott, attól többet is kér számon az Úr. De ne a fenyegetést lássuk mindebben, hanem azt, hogy van, hiszen akinek van, adatik. Akinek nincs, attól még az is elvétetik, amije van. Lássuk meg azt, kezdjük el hálát adni mindazért, amivel megajándékoz bennünket a hit által.
legyen ilyen lelki bőségünk, amely épít, gyarapít és összekapcsol gyülekezettel, testvérekkel, és akik felé az Úr szolgálni indít bennünket. Amen. Imádkozzunk. Fenséges Istenünk, magasztalunk ma téged azért, a valóságért, hogy te jól látod mindannyiunk életét. Szívből köszönjük, hogy ebben a biztonságban állhatunk meg előtted, hogy semmi sincsen rejtve a mi szívünkből. Köszönjük, hogy Krisztusért kapott váltságunkban úgy állhatunk előtted, hogy te a mi gyógyulásunkat, a mi fordulatainkat, változásunkat, megújulásunkat szeretnéd munkálni. Így adunk hálát a veled való hitbeli kapcsolatunkért, és így köszönjük meg azt, hogy ma is lehetjük a mi bűneinket. Kérünk, bocsásd meg nekünk mindazt, amivel a te munkádat hátráltatjuk életünkben. Kérünk, adj nekünk csendességet valósággal a mi szívünkben, hogy erőt kapjunk a benned való megújulásra. Így hozzuk eléd egyházunkat, gyülekezeteinket, mindazokat a feszült helyzeteket, amelyekre úgy látjuk, nincsen külső megoldás, amelyekben azt vesszük észre, hogy talán csak nehézségek vannak. Azzal a hittel és reménységgel jövünk eléd, hogy te, mint Szentlélek Isten, képes vagy betölteni akár szemben álló feleket, és megújítani, megerősíteni a testvéri szeretet kapcsolat szálait. Így jövünk ma eléd, tégy egyé bennünket, és építs egymás hite által. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.

Az elmúlt percekben Isten igéje Ottenberger Balázs a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól romabeliekhez írott levele 15. fejezetének 1., 2. és 13. verse alapján.

Műsorunk folytatásában tovább folytatjuk a Hitmozsák című sorozatunkat. Mai műsorunkban egy különleges szellemi és lelki utazásra hívom Önöket. Vendégünk ezúttal Viski András, író, dramaturg, egyetemi tanár, akit a Nagy sikerű kitelepítés és a tavaly megjelent Illegalisták című kötetek szerzőjeként is jól ismerhet a közönség. A stúdióban a beszélgető társa Pilbát Kincső lesz. Mai műsorunkban a színház és az irodalom világa mögé tekintünk, oda, ahol a személyes hit és a családi örökség gyökerei erednek. Viski András val az otthonról hozott mindennapokban megélt hitvalóságáról, a fogságból 8 éves korában visszatért édesapjához fűződő mély és illúziómentes kapcsolatáról, valamint a sokat forgatott kávéfoltos családi bibliák illatáról és üzenetéről, és színházi emberként arra is keressük a választ nála, miként lehet bibliai történeteket élővé, drámaivá és átélhetővé tenni a mai fiatal nemzedék számára, megszólítva a mindannyiunkban ott élő gyermeket. Tartsanak velünk, hallgassuk meg Pilbát Kincső beszélgetését Viski Andrással.

0: A Hitlenyomatok sorozatunk következő vendége Viski András író, dramaturg, egyetemi tanár. Köszöntjük. Ön hogyan került kapcsolatba Istennel? Mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez vagy a hithez kapcsolódik?
1: Nem tudok egy elkülönböző és látványos eseményt felemlegetni. Én ugyanis a legkisebb koromtól úgy nőttem fel, hogy Isten a mi családunknak a tagja, és mi magunk Isten családjának, Isten nagy-nagy családjának a tagjai vagyunk. Én egy megszólítható és hozzánk nagyon közel álló Istent ismertem meg, aki számon tart bennünket, és a maga nagyon különleges és nagyon sokszor játékos, örömteljes és humoros módján megszólít bennünket.
0: És ezt a hitet, ami már gyermekkorában is kialakult önben, hogyan hordozza felnőtt korában, vagy hogyan jeleníti meg a műveiben?
1: Ez már egy nehezebb kérdés, mert felnőtt korában az embernek valamiképpen meg kell találnia a maga hitét, vagy meg kell találtatnia Isten által. Én is azok közé tartozom, akik meg vannak győződve afelől, hogy a hit az nem örökölhető, de ez tulajdonképpen nem is baj. Mindaz, amit kapunk a gyermekkorunkban, vagy neveltetésünk folyamán, az nagyon fontos lehet, de csak akkor, hogyha a személyes hit ajándékában részesülünk, hogyha személyes találkozásunk van Istennel, ha kimerészkedünk a saját damaszkuszi utunkra, hogy megszólítson bennünket a megváltó, és felismerjük azt, hogy az ő gyermekének lenni, megváltásában részesülni, az egy teljes életet jelent a mi számunkra. Nekem azáltal vált különösen értékessé mindazt, amit a gyermekkoromban kaptam, és nagyon sok mindent kaptam, még akkor is, ha édesapámat csak 8 éves koromban ismertem meg, amikor kiengedték a börtönből. Nos, mindez a különleges és tüneményesen gazdag érték azáltal vált az életemnek a részévé, a gondolkodásomnak a részévé, sőt, hát a lélegzetem részévé, hogy az Istennel való személyes találkozásom is teljessé lett.

0: én hitem nem hagyományhit, hanem élő hit, amiből az következik, hogy ennek a nézőpontjából tudom tisztelni a hagyományt, de az élő hit hiánya nélkül a hagyomány lenyomja és megfojtja az embert. Én inkább boldog szemekkel tekintek a saját hagyományomra.
1: Az édesapjával való kapcsolatát az arról így a műven keresztül is, hogyha jól tudom, olvashatunk, hallhatunk. Ebben gondolom nagy szerepe volt a hitnek, vagy egy olyan hitnek, hogy akkor újra láthatja őt, miután kiengedik. Ez így hogyan nyilvánul meg a munkássága terén?
0: Én meglehetősen későn ismertem meg az édesapámat, amiképpen korábban már szóba hoztam, 8 éves voltam majdnem, ami egy fiúgyermek számára egy egészen sajátos viszonyt, apa-fiú viszonyt alakít ki, hiszen 8 éves korára egy gyermek, a lánygyermek is egyébként, és a fiúgyermek is, én úgy látom, hogy szinte már teljesen készen van. Mire apa visszajött a börtönből, én egy ilyen sokat látott, meglehetősen illúziómentes kiskamasz voltam. Többféleképpen meg is írtam ezt a Kitelepítés című regényemben, de a későbbi, tavaly megjelent Illegalisták című regényben is írok erről több alkalommal is tulajdonképpen, hiszen folyamatosan föl kell dolgoznom magas korom ellenére ezt az egészen különleges és az én személyemre szabott és a mi kapcsolatunkra szabott alakulását a dolgoknak. Édesapám egy rendkívül elmélyült, de ezen túlmenően nagyon művelt és felkészült, a bibliai nyelveket kiválóan ismerő, református lelkész volt, ige hirdetőnek ritka talentumokkal bírt. Én magam is gyermekként nagyon szerettem hallgatni az ige hirdetéseit, pedig hát ez ismerjük, a gyerekekettől inkább menekülnek, de ő olyan erővel, közvetlenséggel, tisztasággal és szeretettel tudta megszólítani a templomban lévő gyerekeket is, hogy az mélyen megmaradt a lelkemben. Fel tudok idézni olyan igehirdetéseket, amiket kiskamaszként hallottam tőle. Azok még most is élő módon megvannak bennem. Édesanyám is, édesapám is a hitnek egy valóságos, nem a szavakra korlátozó és korlátozott formáját mutatták nekünk. Ők az életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, és olyannyira közel voltak a mindennapi valósághoz, hogy ez nem csak ránk, a gyermekeire, hanem több nemzedékre is nagyon nagy hatást gyakorolt. Ennek még mindig megvannak a gyümölcsei, élő gyümölcsei, és hát meglehetősen lenyűgöző, olykor nagy-nagy meglepetés, mikor találkozom különböző fellépéseim folyamán emberekkel, most már külföldön is, és szóba hozzák azt, ez megtörtént például Dresdában nem olyan régen, hogy olvasták édesanyámnak az emlékiratait németül. Találkoztam olyanokkal, akik személyesen ismerték az édesapámat, mert meglátogatták őket, a szüleimet a nagyon sötét 80-as évek idején. Ennek a hitnek a kisugárzása az felmérhetetlenül nagy, és még mindig nagyon valóságosan érzékelhető.
1: Említette, hogy még ma is fel tud idézni olyan igéket, amiket az édesapjától hallott. Van-e esetleg egy, amit konkrétan ki tud emelni, ami akkor mondjuk egy mesének tűnt még gyerekként, fiatalként, de iránytűvé vált az életében, a munkásságában akár?
0: Emlékszem például arra, ahogyan Sámsonról prédikált, ő szeretett sorozatokban prédikálni, ez azt jelentette, hogy a teljes bírák könyvét végig magyarázta, és ezek a tanításai, mint hogy össze voltak kapcsolódva egymással, történetszerűvé tették az ige hirdetéseit, és nagyon izgalmasakká váltak számunkra. A Sámson történetére például azért emlékszem, mert Sámsonról még mostanában sem hallok pozitív irányú prédikációkat. Sámsonra úgy tekintenek, mint egy elhunyt, illetőleg elbukott bírára, aki megtagadta az ő elhívását egy olyan történelmi korban, ami igazán nehéz volt Izrael számára, hiszen a filiszteusok uralma alatt értek akkor meglehetősen hosszú évtizedeken át. Ő viszont úgy beszélt róla, mint napocskáról, ahogyan a neve jelentéséből fakad ez erről a hatalmas emberről úgy beszélt, mint akit a szülei becéztek, mint aki egy egészen különleges elhívást kell valahogy beteljesítenie azáltal, hogy erre a halálos házasságra szánja el magát Delillával, mert ebből lehet igazából felismerni és átélni annak a nagyságát, hogy Sámson, mint Krisztus előképe, ugyanazt tette meg, mint maga Krisztus, hogy szövetségre lép velünk, és számára, Krisztus számára ez egy halálos szövetség. De szerencsére, és ez a mi hitünknek a nagysága, ez mégsem halálos szövetség, mert a feltámadás beemel bennünket is a feltámadásnak az ajándékába és kegyelmébe. Kiemel tulajdonképpen a szenvedés, okozás, halálokozásnak a láncolatából, és a feltámadást kínálja, mint lehetőséget. És ez a napocska, ez mélyen megmaradt az emlékezetemben, hiszen a nagy erős embert látjuk Sámsonba, aki széttépi az oroszlán például. Ha jól emlékszem, úgy van megírva, hogy mint egy kecsket gidát, úgy tépte szét. De hát sok hasonló, mély, történetszerűen bemutatott bibliai helyek, tudnék most felhozni, és ezek, amikor eszembe jutnak, akkor mindig meg tudják tölteni a szívemet és a lelkemet fényességgel, és tudnak erőt adni. Visszatér belém a remény, és el tudok kezdeni egy következő napot.
1: Ha becsukja a szemét, és felidéz egy ilyen, mondjuk egy ige hirdetést, vagy akár egy vallásórát, amin gyermekkorában vett részt, és hogyha más érzékeire támaszkodik, mondjuk egy hang, illat, vagy egy érzés, akkor mit tudna felidézni?
0: Én leggyakrabban így viszonyulok ahhoz a hittapasztalathoz, aminek a részévé lett. Tehát nem csak mentális eszközök révén. Édesanyámnak egy híres tanítása volt, ez azóta sokszor visszahallom, mert én magam is megírtam, hiszen éppen felém fordulva tette azt meg, hogy mutatta, hogy hogyan nyomjam le az agyamat a szívembe, hogy a szívemen keresztül viszonyuljak inkább a világhoz, mint az agyamon keresztül, mert látta, hogy nagyon hajlamos vagyok mindent racionalizálni, már pedig az életünk kevés elemei racionálisak. Én nagyon sok mindent látok képekben, hangokat hallok, amikor a Szentírás egyes részeit olvasom magamnak csendességként, reggeli csendességként akár, és észrevétlenül a csöndes olvasás átcsap számomra hangos olvasássá, és ez rendszerint észrevétlenül történik, és amikor meg hangosan olvasom a Szentírást, akkor meg fölismerem azt, hogy az én hangom az egy kicsinke összegzés. Nagyon sokféle hangszint fel tudok ismerni benne, a szüleimet, a gyermekeimet, a szüleim szüleinek a hangját, akiket én soha nem ismertem, de érzem, hogy benne van a hangomban. Édesapám családja két ágon is, szinte az időben követhetetlen messzességekig református lelkészekből állt, és nagyon sokszor visszhangzik az ő hangjuk is az én hangomba. Amikor hangosan olvassuk a Szentírást, egyébként ezt azért is tesszük, jól hangosan olvassuk, mert már is belehelyezkedünk, benne érezzük magunkat egy nagyszerű közösségbe, ami átláthatatlan számunkra, de mégis valóságos érzések jelennek meg bennünk ezekkel a közösségekkel kapcsolatosan. De ha illatra gondolok, akkor igenis apám szentírása jut az eszembe. Az ugyanis bőrkötéses volt, nagyon elhasznált, gyönyörű tárgy. Még most is megvan persze nekünk a családi archívumban, nagy szeretettel őrizzük. Az én első teljes szentírásom, amit nem olyan régen bemutattam a tévényilvánossága előtt, azt azért szerettem meg hirtelen, mert mindenféle nyomokat, érintésnyomokat lehet felfedezni rajta, többféle illatot, például kávéfoltok vannak rajta, bár én soha nem voltam nagy kávézó, még az sem biztos, hogy az én kávézásom került rá, de akkor viszont még izgalmasabb, ha valaki másé, mert átnyújthattam valakinek, barátomnak, ismerősömnek, aki éppen a közelemben volt, kávé, teja, sőt, még az is látszik rajta, mintha későn vettem volna észre, hogy szemerkélő esőben olvasom a Szentírás szabad ég alatt. Meg vannak gyűrve a lapjai, és ez nagyon becses számomra ez a tárgy, mert a Szentírásnak, ha szerencsénk van, ilyennek kell lennie, magán kell hordoznia egy valóságos emberrel lefolytatott mély spirituális kapcsolatnak a nyomait.
1: Ha beülhetne az iskolapadba ma a tizenévesek közé, mit mondana nekik, miért érdemes figyelni vallásórán?
0: Biztos, hogy nem szavakkal kezdeném. Az ki van zárva, színházi ember vagyok. Tizenévesen nem a szavakkal közelítünk meg, főként ebben a kortárs kultúrában, amiben élünk, amelyik éppen kilépőben van a szavakból, és valami más irányt vett fel, a mozgóképek irányát vette fel. Nos, semmiképpen sem a szavakkal kezdeném, hanem jelenetekkel és szituációkkal, a Szentírás különböző történeteinek az eljátszásával, annak a felismerésével, hogy ezek a szereplők mi magunk vagyunk. Mi magunk lehettünk volna, de mi magunk is lehetünk. Akkor, amikor az ember ezt felismeri, egyébként felnőtt ember is, amikor ezt felismeri, újra játszván a jeleneteket, a dialógusokat, akkor megtörténhet valami nagyon mély megszólítottság. Ez az, amit a színházban igenis megtanulhatunk. Vannak doktoranduszaim, akik bibliodrámával foglalkoznak például, mert ez sokkal mélyebben megszólítja az emberi lelket. Abban biztos vagyok, hogy felhagynék azzal, hogy dogmatikát tanítsak a gyermekeknek. A dogmatika nem csak a gyermekeknek unalmas, a felnőtteknek is unalmas. Nagyon ritka az a pillanat, amikor a dogmatika költészeti tud válni, és valóságos meg szólításban tud részesíteni. Én az evangéliumokat egy elképesztően izgalmas és töreményesen, izgalmasan, szépen, nagy fordulatokkal megírt írásműveknek látom. De hát ott van az apostolok cselekedetei, tele van jobbnál jobb jelenetekkel, de hát ott vannak az Ószövetség nagy-nagy történetei. Most éppen a Bírák könyvét említettem, de hát a Bírák könyve nem egyéb, mint ezeknek az igazán jól megírt és csodával átszőtt láncolata. De ott van a Mózes második könyve, amit annyira-annyira szeretek, ez a kivonulás Egyiptomból. Mennyi elképesztő dolog történik Isten választott népével a pusztai vándorlás során, és mi más a mi életünk, mint a pusztai vándorlás, csak hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy ezek a történetek tele vannak gyermekekkel. Azzal vannak tele, ahogyan a gyermekek bizalommal néznek a szüleikre, és vállalják, és csinálják a maguk játékos módján, sőt, a maguk szembenálló, vagy olykor erősen kritikus módján ezeket a napi szakaszokat Kánaánig, ami nagyon messze levőnek látszik lenni. Én a játék felül közelíteném meg a Szentírást, hiszen amikor Jézus azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ez azt is jelenti, hogy engedjétek hozzám jönni magatokból, önmagatokból a gyermekeket. Szabadítsátok fel a gyermeket önmagatokban. És akkor ez boldog és valóban élményszerű megismerését nyújtja a Szentírás hagyományának.

0: Keresztény élet rovatunkban az elmúlt percekben a Hitmozsák című sorozatunkban Viski András íróval, dramaturggal Pilbát Kincső beszélgetett. Hallhattuk, hogyan válik a gyermekkorban kapott gazdag örökség és a hagyomány tisztelete valódi élő hit ajándéká egy személyes damaszkuszi találkozás révén. Megidéztük a lelkipásztor édesapa Sámsonról szóló reményt adó ige hirdetéseit, és bepillantást nyerhettünk abba is, hogy a Szentírás hangos olvasása vagy a bibliodráma miként képes egy tágabb, láthatatlan közösségbe kapcsolni és megszólítani a mai tizenéveseket is. Köszönjük Viski Andrásnak a mély és elgondolkodható szavait, és köszönjük Pilbát Kincsőnek a beszélgetést. Ennyi fért keresztény életrovatunkba, megköszönve megtisztelő figyelmüket, a viszont hallásra, békesség Istentől!
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezet közi magazin.
2: Keresztény élet felekezet közi magazin műsorunkat hallották, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. A mikrofonnál Szabó Anita. Ma Örkény István író-drámaíró gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Ha az ember agyát szabadjára hagyják, az a saját gondolatainak játékszere lesz. A következő percekben hangos könyvtárovatunkat ismételjük meg, amelyben Móra Ferenc Rabember fiai című regényéből hallgatunk meg három újabb fejezetet.
2: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek, hallható változata.

Nyolcadik fejezet. A bujdosok. Addig bódorogtak a vártövében a fiúk, míg rátaláltak az öreg pipitérre. Azaz, hogy azt talált ő rájuk, mert ők szinte magukról se tudva kóvályogtak előre-hátra, mikor az öreg rájuk kiáltott. Ohó, édes csirkéim! Miért horgasztjátok úgy le a fejeteket? Inkább csinálnátok úgy, mint ahogy én csinálok örömömben. És az öreg székely olyan bukfencet vetett a friss hóban, hogy csak úgy nyekkent. Ádámka szemrehányóan mondta neki. Pipitér, pipitér, te még semmit se tudsz az apánkról. Vagy igen, többet tudok, mint az úrfiak. Én már beszéltem is nagy jó urammal. Nosza, a nyakába esett a két gyerek az öregnek. Hogy volt, mint volt kedves pipitér? Mit beszélt jó pipitér? Hát te mit mondtál neki, aranyos pipitér? Várjatok sort, lelkeim, intette őket az öreg. Rettentő sok időnk van még a beszélgetésre. Először keressünk valami enyhelyet, mert itt mindjárt megtanít repülni a szél. A Somjóhegy tövébe majd csak találunk valami barlangot, ahol összebújhatunk. Nem is kellett sokáig keresni. Találtak barlangot, mégpedig olyant, amelyik fűtve is volt. Nem más fűtötte pedig,

0: mint a jó Isten, mégpedig meleg forrással. Abban az időben még több volt a hévíz a váradi határban, mint most. No, gyöngyeim, kezdte Pipitér, ahogy végigheveredtek a leterített subákon. Most már ide hallgassatok. Hát, ahogy itt bujkálok a bokrokban a vár alatt, egyszer csak elvágtat mellettem 12 lovas darabont. Sárga dolmányukról, kék kalpagjukról, piros csizmájukról, mindjárt megismertem vala őket. Ezek a fejedelem emberei, mondék. Hát az a hosszú égi meszelő, aki előttük nyargalazzon a pejparipán, ugyan ki lehet? Az meg nem lehet más, mint Kornis Miklós uram, a fejedelem tanácsosa. Látom a délcek tartásáról. Jó, jó, Pipitér, de azt talált ki már, hogy kicsoda, akit úgy közre fogtak, mint verebek a baglyot. No, mondék, majd megtudom én azt is. Azzal leszakajtok az alsó dolmányomról egy ezüst gombot, s utána kiáltok a lovasoknak. Hé, vitéz urak, valamelyiktek elhagyta a szép ezüst gombját. Erre bevártak, aztán a legelső kamasz mindjárt a magáinak is vallotta a gombomat, pedig az öreg apjának se volt olyan. De legalább nem vette el ingyen. No, öreg ember, azt mondja, adok a fáradtságodért egy részgarast. Nem mondd, hogy nem úrral volt dolgod. Én meg örültem a garasnak, mert míg a tarsaját bontogatta érte, jól szemügyre vehettem az én nagy jó uramat. Mert ő volt az, akit úgy közre kaptak, mintha még megláncolva is féltenék tőle a bőrüket. Itt az öreg megtörülgette a szemét az öklével. Azt mondta, eszi a meleg gőz. Aztán mondta tovább, ahogy következik. Közel persze nem mehettem hozzá, csak intettem neki a szememmel. Én vagyok az édes gazdám. Látod-e, öreg, mire jutottam? Felelte vissza az ő szeme. Majd teszünk mink arról, intettem vissza. Pipitér, kicsitér, olvastam a szemében. De van ám az öreg Pipitérnek segítsége, integettem neki vissza, s azzal elkiáltottam magam. Hej, Ádámka! Hej, Tamáska! Hol csavarogtok olyan sokáig? Az a sok oktondi mind azt gondolta, hogy valami cimboráknak kúrjongatok, de nagy jó uram megértette, hogy mit akar mondani az öreg Pipitér. Hej, hogy ragyogott a szeme! Attól féltem, hogy még gyanúba esik, uram. Hát ez a jámbor, kicsoda! Kérdeztem meg az én katonámat, ahogy a garast a markomba nyomta. Ez az a szitári, aki majd veszedelembe vitte az országot az aranyos sólyom miatt. Súgta vissza a katona. Hová viszik szegény fejét? Kolozsvárra, azt mondja a katona. Azzal egyszeriben elporzottak előlem. Kolozsvárra, Kolozsvárra, ugrott fel a két gyerek, és egyben elindulnak, ha Pipitér le nem fogja őket. Nem jó az a nagy sietség, atyám fiai. Aztán mire mennétek vele, ha ott ólálkodnátok napszámra a tömlöce körül? Az lenne a vég, hogy ti is oda kerülnétek mellé, akár egy láncra vele. Az is boldogság lenne nekünk, sóhajtott a két gyerek. Azám. Aztán elvárnátok ugye, hogy a vén Pipitér egymaga szabadítson ki hármatokat. Hát akkor mit csináljunk most? Aludjunk, édes mézeim, aludjunk. Nincs annál jobb nyugasztaló a kerek világon, mint az álom. Hát, ha még tanácsot is ad az éjszaka. Ne féljetek, fiaim, ahogy lesz, úgy lesz, libából lúd lesz. A három bujdosó aztán megvackolt magának a meleg csurgó fejénél. Nem nagy mesterség volt. Az egyik suba volt a derékaljuk, a másik a dunnájuk, két karjuk a fejük alja. Mégis olyan jó ízűt aludt a két gyerek, hogy az öreg Pipitér alig bírta életre rázni őket, mikor a hajnal beköszöntött a Somjóhegy odvába. Öltözzetek, úrfiak! No, az megvolt egy-kettőre, csak az ágyukat kellett a hátukra venni. Most már aztán gyerünk haza! Hol lesz a mi hazánk, Pipitér bácsi? Ahová én vezetlek, fiaim. Az lesz az igazi haza. Ott nincs se török, se német. Ott csak egy urat ismerünk fölöttünk. Az Istent, aki irgalmával betakar bennünket. Többet aztán nem mondott az öreg, akárhogy faggatták. Majd megtudják, ha odaérnek, csak odáig elsegítse őket az Isten. De rettentő keserves út volt az odáig. Át kellett bujdokolni vagy három vármegyét, azaz, hogy nem nagyon kellett bujdokolni, hiszen nem volt ki elől. Farkast többet láttak, mint embert az úton, de attól nem kellett félniük. Minek birkóznék a fenevad az élő emberrel, mikor olyant is talál, aki már egy ujjal se tudja védeni magát, többet is, mint amennyit megbír enni. Nem lehet azt kimondani, milyen irtóztató pusztaságokon mentek keresztül. Elhagyott tanyákra, leégett falvakra, kihalt városokra sokszor akadtak, s rendesen ilyen helyen éjszakáztak. A düledékek közt, amik közül előbb ki kellett hajtani az erdővadját, aki ott keresett téli szállást magának. Ezt a helyet ezelőtt 20 esztendővel úgy hívták Szabad Szent Király. Virágzó város volt, ma csupa omladék. Üszköt vetett rá a moldvai tatár. Ez a kővel borított térség volt Őjved, kirabolta a német. Ez a nyárfa csepőte urháza romjain nőtt. Elpusztította a török. Itt ezelőtt 10 esztendővel még boldog emberek éltek. Tele csűreik, tele pincéik, tele kamráik. Vásárra begyülekezett 6 vármegye. Szorgalmukat, becsületességüket ismerte fél ország. Ma bújdosik minden lakója, akit meg nem ölt a fegyver. 3 templomából már csak 1 maradt, annak is csak a 4 fala. Így mulattatta Pipitér a pártfogoltjait a hosszú útban, s olyan mesék voltak ezek, hogy sírt, aki mesélte, sírt, aki hallgatta őket. Olykor-olykor nagy porfellegek verődtek föl az országúton, hol előttük, hol mögöttük, olyankor mindig elbújtak valamerre, s biztos rejtekből nézték, hogy viszi a török váradra a magyar foglyokat 100 számmal, s hogy viszi a német a nagykárói várba kocsi számra a prédát, amit a magyar falukban rabolt. Ilyen nézelődni valóik akadtak az úton, s a szívük vérzett bele, amit a szemük látott. Az ennivalójukat úgy kéregették össze úton útfélen. Ha nem volt, nem ettek, megszokták már a kuplalást, s ahol nem adtak Isten nevében, ott Ádámka énekelt ki maguknak 1-2 falat kenyeret. Egyszer aztán végképp elfogyott az is, aki az énekeket hallgassa, s megadózzon érte 1-2 harapás eleséggel. Másfél napig nem találkoztak élő emberrel. Tamás jégcsapot szopogatott, Ádámkának már az sem kellett. Összefagyott. Kisebesedett lábacskája nem bírta már tovább vinni. No, majd bírlak én, úrficskám, kapta ölbe a gyereket az öreg Pipitér. Itthon vagyunk már. Tamás bámulva nézett körül. Nem látok én itt házat sehol, öreg Pipitér. Káprázik már a te öreg szemed is a sok nyomorgás miatt. Nád, nád, száraz nád mindenütt, amerre látok. Ez a mi hazánk mától fogva, édes fiam. A mi hazánk és 100 bujdosótársunké, akiknek a lába alól elszaladt a föld, s most hátán hordja őket a víz. Ez a rengeteg nádas, az ecsedi láb. Kilencedik fejezet. A lápon. Azokban a rossz időkben csak ugyan a leghíresebb menedéke volt a Tiszavidék bujdosó népének az ecsedi láp. Ez a rejtelmes víztömeg, amelyikről még azt sem lehetett tudni micsoda. Folyó-e vagy állóvíz? Tó-e vagy csak pocsolya, avagy éppen tenger? 2 dajkája is van, a Szamos meg a Kraszna. Mégis olyan, mintha ő volna az anyja ennek a 2 folyónak. Egy külön világrész ősivadságban, ahogy az Isten megteremtette. Ország, amelynek népét soha senki meg nem adóztatta, útjait az Istenen kívül senki ki nem mérte. Vannak benne folyások, melyeket nincs az a kemény tél, amely be tudná fagyasztani, s vannak tiszta tükrei, melyek vize a legtüzesebb nyárban is hidegebb, mint a havasi tengerszemeké. Néhol olyan sekély a láb, hogy meg lehet lábolni, s ahogy a tarajós gyíkok fickándoznak az iszabban, kiütődik a hátuk a vízből. Máshol feneketlen örvényeibe tornyokat lehetne belesüllyeszteni. Nem mese ez, hanem igaz valóság. Volt olyan esztendő, amikor a láb összehúzódott, mint a száraz szivacs. Szárazon hagyott fél-fél napi járóföldeket, s olyankor az emberek azt mondták, örüljünk, mert elvész a láb, lesz helyette kenyértermőmezőnk. S a kiszáradt lábfeneket fölszántották, bevetették, s a föld hozott olyan kalászt, s a kalász adott olyan magot, amin őt sose látni a mi tájainkon. Az emberek nem érték be azzal, hogy felhasogatták a lábtestét ekével, most már házakat is építettek a hátára. Szép fehér falvakat, szép piros tornyú templomokkal, s boldogan nézték, hogy zsugorodik egyre kisebbé a vízszörnyeteg, s reménykedve számították azt az időt, mikor teljesen elszikkad a vize, s úrrá lesz az ember a termőföldeken. S akkor a láb hirtelen meggondolta magát, és visszatért. Éveken át fogyott, veszett, s ugyanannyi hét alatt 10 akkorára dagadt, mint amekkora régen volt. Magába nyelt szántóföldeket, fehér falvakat, piros tornyú templomokat. Napsugaras, derűs napokon sokszor lehetett látni a tiszta víztükörben az elsüllyedt falvakat. Figyelmeztetésképpen az embereknek, hogy a láb nem hágy magából csúfot űzni. A láb bosszút áll azokon, akik bántják, de megoltalmazza, akik szeretik és menedéket kérnek tőle. Vannak nádasai és erdői, amik teremnek édes gyökereket és tápláló bogyókat. Vannak virágos kertjei, amik seppforrasztó balzsamot és gyógyító füveket nevelnek. Ízes halaiból elélhetne egy ország. Vannak őzei és szarvasai, s ami vízimadár otthonos a magyar földön, az ő benne mind fészkel. Az is, amelyiknek másfelé már a fajtája is kiveszett. Paradicsom kert a láb annak, aki tud benne élni, és mindenek előtt tud benne járni. A lápon való járás a legnagyobb tudománya világon, s az öreg pipitér mestere volt ennek a tudománynak. Ó, fiaim, itthon vagyok én itt, meglaktam már én sokszor a lápot, bíztatta a két gyereket. Nem hiába voltam én a bocskai hajdúja már akkor, mikor a kardom hosszabb volt, mint én magam. Akkor jártam én itt először, azóta meg nagyon sokszor. Laktam én már az Isten szigetén. Na, mit szóltok hozzá? Ugye szép kis hely ez itten. A két gyerek nagyon immelámmal igenelt. Fejük felett zúzmarás tölgyek, körülöttük nagy bugájú nádak csikorgó erdeje. Hogy élünk itt meg téli időben, öreg pipitér?
1: Hát csak úgy, mint a többi ember, édes fiam, mert ne gondoljátok ám azt, hogy a lápnak nincs gazdája. Itt vannak csak igazi gazdák, mert itt mindenki a maga szegénye.
0: Azzal letört az öreg egy nátszálat, máshol karónak megjárná, lenyesegette a két végén, és belefújt. Furcsa szava volt annak a nátkürtnek, mintha a bölömbika búgna, és a tőcsmadár sikoltana egyszerre. A másik percben vagy 10 felől hozta vissza a harapos szél a nátkürt mély szavát.
2: No, most már helyben vagyunk, dörzsölte össze két tenyerét az öreg, s letette magát egy nádzsombékra.
1: Ennyi, most jut eszembe, hogy én ezen a tájon hagytam el valahol a csillagos fehérvári bicskámat, vagy 40 esztendővel ezelőtt.
2: Aj, de jó volna, ha megtalálnám.
1: Adnék érte a tavaszon egy sapka vadlút tojást.
0: Kisvártatva 4 felől is zörgött a nád. Jöttek a lápi emberek, s minden csodálkozás nélkül nyújtotta kezet a 3 jövevénynek. Isten hozott, Isten hozott. Meg se kérdezték, kik vagytok, mi áradban vagytok. Látták, hogy bujdosó, mint ők, édes egy testvérek a nyomorúságban és a szabadságban. Tudták, hogy itt akarnak megtelepedni a lápon, a senki országában, ahol minden mindenkié. Délután még többen jöttek, s mire leborult a téli alkonyat, akkorra közös akarattal megépítették az új nádkunyhót.
1: No, úrfiak, nevetett az öreg pipitér, készen van az új szitári kastély, s ennek a kulcsát már el nem veheti tőlünk apafi Mihály uram.
0: Ez biz igaz volt, mert a nádkunyhók nemigen járnak kulcsra, hiszen nincs, aki elől zárni kellene, bár volna mit zárni. Mert nem voltak ám már koldusok az új telepesek, hordtak nekik össze annyi jeleséget a lápi emberek, hogy a fél gunyhót éléskamrává kellett csinálni. Volt ott aszalt gyümölcs, szárított gomba, őrölt mag, szederlekvár, főtt sulyom, Volt ott füstölt csík is, ami alatt nem kellett mákos tésztát érteni, noha a vadmákot is bőven termi a láb, hanem kell érteni azt a karcsú halacskát, ami millió számra nyüzsgött még abban az időben a réti vizekben, úgyhogy Marékkal lehetett fogni. Ádámka még vadmézzel is megpakolta a füstölt csíkot, s nagyon ki volt békülve az első vacsorával.
1: Nem eszik ilyet Hajdárbas a török császár korában sem.
0: Várjatok, fiúk, biztatta őket az öreg Pipitér. Majd meglátjátok, ha kitavaszodik, mit tud az Isten szigete.
2: Miért mondod ezt Isten szigetének, Pipitér, mikor nem is sziget? Hiszen ez csak partja a lápnak.
0: Az öreg ravaszul hunyorgatott a szemével. Majd azt is megtudjátok, csirkéim, ha kitavaszodik.
1: Majd rájöttök magatok is, miért mondtam ezt a partot szigetnek,
0: és miért Isten szigetének.
3: Tizedik fejezet. Isten szigete.
0: A láb téli álma mély és hosszú. Későn alszik el, de nehezen is ébred. Odakint már tavaszi ruhába öltözködnek a cseresznyefák, mikor a láb még csak a pilláit nyitogatja. A nádkórókon a száraz leveleket kiszorítják helyükből az eleven zöld, friss hajtások. Hanem mikor aztán kimegy az álom a szeméből, egyszerre minden íze megelevenedik a tömérdek testű óriásnak, a lápnak. Forrnak, zubognak a vizek, sejtelmes hangokkal telik meg a levegő, csodálatos színeket lát a szem égen földön. A láp lelke elárad mindenen. Ádámkának eleinte egyesével hozta az örömet minden nap. A láp virágos kertje kezdett nyiladozni.
2: Pipitér, hányja már a barkáját a kecskefűz?
0: Meg is gajazzuk nem sokára.
2: Az ő piros veszeiből fonunk halfogó varsát.
4: Pipitér, micsoda aranycsillagok úszkálnak ott a vizen?
0: Az a vízi csorbóka virágja. Nincs a mocsárláznak jobb orvossága, mint annak a levele.
2: Pipitér, kiterigette a zöld gyékény közé azokat a lila bársony darabokat.
0: A jó Isten keze, úrfi. Ingoványi menták azok. Nincs azoknál jobb szagú füstölő a világon.
2: Nézd csak, Pipitér, micsoda tűz lobog ott a nádban.
0: Nem tűz az, csak tűzike. Hosszú piros füzérét lengeti a szél, s elijeszgeti vele a szunyogot.
2: Nini, micsoda éles levelek, úgy vágnak, mint a kard.
0: Úgy is hívják azt, kígyókardnak.
2: Párja neki ez a gömbölyű fejű, ez meg a béka buzogány. Édes a gyökere, mint a nádméz. Hát ezek a bíbor színű kis pillangók, micsodák.
0: Földi mogyoró virágjai azok, az csak a fölséges eledel.
2: Hát ezt a sok gyöngyszemet kiszórta el a földön.
0: Tyű, gyerekek, nagy ünnep van ma. Főzhetünk már levest is, mert érik a harmatkása. Annak a magja ez a sok gyöngyszem.
2: Tamásnak a madarakra volt nagy gondja. Fák hegyén, kákatövén, nád sűrűjén csak azokat kereste. Megismerte már őket a szavukról, a röpülésükről. Tudta, hogy a nádirigó azt mondja, teri, teri, amire a nádi poszáta azt feleli, gyere, gyere, gyere. Tudta, hogy szipákol a zsezse, hogy kopácsol a csencsege, hogy citteg a szakállas színege. Amelyik madár azt kiáltja, kölyök, kölyök, az a cerkő. Amelyik úgy tesz, mér, mér, az a széki csér. Tudta, hogy köhög a libuc, hogy sípol a gyöngyvér, hogy fütyül a csörgőréce. Amelyik szalad az ingoványon, az a zöldlábú vizittyúk. Amelyik nehézkesen tappog, az a vöcsök. Amelyik ügyetlenül ugrik, az a szárcsa. Amelyik bohókásan bugdácsol, az a vakvarjú. Ahol nagy fehér felhők lebegnek, mintha valami óriási lisztes zsákokat rázogatna valami láthatatlan kéz, ott a sirályok repülnek. A halászkák úgy cikáznak, mint a fecskék. Fejüket, hosszú nyakukat előre, lábukat hátra feszítve, méltóságosan húznak a darvak. A kanáló rugémek akkor is kelepelnek, mikor röpülnek. A gólyák úgy úsznak a kék magasban, hogy a tolluk selebben.
0: Lám, lám, nevetett az öreg Pipitér, micsoda tudós ember kerekedik belőled ebben a vadonban.
1: Meglásd, hogy Apafi terát bízza a madaras házát, ha valamikor elszabadulunk Lápországból.
0: Mikor lesz az Pipitér? Mikor? Sóhajtottak a gyerekek.
2: Ne féljetek. Mikor az Isten szigete megindul, akkor mi is megindulunk, biztatta őket az öreg.
0: Ha az Isten szigete megindul,
4: de hiszen az a láppart, amit Pipitér így szokott nevezni, soha meg nem indul. Ki hallott még olyat, hogy a föld elkezdene járni, kelni?
0: A tavasz utója felé Tamás egyszer nagy lelkendezve szaladt oda Pipitérhez, aki éppen vadkacsatojást szedegetett a süvegébe a sás közt.
4: Jaj, Pipitér, gyere hamar, mit láttam én a nádban?
1: Mit szolgám? Csak nem a hétfejű sárkányt vagy a koronás kígyót.
4: Nem ám, hanem kócsagot. Éppen ott tollászkodik ennek a nagy magfának az irányában.
1: No, azt már csak megnézzük.
4: Jó lenne a tolla a süvegünk mellé.
1: Nem nagyon kell rajta keresni a lyukat, amibe beletűzhessük.
0: De bizaszt nem nézték meg, mert hármat se léphettek, s olyan szél kerekedett, hogy leverte őket a lábukról. Szemük szájuk tele lett porral.
4: Szaladjunk a gunyhóba, gyerekek! Megjött a jász eső.
0: Hát az miféle szerzett? Soha hírét se hallottam.
1: Nagy úr pedig az, fiaim. Olyan nagy úr, hogy nem lehet a szemébe nézni.
0: Nem is lehetett, mert négy kézláb kellett a gunyhóba bemászni. Ott mondta el Pipitér, mi az a jászeső. Mikor megindul a szél valahonnan a Mátrából, a hajdúrónák szikes homokját a szárnyára szedi, s mind rázódítja a lápra. Az a jászeső. Erdőket elborít, falvakat eltevet, a szem megvakul, a fül megsiketül bele.
1: Ki nem mozdulhatunk a gunyhóból, míg ki nem adja a mérgét, az pedig úgy lehet 3 nap is eltart. Lehet aludni, gyerekek, mert addig mindig éjszaka lesz.
0: Csak ugyan lett is fényes nappal olyan sötétség, hogy alig lehetett benne látni. Hanem aludni nem lehetett. A szél üvöltött, bőgött. Borzalom volt hallgatni, mikor belekapaszkodott a fák koronájába, suhogtatta a homokot a sikoltozó nádra. Recseget ropogott minden. A két gyermek reszketve bújt oda az öreg Pipitérhez, mintha rabapjuk lánca csörgését hallották volna ebben az ítéletidőben. Utoljára mégis elnyomta őket féltükben az álom. Mikor nagy sokára fölneszelt Tamás, már akkor elcsendesedett a szél. Csak a bölömbika búgása hallatszott messziről, s valahol a nádi farkas kurrogott. A gunyhó tetején, ahol szétszibálta a szél, betündökölt az esthajnal csillag.
4: Ennyi. Megnézem, meddig aludtunk. Este van-e vagy hajnalik már? Gondolta,
0: s kibújt a gunyhó száján. Hajnallott. A nap felső karimája kipiroslott az ég alján, s első sugárcsomója véres kartgyanánt feküdt végig a vizeken.
4: A vizeken?
0: Tamás csodálkozva dörzsölte meg a szemét. Álmodnék talán? Akármerre néz, mindenfelé csak sík vizet lát, csak a szemhatár alját szegik be a ködbe borult nádasok.
4: Azám, és a nagy magfa sincsen sehol se. Pipitér, Ádámka, gyertek csak ki! Hová jutottunk mi az éjszaka?
0: Kirohantak mind a ketten. Pipitér körülnézett, s áhítatosan tekintett föl az égre.
4: Megindult az Isten szigete, fiam. A szél elsuhintotta az éjszaka a parttól.
1: Most már az Isten kezében vagyunk. Bíz bennünket ezen az óriás lápon, amerre neki tetszik.
0: Pipitér igazat beszélt. Az Isten szigete úgy úszott a láb szabad tükrén, mint valami mesebeli nagy zöld madár. Az ilyen úszóláb nem ismeretlen tünemény a nádi emberek előtt. Úgy keletkezik, hogy az álló víz szélén az ezerféle vízinövény élő és elkorhalt gyökere összefonódik. Olyan sűrű háló lesz belőlük, hogy azt emberi hatalom szét nem tépheti. S ez a háló ing lebeg a víz színe alatt, míg a szél tele nem hordja földdel. Az új földön nem sokára kidugják fejüket a mohák, mohák fölött a füvek, s akkor a háló már olyan sűrű, a föld olyan vastag, hogy elbírja a bokrokat is, növekednek rajta a fák is. S ez az új telep minden szellőrebbenésre inog, lebeg a vízen, megrebben a gólya lába nyomán is, s megtáncoltatja minden kis szellő. Végre aztán neki támad valami hatalmasabb szél, belekapaszkodik a fák koronájába, elszakítja a parttól, s viszi befelé a lápon. S úszkál a vándorláp, amerre hajtja a szél, egészen addig, míg be nem köszönt a tél, s jégbilincsekkel oda nem kötözi valamelyik parthoz. Ott aztán alszik az úszósziget tavaszig, míg a langyos szelek ki nem szabadítják, és meg nem indítják a ringó hullámokon. Eredj, amerre a teremtő keze vezérel.
5: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek hallható változata.
6: Hangos könyvtár rovatunkat sugároztuk, amelyben ma Móra Ferenc Rabember fiai című regényéből hallgattunk meg három fejezetet. A következő percekben Elvis Presley dalaiból válogatunk.

Az elmúlt percekben Elvis Presley dalai szóltak. Ezzel homokóra a késői műsorunk a végéhez érkezett, de ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között Ébresztő reggeli magazin műsorunkban, ahol majd Ungvári Szende számít figyelmükre. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnos@agnosradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A mai napon Örkény István író-drámaíró gondolatával búcsúzom. Ha az ember agyát szabadjára hagyják, az a saját gondolatainak játékszere lesz. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Szabó Anitát hallották, a Homok Ora mai házigazdáját. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit szerda reggeli ébresztő magazinműsorunkban, június 24-én. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A pontos idő reggel 6 óra. Híreink következnek.
2: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. A Paktum Romániáért nevű megállapodás reális megoldás lehet egy új kormány gyors beiktatására. Tegnap több mint 2,25 milliárd euró érkezett Románia számlájára. Kelemen Hunor szerint politikai megállapodással kell kezdeni. Táncos Barna az Európai Bizottságnak. Ne legyen szigorúan védett faj a barna medve. Az előrejelzések szerint kissé felhős, de meleg időre számíthatunk. A délutáni esti órákban csapadék is kialakulhat. Most következzenek a részletek. A Nemzeti Liberális Párt elnöke Ilija Bolosán a Nikus Ordán államfővel folytatott tegnapi egyeztetések után kijelentette, hogy a Paktum Romániáért nevű megállapodás a reális megoldás lehet egy új kormány gyors beiktatására. A politikus szerint a fél évre szóló megállapodásnak rögzítenie kellene a költségvetési korlátokat, a hiánycélok betartását és csökkentését, valamint az, hogy az ország helyreállítási tervvel kapcsolatos jogszabályokat a kormány parlamenti felelősségvállalással fogadja el. Emellett az aláíró pártok vállalnák, hogy az év végéig nem nyújtanak be bizalmatlansági indítványt a paktumban szereplő ügyekben. Bolozsán kijelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt nyitott a szociáldemokrata párt köré szerveződő kisebbségi kormány, vagy egy Penele Mentsétek meg Romániát szövetség USZERE RMDSZ kisebbségi kormány támogatására. Hozzátette, hogy a liberálisok biztosítanák a kisebbségi PESZEDE kormány beiktatásához szükséges szavazatokat. Bolozsán továbbá közölte, hogy a párt országos elnökségének keddi ülésén tisztázzák ezeket a kérdéseket. Szerinte jó lenne, ha a részletek rendezése után olyan javaslat kerülne az államfő elé, amely már nem vezet az elmúlt időszakban tapasztalt helyzet megismétlődéséhez. Több mint 2,25 milliárd euró érkezett Románia számlájára az országos helyreállítási terv keretében benyújtott negyedik kifizetési kérelem alapján. Jelentette be tegnap a Facebook oldalán Dragos Puszláró beruházásokért és európai projektekért felelős ügyvivő miniszter. A tárca vezető bejegyzése szerint a kifizetési kérelmet teljes egészében jóvá hagyta, és teljes egészében kifizette az Európai Bizottság. Ez a 2,25 milliárd euró visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást jelent. Románia tavaly december 19-én nyújtotta be a negyedik kifizetési kérelmét, amelyet 38 mérföldkő és 24 célkitűzés megvalósítására alapozott. Az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy Románia ezeket a vállalásait

0: Elégítően teljesítette, így elrendelte az ezekhez kapcsolódó 2,25 milliárd euró maradéktalan kifizetését. Az Európai Bizottság tegnapi közleménye szerint a negyedik kifizetési kérelemhez kapcsolódó intézkedések javítják az erdők fenntartható kezelését, hozzájárulnak a közlekedés és az energiaágazat dekarbonizációjához, illetve fejlesztik az adóigazgatást. Az intézkedések célja továbbá a digitalizáció előmozdítása, az igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának növelése, a korrupció elleni küzdelem erősítése és az oktatási rendszer átfogó reformjának támogatása. Nem lehet a régi koalíciót helyreállítani, de politikai megállapodással több lehetséges forgatókönyvre is kilátás van. Állapította meg Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, a Nikus Ordán államfővel folytatott egyeztetéseket követően. Ahogyan előtte Ilja Bolozsán, a Penele elnöke is javasolta, úgy az RMDSZ elnöke szerint is a politikai megállapodással lehet tovább lépni. Az újságírók előtt elmondta, a régi koalíciót már nem lehet helyreállítani, de lehetőség van egy Penele Ussere RMDSZ, bár ettől Grindeanu már elzárkózott, vagy egy Penele és RMDSZ által támogatott PESZEDE kisebbségi kormányra, de akár egy törékeny többséggel bíró PESZEDE Penele RMDSZ kisebbségek összetételű konstrukció sem tart elképzelhetetlennek. Legyen bármelyik forgatókönyv, azt még a miniszterelnök kijelölése előtt politikai megállapodással kell kezdeni. Vélekedett hozzátéve, ha van politikai egyesség, akár június végéig is be lehet iktatni az új kormányt. A G4 média szerint Kelemen Hunor hangsúlyozta azt is, az előrehozott választások nem megoldás. Tudomása szerint a Penele hajlandó elfogadni más kormányfőt is, nem csak Ilja Bolozsánt, és szerint egy kisebbségi kormány senki nem akar leváltani, mert boldog lesz, hogy ellenzékből lesz kivel harcolnia. Táncos Barna mezőgazdasági miniszter tegnap közölte, a medve problémára hívta fel Jessica Russell környezetvédelmi biztos figyelmét, és arra kérte az Európai Bizottságot, hogy vegye ki a barna medvét a szigorúan védett fajok kategóriájából. Amint Táncos Barna rámutatott, arra is kérte az Európai Bizottságot, hogy a medve kérdésben rugalmasabb kezelést tegyen lehetővé azokban a tagállamokban, ahol a faj nem veszélyeztetett. Mint írta, a környezetvédelmi biztossal megállapodtak abban, hogy egy romániai szakértői csoport Brüsszelben bemutatja a medveállományra vonatkozó, genetikai mintákon alapuló tudományos felmérés eredményeit. Mint beszámolt, meghívta a környezetvédelmi biztost a Via Transilvanica útvonalra, hogy megismerje Románia vadregényes tájait, és lássa, hogyan élnek együtt a vidéki közösségek a természettel. A mezőgazdasági miniszter nemrégiben újfent kijelentette, hogy Romániának lépéseket kell tennie az Európai Uniónál a barna medvére vonatkozó jogszabályok megváltoztatása érdekében, követve a németek példáját, akiknek sikerült módosítatniuk a farkasok védelmére vonatkozó jogszabályokat. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint kissé felhős, de meleg időre számíthatunk. A délutáni esti órákban csapadék is kialakulhat. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez a Szácsepressz hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír. Uram, ne haragudj ennyire, ne emlékezz örökké bűneinkre. Tekints le ránk, mindannyian a te néped vagyunk. Ézsaiás próféta könyvéből a 64. rész, 8. verse.

Keresztelő János mondta, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Máté evangéliumának 3. részéből a 8. vers.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
10: Krédó.
11: A megtartó hit műsora.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a 117. Zsoltár versei alapján szól hozzánk, Csoma Judit Margit, a Magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Két követelmény című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

A mai napon a 117. Zsoltárt olvasom. A 117. Zsoltár a legrövidebb a 150 Zsoltár közül. Hallgassuk meg, és tegyük fel a kérdést. Kell ehhez még hozzátenni valamit? Így szól. Dicsérjétek az Urat, mind ti népek, dicsőítsétek, mind ti nemzetek. Mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat. Amen. Aki teheti, menjen el a templomba. Vegyen részt az Isten tiszteleten. Dicsérje Istent a gyülekezet közösségében. Mert nincs annál jobb, mint közösségben lenni, együtt lenni, együtt énekelni, imádkozni. Imádkozzunk most is. Csak nálad, lelkemben élő Istenem, csak nálad csendesül el lelkem, csak akkor nyugszom meg, ha rád figyelek, csak akkor tudom magam összeszedni, ha eszembe jutsz. Ha megállok egy pillanatra szent színed előtt, és rád nézek, a középpontra, a lényegre, életem centrumára, és megtalállak. Megtalállak a templomban, megtalállak szívem szent terében, és már hallom égi szódat, már látom az utat, látom a következő lépést, a világos megoldást, és már csak abban reménykedek, lelkemben élő Isten, hát ha legközelebb nem lesz szükségem ennyi időre ahhoz, hogy eszembe juss. Amen.

Isten üzenete Csoma Judit Margit, a Magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk ma a 117. Zsoltár versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából Két követelmény című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Két követelmény. Antoni de Mello nyomán. Vigyázz, mondta a mester a buzgó segítőnek, mert lehet, hogy több kárt okozol, mint hasznot. Miért? Mert az igazságosság két követelménye közül gyakran csak az egyiket teljesíted. És pedig? A szegényeknek joguk van kenyérre. És melyik a másik követelmény? A szegényeknek joguk van a szépségre.

Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úrházában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. A 27. Zsoltár 4. verse.

Az elmúlt percekben a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, két követelmény című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Krédó hitépítő rovatunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban 19 óra 15 perctől is, vagy megtalálják weboldalunkon a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Az elmúlt percekben műsorunkban a 117. Zsoltár versei alapján áhítatot mondott Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztora, ezt követően pedig a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, két követelmény című részt felolvasta Janicska Mihály Noémi, rádió munkatársa. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit szerda reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Örkény István író drámaíró gondolatával köszöntöm Önöket, amely így szól. Ha az ember agyát szabadjára hagyják, az a saját gondolatainak játékszere lesz. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket a következő másfél órában. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk. Ezután Kukta rovatunkba várom Önöket. Ezt követően természetesen felköszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután Credo hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig, ahogy megszokhatták, áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A következőkben hírösszefoglalón következik.
0: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. A Paktum Romániáért nevű megállapodás reális megoldás lehet egy új kormány gyors beiktatására. Tegnap több mint 2,25 milliárd euró érkezett Románia számlájára. Kelemen Hunor szerint politikai megállapodással kell kezdeni. Táncos Barna az Európai Bizottságnak. Ne legyen szigorúan védett faj a barna medve. Az előrejelzések szerint kissé felhős, de meleg időre számíthatunk. A délutáni esti órákban csapadék is kialakulhat. Most következzenek a részletek. A Nemzeti Liberális Párt elnöke Ilija Bolozsán. Annikus Ordán államfővel folytatott tegnapi egyeztetések után kijelentette, hogy a Paktum Romániáért nevű megállapodás a reális megoldás lehet egy új kormány gyors beiktatására. A politikus szerint a fél évre szóló megállapodásnak rögzítenie kellene a költségvetési korlátokat, a hiánycélok betartását és csökkentését, valamint az, hogy az ország helyreállítási tervvel kapcsolatos jogszabályokat a kormány parlamenti felelősségvállalása fogadja el. Emellett az aláíró pártok vállalnák, hogy az év végéig nem nyújtanak be bizalmatlansági indítványt a paktumban szereplő ügyekben. Bolozsán kijelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt nyitott a Szociáldemokrata Párt köré szerveződő kisebbségi kormány, vagy egy Penele Mentsétek meg Romániát szövetség USZERE RMDS kisebbségi kormány támogatására. Több mint 2,25 milliárd euró érkezett Románia számlájára, az országos helyreállítási terv keretében benyújtott negyedik kifizetési kérelem alapján. Jelentette be tegnap a Facebook oldalán Dragos Puszláró beruházásokért és európai projektekért felelős ügyvivő miniszter. A tárca vezető bejegyzése szerint a kifizetési kérelmet teljes egészében jóváhagyta, és teljes egészében kifizette az Európai Bizottság. Ez a 2,25 milliárd euró visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást jelent. Románia tavaly december 19-én nyújtotta be a negyedik kifizetési kérelmét, amelyet 38 mérföldkő és 24 célkitűzés megvalósítására alapozott. Az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy Románia ezeket a vállalásait kielégítően teljesítette, így elrendelte az ezekhez kapcsolódó 2,25 milliárd euró maradéktalan kifizetését.

Nem lehet a régi koalíciót helyreállítani, de politikai megállapodással több lehetséges forgatókönyvre is kilátás van, állapította meg Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, a Nikus Ordán államfővel folytatott egyeztetéseket követően. Ahogyan előtte Ilja Bolozsán, a Penele elnöke is javasolta, úgy az RMDSZ elnöke szerint is a politikai megállapodással lehet tovább lépni. Az újságírók előtt elmondta, a régi koalíciót már nem lehet helyreállítani, de lehetőség van egy Penele Ussere RMDSZ, bár ettől Grindjánu már elzárkózott, vagy egy Penele és RMDSZ által támogatott PESZEDE kisebbségi kormányra, de akár egy törékeny többséggel bíró PESZEDE Penele RMDSZ kisebbségek összetételű konstrukció sem tart elképzelhetetlennek. Legyen bármelyik forgatókönyv, azt még a miniszterelnök kijelölése előtt politikai megállapodással kell kezdeni. Vélekedett hozzátéve, ha van politikai egyesség, akár június végéig is be lehet iktatni az új kormányt. Táncos Barna mezőgazdasági miniszter tegnap közölte, a medve problémára hívta fel Jessica Russell környezetvédelmi biztos figyelmét, és arra kérte az Európai Bizottságot, hogy vegye ki a barna medvét a szigorúan védett fajok kategóriájából. Amint Táncos Barna rámutatott, arra is kérte az Európai Bizottságot, hogy a medve kérdésben rugalmasabb kezelést tegyen lehetővé azokban a tagállamokban, ahol a faj nem veszélyeztetett. Az előrejelzések szerint kissé felhős, de meleg időre számíthatunk. A délutáni esti órákban csapadék is kialakulhat. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ácsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. A következőkben a napkalendáriumát lapozzuk fel Szabó Anitával.

Június 24-ét írunk, ez az év 175. szökőévben, 176. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 190 nap van hátra. Tekintsük át előbb, hogy milyen fontosabb történelmi események kötődnek június 24-éhez.

1812-ben ezen a napon Bonaparte Napóleon serege átlépte az orosz birodalom határát. 1901. június 24-én Pablo Picasso Párizsban megnyitotta első önálló kiállítását, Ambroise Vollard támogatásával, aki bemutatta kortárs íróknak, közöttük Apollinárnek. 1927. június 24-én Cornelius Zelea Codreanu, a román ultrajobb oldali és antiszemita vasgárda, vagy a mozgalom másik gyakran használt nevén Mihály Arkangyal légió kapitánya lesz. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek június 24-éhez kötődnek. Most tekintsük át, hogy kik a nap híres szülöttei.

1519. június 24-én született Béza Tódor, svájci teológus, Calvin János hivatal társa és utóda a Genfi Református Egyházban. 1531-ben ezen a napon született Zsámbuki János magyar történetíró. 1881. június 24-én látta meg a napvilágot Vértesi Dezső, klasszika filológus, műfordító tanár. 1878-ban ezen a napon született Horváth János, Kossuth-díjas irodalomtörténész egyetemi tanár, 1923-tól a Kisfaludi Társaság, 1931-től a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 1942-től a Petőfi Társaság tagja volt. 1923-ban megkapta az MTA nagy jutalmát, 1930-ban Korvin koszorúval tüntették ki, 1948-ban a Kossuth-díj aranyfokozatában részesült a Magyar Irodalmi Műveltség kezdetei Szent Istvántól Mohácsig című művéért. 1890. június 24-én született Baktai Ervin festőművész, művészettörténész, orientalista, asztrológus, író, műfordító. 1926 és 29 között Indiában tanulmányozta az ottani vallásokat és kultúrát. 1928-ban felkutatta Kőrösi Csoma egykori tartózkodási helyeit és emlékeit. 1929-ben maláriás betegen tért haza, számtalan írása jelent meg Ázsiáról, és lefordította többek közt a Ramayanát. 1903-ban ezen a napon született Bene József, magyar grafikus, könyvművész és festő. Plakátjaival és az általa tervezett borítóval indult útjára a Napsugár Kolozsvári Gyermeklap, melynek sokáig szerkesztőbizottsági tagja volt. Szinte valamennyi romániai magyar napilap közölte illusztrációit, könyvgrafikai munkái számos szépirodalmi művet illusztráltak. 1927-ben ezen a napon született Martin Lewis Pearl, amerikai fizikus, aki 1995-ben kapott fizikai Nobel-díjat a tau lepton felfedezéséért. 1930. június 24-én látta meg a napvilágot Claude Chabrol, francia filmrendező, színész, művészeti igazgató, producer és forgatókönyvíró, a francia új hullám egyik elindítója. Filmjei közül említésre méltók az 1959-es Aranymedve díjas Unokafivérek, a Szép Szerzs, Lavardin felügyelő, Madame Bovary, Bovariné. 1932-ben ezen a napon született Korondi Margit, kétszeres olimpiai bajnok, tornász. 1953. június 24-én látta meg a napvilágot Révész Sándor, magyar énekes. 1987-ben ezen a napon született Lionel Messi, argentin válogatott labdarúgó. Ők voltak a nap híres szülöttei. Most lássuk, mely ismertebb személyiségek halálozási fordulója kötődik június 24-éhez.

79. június 24-én hunyt el Vespasianus római császár. 1439. június 24-én távozott az élők sorából 4. Frigyes osztrák herceg, tiroli gróf. 1852-ben ezen a napon hunyt el Bodzai Pál magyar költő. 1897. június 24-én halt meg Brassai Sámuel, akadémikus, unitárius tudós, a Kolozsvári Egyetem professzora, nyelvész, matematikus, botanikus, irodalmár, zenetudós, fordító, nyelvész, filozófus, természettudós, az utolsó erdélyi polihisztor, az MTA tagja. 1908-ban ezen a napon hunyt el Grover Cleveland, az amerikai Egyesült Államok 22. és 24. elnöke, hivatalban 1885 és 1889 és 1893-1897 között volt. 1979. június 24-én hunyt el Örkény István magyar író, drámaíró. 1980-ban ezen a napon halt meg Karácsony Emi, törökné T. Karácsony, magyar festőművész, emlékíró. Festészete a nagybányai művésztelepen forrott ki. Akvarellis olajképei egyéni és közös kiállításokon szerepeltek Kolozsvárt, Nagybányán és Budapesten. Otthona a

díjas, zsidó származású amerikai színész. Első sikerét 1956-ban a Babuci című filmben nyújtotta alakításával aratta, de legismertebb, kétségkívül, a Jó, a rossz és a csúfban Tuko szerepében lett. Henry Fonda a legjobb barátja volt. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk június 24-éhez kötődött.

Ma van Szent Ivánéj. Szent Iván napjának előestéje, a június 23-áról 24-ére virradó éjszaka, évszázadok óta a nyári napforduló ünnepe, még a kereszténység előtti időkből származik. Több országban hivatalos ünnepnap, Lettországban ünnepnapnak számít, Finnországban június 3. pénteke nem hivatalos ünnep, június 3. szombatja ünnepnap, Svédországban a június 19 és 25-ei közötti péntek Szent Iván éjszakája, június 20 és 26 közötti szombat, Szent Iván napja, a nyári napforduló ünnepe. Peruban keresztelő Szent János ünnepe, valamint a nap ünnepe. Június 24-ei kalendáriumunkat hallották.

0: Június 24-i kalendáriumunkat lapoztuk fel Szabó Anita szerkesztésében. A következő percekben Kukta rovatunkba várom Önöket.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A

mai kuktarovatunkban a csoki és narancsos ízű muffin receptjét osztom meg önökkel. Nézzük, milyen hozzávalók is szükségesek, ha 12 darabot akarunk elkészíteni belőlük. 4 darab narancs, 1 darab tojás, 90 ml kókuszolaj, 100 g holland kakaópor, 100 g kristálycukor, 250 g finom liszt, 1 teáskanál sütőpor és 1 csipet só.

és lássuk, hogyan kell elkészíteni. A narancsos csokis muffin elkészítéséhez lereszeljük a narancsok héját, és egy keverőtálba dobjuk. Hozzáadunk a narancsok kifacsart levéből 250 ml-t, valamint a tojást, és kikeverjük. Ezután mehet bele az olvasztott kókuszolaj, a kakaópor és a cukor. Ezekkel is alaposan elkeverjük. Beleszitáljuk a lisztet, a sütőport, a sót és csomómentesre keverjük. A tésztát egyenletesen elosztjuk 12 darab kapszlival bélelt muffin formába, és 180 fokra előmelegített sütőben 22-24 perc alatt készre sütjük.

Most pedig lássuk újra, hogy 12 darabhoz milyen alapanyagok szükségesek a csokis narancsos ízű muffinhoz. 4 darab narancs, 1 darab tojás, 90 ml kókuszolaj, 100 g holland kakaópor, 100 g kristálycukor, 250 g finom liszt, 1 teáskanál sütőpor és 1 csipet só. Remélem tetszett a csokis narancs ízű muffin receptje a kedves hallgatóinknak. Ha esetleg már szeretnék elkészíteni, a streetkitchen.hu weboldalán elérhető a pontos recept. Jó sütést és jó étvágyat!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor jelentkezünk. Most pedig névnaposainkat köszöntjük fel.
3: Június 24-én Iván, Beáta, János és Levente névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Iván férfi név a János név szláv formájából, illetve a régi magyar Jovános változatából származik, női párja Ivána. Beáta latin eredetű női név jelentése boldog. A János bibliai eredetű férfi név a héber Johanna névből, illetve ennek latin Johannus formájából származik. Jelentése Jáve megkegyelmezett. Női párja Johanna, Janka, Zsanett. Levente régi magyar személynév, általában a lesz ige származékának tartják, eszerint jelentése levőcske, kislény. Más újabb vélemény szerint eredeti formája lovanta lehetett, ami egy vadászat jelentésű szláv szó névképzővel megtoldott alakja, és így jelentése vadász lenne. Annyi bizonyos, hogy a Levente közszónak nincs köze a névhez, mert az jóval későbbi keletkezésű. Köszöntjük tehát június 24-én minden Iván, Beáta, János és Levente nevű hallgatónkat, szóljon nekik a következő dal, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: Névnaposainkat köszöntöttük fel az LGT-től a Rádió című dalukkal. Isten éltesse őket!
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat szerdai ébresztő információs magazinműsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Hamarosan híreink jönnek, utána felcsendül a jó hír,

0: Ezután Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő egy órában. Most pedig híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. A Paktum Romániáért nevű megállapodás reális megoldás lehet egy új kormány gyors beiktatására. Tegnap több mint 2,25 milliárd euró érkezett Románia számlájára. Kelemen Hunor szerint politikai megállapodással kell kezdeni. Táncos Barna az Európai Bizottságnak. Ne legyen szigorúan védett faj a barna medve. Az előrejelzések szerint kissé felhős, de meleg időre számíthatunk. A délutáni esti órákban csapadék is kialakulhat. Most következzenek a részletek. A Nemzeti Liberális Párt elnöke Ilija Bolosán a Nikus Ordán államfővel folytatott tegnapi egyeztetések után kijelentette, hogy a Paktum Romániáért nevű megállapodás a reális megoldás lehet egy új kormány gyors beiktatására. A politikus szerint a fél évre szóló megállapodásnak rögzítenie kellene a költségvetési korlátokat, a hiánycélok betartását és csökkentését, valamint az, hogy az ország helyreállítási tervvel kapcsolatos jogszabályokat a kormány parlamenti felelősségvállalással fogadja el. Emellett az aláíró pártok vállalnák, hogy az év végéig nem nyújtanak be bizalmatlansági indítványt a paktumban szereplő ügyekben. Bolozsán kijelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt nyitott a szociáldemokrata párt köré szerveződő kisebbségi kormány, vagy egy Penele Mentsétek meg Romániát szövetség USZERE RMDSZ kisebbségi kormány támogatására. Hozzátette, hogy a liberálisok biztosítanák a kisebbségi PESZEDE kormány beiktatásához szükséges szavazatokat. Bolozsán továbbá közölte, hogy a párt országos elnökségének keddi ülésén tisztázzák ezeket a kérdéseket. Szerinte jó lenne, ha a részletek rendezése után olyan javaslat kerülne az államfő elé, amely már nem vezet az elmúlt időszakban tapasztalt helyzet megismétlődéséhez. Több mint 2,25 milliárd euró érkezett Románia számlájára az országos helyreállítási terv keretében benyújtott negyedik kifizetési kérelem alapján. Jelentette be tegnap a Facebook oldalán Dragos Puszláró beruházásokért és európai projektekért felelős ügyvivő miniszter. A tárca vezető bejegyzése szerint a kifizetési kérelmet teljes egészében jóvá hagyta, és teljes egészében kifizette az Európai Bizottság. Ez a 2,25 milliárd euró visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást jelent. Románia tavaly december 19-én nyújtotta be a negyedik kifizetési kérelmét, amelyet 38 mérföldkő és 24 célkitűzés megvalósítására alapozott. Az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy Románia ezeket a vállalásait kielégítően teljesítette, így elrendelte az ezekhez kapcsolódó 2,25 milliárd euró maradéktalan kifizetését. Az Európai Bizottság tegnapi közleménye szerint a negyedik kifizetési kérelemhez kapcsolódó intézkedések javítják az erdők fenntartható kezelését, hozzájárulnak a közlekedés és az energiaágazat dekarbonizációjához, illetve fejlesztik az adóigazgatást. Az intézkedések célja továbbá a digitalizáció előmozdítása, az igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának növelése, a korrupció elleni küzdelem erősítése és az oktatási rendszer átfogó reformjának támogatása. Nem lehet a régi koalíciót helyreállítani, de politikai megállapodással több lehetséges forgatókönyvre is kilátás van. Állapította meg Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, a Nikus Ordán államfővel folytatott egyeztetéseket követően. Ahogyan előtte Ilija Bolozsán, a Penele elnöke is javasolta, úgy az RMDSZ elnöke szerint is a politikai megállapodással lehet tovább lépni. Az újságírók előtt elmondta, a régi koalíciót már nem lehet helyreállítani, de lehetőség van egy Penele Usere RMDS, bár ettől Grindeanu már elzárkózott, vagy egy Penele és RMDS által támogatott PESZEDE kisebbségi kormányra, de akár egy törékeny többséggel bíró PESZEDE Penele RMDS kisebbségek összetételű konstrukciót sem tart elképzelhetetlennek. Legyen bármelyik forgatókönyv, az még a miniszterelnök kijelölése előtt politikai megállapodással kell kezdeni. Vélekedett hozzátéve, ha van politikai egyesség, akár június végéig is be lehet iktatni az új kormányt. A G4 média szerint Kelemen Hunor hangsúlyozta azt is, az előrehozott választások nem megoldás. Tudomása szerint a Penele hajlandó elfogadni más kormányfőt is, nem csak Ilie Bolozsánt, és szerint egy kisebbségi kormány senki nem akar leváltani, mert boldog lesz, hogy ellenzékből lesz kivel harcolnia. Táncos Barna mezőgazdasági miniszter tegnap közölte. A medve problémára hívta fel Jessica Russell környezetvédelmi biztos figyelmét, és arra kérte az Európai Bizottságot, hogy vegye ki a barna medvét a szigorúan védett fajok kategóriájából. Amint Táncos Barna rámutatott, arra is kérte az Európai Bizottságot, hogy a medve kérdésben rugalmasabb kezelést tegyen lehetővé azokban a tagállamokban, ahol a faj nem veszélyeztetett. Mint írta, a környezetvédelmi biztossal megállapodtak abban, hogy egy romániai szakértői csoport Brüsszelben bemutatja a medveállományra vonatkozó, genetikai mintákon alapuló tudományos felmérés eredményeit. Mint beszámolt, meghívta a környezetvédelmi biztost a Via Transilvanica útvonalra, hogy megismerje Románia vadregényes tájait, és lássa, hogyan élnek együtt a vidéki közösségek a természettel. A mezőgazdasági miniszter nemrégiben újfent kijelentette, hogy Romániának lépéseket kell tennie az Európai Uniónál a barna medvére vonatkozó jogszabályok megváltoztatása érdekében, követve a németek példáját, akiknek sikerült módosítatniuk a farkasok védelmére vonatkozó jogszabályokat. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint kissé felhős, de meleg időre számíthatunk. A délutáni esti órákban csapadék is kialakulhat. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ecce Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Uram, ne haragudj ennyire, ne emlékezz örökké bűneinkre. Tekints le ránk, mindannyian a te néped vagyunk. Ézsaiás próféta, könyvéből a 64. rész, 8. verse.

Keresztelő János mondta, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Máté evangéliumának 3. részéből a 8. vers.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A világzene és a népzene legjobbjai egy csűrszínpadon. A Méra Világzenei Csűrfesztivál idén a hazai kedvenceken túl Dél-Amerikától egészen a Balkánig nyújtja a világzenei térképét. Tarts velünk te is az év legnagyobb csűrbulián augusztus 3-a és 6-a között. Jegyek elővételben a meraworldmusic.com honlapon és korlátozott számban a helyszínen. Találkozunk Mérán!
3: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
4: Reklám.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
6: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Krédó hitépítő műsorunk következik, Szecsődi Árpád kollégám már várja önöket.
8: Krédó.
9: A megtartó hit műsora.
10: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió.

jó hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a 117. Zsoltár versei alapján szól hozzánk, Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Két követelmény című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

A mai napon a 117. Zsoltárt olvasom. A 117. Zsoltár a legrövidebb a 150 Zsoltár közül. Hallgassuk meg, és tegyük fel a kérdést. Kell ehhez még hozzátenni valamit? Így szól. Dicsérjétek az Urat, mind ti népek, dicsőítsétek, mind ti nemzetek. Mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat. Amen. Aki teheti, menjen el a templomba. Vegyen részt az Isten tiszteleten. Dicsérje Istent a gyülekezet közösségében. Mert nincs annál jobb, mint közösségben lenni, együtt lenni, együtt énekelni, imádkozni. Imádkozzunk most is. Csak nálad, lelkemben élő Istenem, csak nálad csendesül el lelkem, csak akkor nyugszom meg, ha rád figyelek, csak akkor tudom magam összeszedni, ha eszembe jutsz. Ha megállok egy pillanatra szent színed előtt, és rád nézek, a középpontra, a lényegre, életem centrumára, és megtalállak. Megtalállak a templomban, megtalállak szívem szent terében, és már hallom égi szódat, már látom az utat, látom a következő lépést, a világos megoldást, és már csak abban reménykedek, lelkemben élő Isten, hát ha legközelebb nem lesz szükségem ennyi időre ahhoz, hogy eszembe juss. Amen.

Isten üzenete Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk ma a 117. Zsoltár versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából két követelmény című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Két követelmény. Antoni de Mello nyomán. Vigyázz, mondta a mester a buzgó segítőnek, mert lehet, hogy több kárt okozol, mint hasznot. Miért? Mert az igazságosság két követelmények közül gyakran csak az egyiket teljesíted. És pedig? A szegényeknek joguk van kenyérre. És melyik a másik követelmény? A szegényeknek joguk van a szépségre.

Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úrházában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. A 27. Zsoltár 4. verse.

Az elmúlt percekben a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, két követelmény című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Krédó hitépítő rovatunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban 19 óra 15 perctől is, vagy megtalálják weboldalunkon a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Az elmúlt percekben műsorunkban a 117. Zsoltár versei alapján áhítatot mondott Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztora, ezt követően pedig a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, két követelmény című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Szeretettel üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat szerda reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A következőkben hírösszefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik. Az óra utolsó részében pedig felcsendül a napáhítata. A következőkben hírösszefoglalónkat hallják.
0: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. A Paktum Romániáért nevű megállapodás reális megoldás lehet egy új kormány gyors beiktatására. Tegnap több mint 2,25 milliárd euró érkezett Románia számlájára. Kelemen Hunor szerint politikai megállapodással kell kezdeni. Táncos Barna az Európai Bizottságnak. Ne legyen szigorúan védett faj a barna medve. Az előrejelzések szerint kissé felhős, de meleg időre számíthatunk. A délutáni esti órákban csapadék is kialakulhat. Most következzenek a részletek. A Nemzeti Liberális Párt elnöke Ilija Bolozsán a Nikus Ordán államfővel folytatott tegnapi egyeztetések után kijelentette, hogy a Paktum Romániáért nevű megállapodás a reális megoldás lehet egy új kormány gyors beiktatására. A politikus szerint a fél évre szóló megállapodásnak rögzítenie kellene a költségvetési korlátokat, a hiánycélok betartását és csökkentését, valamint az, hogy az ország helyreállítási tervvel kapcsolatos jogszabályokat a kormány parlamenti felelősségvállalása fogadja el. Emellett az aláíró pártok vállalnák, hogy az év végéig nem nyújtanak be bizalmatlansági indítványt a paktumban szereplő ügyekben. Bolozsán kijelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt nyitott a Szociáldemokrata Párt köré szerveződő kisebbségi kormány, vagy egy Penele Mentsétek meg Romániát szövetség USZERE RMDS kisebbségi kormány támogatására. Több mint 2,25 milliárd euró érkezett Románia számlájára az országos helyreállítási terv keretében benyújtott negyedik kifizetési kérelem alapján. Jelentette be tegnap a Facebook oldalán Dragos Puszláru beruházásokért és európai projektekért felelős ügyvivő miniszter. A tárca vezető bejegyzése szerint a kifizetési kérelmet teljes egészében jóváhagyta és teljes egészében kifizette az Európai Bizottság. Ez a 2,25 milliárd euró visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást jelent. Románia tavaly december 19-én nyújtotta be a negyedik kifizetési kérelmét, amelyet 38 mérföldkő és 24 célkitűzés megvalósítására alapozott. Az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy Románia ezeket a vállalásait kielégítően teljesítette, így elrendelte az ezekhez kapcsolódó 2,25 milliárd euró maradéktalan kifizetését. Nem lehet a régi koalíciót helyreállítani, de politikai megállapodással több lehetséges forgatókönyvre is kilátás van. Állapította meg Kelemen Hunor, az RMDS elnöke, a Nikus Ordán államfővel folytatott egyeztetéseket követően. Ahogyan előtte Ilija Bolozsán a Penele elnöke is javasolta, úgy az RMDS elnöke szerint is a politikai megállapodással lehet tovább lépni. Az újságírók előtt elmondta, a régi koalíciót már nem lehet helyreállítani, de lehetőség van egy Penele USZERE RMDS, bár ettől Grindeanu már elzárkózott, vagy egy Penele és RMDS által támogatott PESZEDE kisebbségi kormányra, de akár egy törékeny többséggel bíró PESZEDE Penele RMDS.

0: Diaz kisebbségek összetételű konstrukció sem tart elképzelhetetlennek. Legyen bármelyik forgatókönyv, azt még a miniszterelnök kijelölése előtt politikai megállapodással kell kezdeni. Vélekedett hozzátéve, ha van politikai egyesség, akár június végéig is be lehet iktatni az új kormányt. Táncos Barna mezőgazdasági miniszter tegnap közölte, a medve problémára hívta fel Jessica Russell környezetvédelmi biztos figyelmét, és arra kérte az Európai Bizottságot, hogy vegye ki a barna medvét a szigorúan védett fajok kategóriájából. Amint Táncos Barna rámutatott, arra is kérte az Európai Bizottságot, hogy a medve kérdésben rugalmasabb kezelést tegyen lehetővé azokban a tagállamokban, ahol a faj nem veszélyeztetett. Az előrejelzések szerint kissé felhős, de meleg időre számíthatunk. A délutáni esti órákban csapadék is kialakulhat. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Masol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Folytatódik a Hitmorzsák című sorozatunk. Ezúttal Szécsi Mózes vállalkozó idézi fel a hitét formáló gyermekkori emlékeit. Beszélgetésünkben szó esik a bibliai történetről, amely azóta is iránytűként kíséri életét. Egy örök emlékként megőrzött sötét szürke zakóról, valamint arról is, hogy mire érdemes figyelni a vallásórákon. Riporter Pélbát Kincső.
1: Hogyan kerültél kapcsolatba Istennel? Mi az a legelső gyermekkori emléked, ami a hithez kapcsolódik, Istenhez kapcsolódik?
2: Homályosan emlékszem, valamikor olyan 3-4 éves lehettem, amikor édesanyám elvitt templomba. Ez az első olyan élményem, ami a templomról, vagy egyáltalán Istenhez köt. A mai napig eszembe jut, amikor ott ültem a padban, és csodálkoztam a nagy téren, és a bácsin, aki fentről beszélt. Rég volt, és azóta is végig kísért, és jó emlékezni erre a történetre. Akkor mesélt el édesanyám, és akkor hallottam először tulajdonképpen a keresztségről, hogy engem ott abban a templomban, ott az úrasztalánál kereszteltek meg, és ezt 4 évesen a gyermek még nem értette, gyermekésze nem értettem, hogy igazából mi történik ott, vagy mi történt. Mégis így 41 néhány év távlatából is tisztán emlékszem, és nagyon jó érzést tölt el, amikor eszembe jut, ma már tisztában vagyok vele, és tudom, hogy ott akkor a Szentlélek ölelt át, és az az érzés az egész életemen végig is. Tehát érdekes, hogy 3-4 évesen egy ilyen élmény tisztán megmaradt bennem, és egy jó érzés, egy nagyon jó élmény ez a... Tulajdonképpen ma már azt mondom, hogy a Szentlélekkel való első találkozás, első fizikai találkozás, vagy hogy is mondjam, amire emlékszem.
1: Volt-e egy vizuális képed Istenről, gyerekként elképzelted-e valahogy?
2: Igen, minden gyereknek van szerintem egy vizuális képe, legalábbis én úgy gondolom, hogy minden gyereknek van egy vizuális képe. Én is elképzeltem, hogy egy bácsi, egy erős ember, aki tulajdonképpen mindenben jelen van, tehát nyilván ez már a vallásórás élményeimnek köszönhető, hogy ezt így feldolgozta az én elmém, mert akkor, amikor még először a templomba voltam, akkor nem igazán volt. Volt egy istenképem, tehát nem tudtam 3-4 évesen, de aztán, ahogy telt múlt az idő, és hallottam a bibliai történeteket, stb., akkor kialakult bennem az, és ez utána statisztikákat olvasva ugyanaz bonyolodott le bennem is, tehát úgy alakult ki, mint általában a gyerekben, hogy mindig egy férfi az istenkép, mert ugye az erő testesül meg bennem, nekem is egy ilyen nagyon mosolygós, fehérhajú, szakállos bácsi, aki mindenben segít, és mindenben ott van, amikor szükségem van. Tehát gyakorlatilag ilyen volt a vizuális képem Istenről.
1: És ha becsukod a szemed, és egy gyermekkori vallásórát felidézel, akkor mi az az első illat, hang, vagy tárgy, érzés, ami eszedbe jut?
2: Elsősorban érdekes, mert nekem nagyapám jut eszembe az első vallásórás élményem kapcsán, mert nagyapám volt az Isten nyugosztója, aki kézen fogott, ez még a kommunizmus legsötétebb időszakában volt, és azok ellenére, hogy a rendszer tiltotta, engem elvitt vallásórára. És Egy gyakorlatilag idegen környezetbe kerültem elsőosztályosként. Elsőosztályos voltam valamikor ősszel, tehát akkor kezdtem az iskolát, sok-sok külső inger, volt új környezet, új osztálytársak, barátok, stb. És akkor ebben ugye én egy kicsit úgy nem is nagyon

0: akartam nagyapámmal menni, de hát nem mondta pontosan, hogy hová visz, mondta, hogy elvisz egy jó barátjához, hát ő volt a papbácsi, és oda bementünk az irodába, és én ott maradtam egyedül. Nem egyedül, hanem nagyon sok gyerekkel abban az időben, amikor ez tilos volt. Tehát tilos volt a vallásóra, le voltak sötétítve az irodának az ablakai, és ez egy szombaton volt, akkor mi szombaton is jártunk még iskolába. Ott ültem, nem tudtam, hogy mi fog történni, és akkor a papbácsi elkezdett beszélni a mi nyelvünkön, gyereknyelven, Bibliáról, a bibliai történetekről, és azóta is ilyen melegséggel tölt el, amikor erre a szombatra gondol, és tisztán emlékszem. Tehát emlékszem arra is, hogy nagyapámon milyen zakó volt, amikor elmentünk, és sötét szürke zakójában volt. Én már nem emlékszem, hogy én miben voltam, de így emlékszem tisztán, hogy nagyapám mikor bevitt, meg emlékszem azokra a bútorokra, meg azokra a tonetszékekre, amik ott voltak az irodában, mert az iroda volt átalakítva a szombatfalvi református egyházközségben, akkor éppen vallásórás teremmé, és bizony a kis irodában volt olyan is, hogy 50-60-an csúfolódtunk be. Azt mondom, hogy ez volt az a meghatározó élmény, ami akkor még mit sem sejtve, minden szombaton délben alig vártam, hogy oda menjek, és akkor még mit sem sejtve, egész életem meghatározója lett. Attól a pillanattól vártam a következőt, tehát mindig vártam a szombatot, mindig vártam, hogy eljussak oda, hogy mehessek abba a közösségbe, és hallhassam a bibliai történeteket, és még jobban megismerjem ezáltal Istent, úgymond.
1: Mi volt az a mondat, vagy bibliai történet, ami gyerekként egy mese volt csak, de felnőttként valódi iránytűvé vált?
0: Van, persze, hogy van a vallásórákon, majdnem minden alkalommal a papbácsi, Hegyi Sándor tiszteletesről beszélünk, nyugalmazott lelki pásztorról, aki vetített diákot bibliai történetekből. És ez akkor nekünk az maga a legjobb élmény volt elmenni, és szombatról szombatra minden vallás óra végén egy kicsit egy bibliai történetet dia képeken át meglátni. Gyakorlatilag vizuális élményt is nyújtott, szerintem ez volt az egyik kulcs ennek a történetnek, hogy vizuális élményt is nyújtott a száraz, mesélő, vagy oktató történetek mellé. És egy ilyen történet, amire tisztán emlékszem, az a virágvasárnapi történet volt, ami nagyon megmaradt. Most is látom, hogy a pálmaágakat lengető tömeg éhezi a Szamáron bevonuló Krisztust. Előttem van a kép, ahogy teregetik le a ruháikat, nyilván ezek fix, tehát ezek fényképek, nem is fotók, hanem grafikák voltak, amiket vetített, tehát ilyen kis illusztrációk, nem mozgóképek, de ugyan elevenen él bennem ez a történet, és úgy gondolom, hogy az a bevonuló virágvasárnap, Jeruzsálembe bevonuló Krisztus lett az én életem iránytűje, sajnos sokszor nem figyelek erre az iránytűre, de ő mindig utána nyúl és magához ölel felemel. Nincs olyan helyzet, amelyből vele ne lehetne győztesen kijönni, kikerülni, úgy gondolom. És azóta is ez kísér végig.
1: Ha beülhetnél az iskolapadba, akkor mit mondanál a tizenéveseknek, hogy mire figyeljenek vallás órán?
0: Nehéz kérdés a mai világban, mert annyi konkurencia van, vagy annyi sokkal érdekesebbnek tűnő dolog van a mai világban, mint mondjuk egy vallás óra. Én úgy gondolom, hogy a vallásórákon mindenre érdemes figyelni. Mindazok ellenére, hogy nem egy mondjuk YouTube csatorna, vagy nem egy TikTok videó megnézése a vallásóra, de a vallásórákon mindenre érdemes figyelni. Ez lehetetlennek tűnik, de azt mondom, a legfontosabb az, hogy bátran hagyjuk munkálkodni az Istent a mi életünkbe, akár gyermek, akár felnőttként. Mindig meg lesz a gyümölcs a szorgalomnak és az odafigyelésnek, és nem csak a vallásórákra érvényes, hanem az élet minden területén. Biztos vagyok benne, elnézve, éppen konfirmációra készülünk most, amikor az egyházközségben, amikor ezt az interjút készítjük, akkor holnapi nap lesz a kikérdezés, és vasárnap az úrvacsoraosztás. Azon gondolkodom, nemrég hívott a lelki pásztor, hogy néhány gondolatot mondjak majd vasárnap én is a konfirmandusoknak, hogy milyen jó, hogy vannak ők. És milyen jó, hogy vannak gyerekek, és milyen jó, hogy figyelnek, és milyen jó figyelni vallásórán, mert az élet meghatározója lehet az a szombat délután, vagy az a péntek délután, vagy bármelyik vallásóra. Nyilván ez most gyermekésszel még másképp fogható fel, de érdemes figyelni, mert mindennek megvan a gyümölcse, és megvan a válasz a jó.

Mai áhítatunk szerzője Marty Williams Martin, Egyesült Államokbeli testvérünk. Édesapám egészsége éveken át romlott, ezért halála nem ért váratlanul, de mégis úgy éreztem, mintha a talajt elveszítettem volna a lábam alól. Olyan volt, mintha többé nem állnék szilárd, egyenes talajon. A temetési szertartás abban a templomban volt, ahová apa járt, és ahol édesanyámmal együtt 4 gyereket felneveltek. Amikor beléptem az ismerős épületbe, eszembe jutott, hogy apa évtizedekkel ezelőtt hogyan segített eltávolítani az óriási mennyiségű földet, és elegyengetni a talajt a templom épületének bővítésénél. Ez önbizalmat adott, és azt az érzést, hogy a fizikai talaj szilárd a lábam alatt. Aztán előjöttek más gyerekkori emlékek is, mozzanatok apa életéből, amikor Bibliát olvasott, imádkozott, meghallgatott másokat, kérdezett, segített a rászoruló szomszédoknak. Olyan sok gondolat emlékeztetett arra, hogy apa a hit talajára építette az életét. Hasonlóan a példázatbeli bölcs emberhez, aki sziklára építette a házát, bizalmunkat mi is Istenbe vethetjük. Ilyen bizalommal megnyugvást és bizonyosságot nyerhetünk, és ezáltal az élet kihívásaiban magabiztosan állhatunk.

Imádkozzunk! Istenünk, erősítsd hitünket, segíts bízni és megmaradni a te szeretetedben a küzdelmes időkben is. Amen. Szavaim és tetteim mit fednek fel Istenbe vetett hitemről? Teszi fel a kérdést Marty Williams Martin, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akik szüleiket gyászolják.

A nap áhítatát hallhatták Szabó Anita tolmácsolásában. Ezt elébresztő reggeli adásunk a végéhez ér. Adása a legközelebb 12 órakor várja Önöket Szabó Anita kollégám. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ro honlapon keresztül. Örkény István író, drámaíró gondolatával búcsúzom Önöktől, amely így szól. Ha az ember agyát szabadjára hagyják, az a saját gondolatainak játékszere lesz. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. A Paktum Romániáért nevű megállapodás reális megoldás lehet egy új kormány gyors beiktatására. Tegnap több mint 2,25 milliárd euró érkezett Románia számlájára. Kelemen Hunor szerint politikai megállapodással kell kezdeni. Táncos Barna az Európai Bizottságnak. Ne legyen szigorúan védett faj a barna medve. Az előrejelzések szerint kissé felhős, de meleg időre számíthatunk. A délutáni esti órákban csapadék is kialakulhat. Most következzenek a részletek. A Nemzeti Liberális Párt elnöke Ilija Bolozsán a Nikus Ordán államfővel folytatott tegnapi egyeztetések után kijelentette, hogy a Paktum Romániáért nevű megállapodás a reális megoldás lehet egy új kormány gyors beiktatására. A politikus szerint a fél évre szóló megállapodásnak rögzítenie kellene a költségvetési korlátokat, a hiánycélok betartását és csökkentését, valamint az, hogy az ország helyreállítási tervvel kapcsolatos jogszabályokat a kormány parlamenti felelősségvállalással fogadja el. Emellett az aláíró pártok vállalnák, hogy az év végéig nem nyújtanak be bizalmatlansági indítványt a paktumban szereplő ügyekben. Bolozsán kijelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt nyitott a szociáldemokrata párt köré szerveződő kisebbségi kormány, vagy egy Penele Mentsétek meg Romániát szövetség USZERE RMDSZ kisebbségi kormány támogatására. Hozzátette, hogy a liberálisok biztosítanák a kisebbségi PESZEDE kormány beiktatásához szükséges szavazatokat. Bolozsán továbbá közölte, hogy a párt országos elnökségének keddi ülésén tisztázzák ezeket a kérdéseket. Szerinte jó lenne, ha a részletek rendezése után olyan javaslat kerülne az államfő elé, amely már nem vezet az elmúlt időszakban tapasztalt helyzet megismétlődéséhez. Több mint 2,25 milliárd euró érkezett Románia számlájára az országos helyreállítási terv keretében benyújtott negyedik kifizetési kérelem alapján. Jelentette be tegnap a Facebook oldalán Dragos Puszláró beruházásokért és európai projektekért felelős ügyvivő miniszter. A tárca vezető bejegyzése szerint a kifizetési kérelmet teljes egészében jóvá hagyta, és teljes egészében kifizette az Európai Bizottság. Ez a 2,25 milliárd euró visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást jelent. Románia tavaly december 19-én nyújtotta be a negyedik kifizetési kérelmét, amelyet 38 mérföldkő és 24 célkitűzés megvalósítására alapozott. Az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy Románia ezeket a vállalásait kielégítően teljesítette, így elrendelte az ezekhez kapcsolódó 2,25 milliárd euró maradéktalan kifizetését. Az Európai Bizottság tegnapi közleménye szerint a negyedik kifizetési kérelemhez kapcsolódó intézkedések javítják az erdők fenntartható kezelését, hozzájárulnak a közlekedés és az energiaágazat dekarbonizációjához, illetve fejlesztik az adóigazgatást. Az intézkedések célja továbbá a digitalizáció előmozdítása, az igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának növelése, a korrupció elleni küzdelem erősítése és az oktatási rendszer átfogó reformjának támogatása. Nem lehet a régi koalíciót helyreállítani, de politikai megállapodással több lehetséges forgatókönyvre is kilátás van. Állapította meg Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, a Nikus Ordán államfővel folytatott egyeztetéseket követően. Ahogyan előtte Ilija Bolozsán, a Penele elnöke is javasolta, úgy az RMDSZ elnöke szerint is a politikai megállapodással lehet tovább lépni. Az újságírók előtt elmondta, a régi koalíciót már nem lehet helyreállítani, de lehetőség van egy Penele USZERE RMDSZ, bár ettől Grindeanu már elzárkózott, vagy egy Penele és RMDSZ által támogatott PESZEDE kisebbségi kormányra, de akár egy törékeny többséggel bíró PESZEDE Penele RMDSZ kisebbségek összetételű konstrukciót sem tart elképzelhetetlennek. Legyen bármelyik forgatókönyv, az még a miniszterelnök kijelölése előtt politikai megállapodással kell kezdeni. vélekedett hozzátéve, ha van politikai egyesség, akár június végéig is be lehet iktatni az új kormányt. A G4 média szerint Kelemen Hunor hangsúlyozta azt is, az előrehozott választások nem megoldás. Tudomása szerint a Penele hajlandó elfogadni más kormányfőt is, nem csak Ilie Bolozsánt, és szerint egy kisebbségi kormány senki nem akar leváltani, mert boldog lesz, hogy ellenzékből lesz kivel harcolnia. Táncos Barna mezőgazdasági miniszter tegnap közölte. A medve problémára hívta fel Jessica Russell környezetvédelmi biztos figyelmét, és arra kérte az Európai Bizottságot, hogy vegye ki a barna medvét a szigorúan védett fajok kategóriájából. Amint Táncos Barna rámutatott, arra is kérte az Európai Bizottságot, hogy a medve kérdésben rugalmasabb kezelést tegyen lehetővé azokban a tagállamokban, ahol a faj nem veszélyeztetett. Mint írta, a környezetvédelmi biztossal megállapodtak abban, hogy egy romániai szakértői csoport Brüsszelben bemutatja a medveállományra vonatkozó, genetikai mintákon alapuló tudományos felmérés eredményeit. Mint beszámolt, meghívta a környezetvédelmi biztost a Via Transilvanica útvonalra, hogy megismerje Románia vadregényes tájait, és lássa, hogyan élnek együtt a vidéki közösségek a természettel. A mezőgazdasági miniszter nemrégiben újfent kijelentette, hogy Romániának lépéseket kell tennie az Európai Uniónál a barna medvére vonatkozó jogszabályok megváltoztatása érdekében, követve a németek példáját, akiknek sikerült módosítatniuk a farkasok védelmére vonatkozó jogszabályokat. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint kissé felhős, de meleg időre számíthatunk. A délutáni esti órákban csapadék is kialakulhat. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ecce Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Uram, ne haragudj ennyire, ne emlékezz örökké bűneinkre. Tekints le ránk, mindannyian a te néped vagyunk. Ézsaiás próféta, könyvéből a 64. rész, 8. verse.

Keresztelő János mondta, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Máté evangéliumának 3. részéből a 8. vers.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
9: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
8: Házalófazék.
9: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. KT tábor.
1: Hát a KT hetünknek a megszervezése az egy rendszeres dolog, évről évre megszervezzük, és a KT oktatásnak a szerves része. Tehát egy dolog az, hogy ülünk minden hétről hétre a 7., 8. és 9. osztály, és a KT kérdéseket, és a bibliai ismeretet, és az egyháztörténelmet tanulmányozok, és a gyülekezetünknek nyilván a felépítését, meg hasonlókat, meg a gyülekezetünk ismeretét, de a KT hétvégék és a KT hét egy olyan közösségformáló program, ahol először is az Istennel formálódik a közösségük, másrésztről meg egymással formálódik a közösségük, csapattá válnak, és valahol az Isten dolgait együtt tapasztalják meg, és együtt vannak benne is.
0: A Tiszán innen Református Egyházkerület gyülekezeteinek találkozója.
2: Miután az imádság éve van egyházunkban, ami tulajdonképpen mindig aktuális, én egy zsoltárt hoztam, méghozzá a esztendőnek a mottoja, 46. zsoltárból a csendes egyetek el is tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Ennek a zsoltárnak a üzenetét próbáltam kibontani a hallgatók felé, amely először úgy hangzik, mintha egy ilyen ellazulásra, elcsendesedésre hívna, de ettől sokkal erőteljesebb.
0: Az év diákja díj.
3: Alapképzésen nálunk van egy olyan lehetőség, hogyha valaki még nem tudná, hogy a mi egyetemünk az finanszíroz egy másik egyetemet, tehát egyszerre lehet dupla szakot végezni. Illetve erre van lehetőség bármilyen egyetemen a Bábesbolyain belül, és szerintem ez egy olyan dolog, amiről az embereknek tudni kell. Én is ilyen formában végeztem el a két alapképzést, és úgy gondolom, hogy érdemes élni ezzel a lehetőséggel mindenkinek, aki teheti.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Közösségben megélni a hitet, kérdéseket feltenni, válaszokat keresni és közelebb kerülni Istenhez. Ezt a célt szolgálja a Beregszászi Református Gyülekezet Kukján szervezett KT tábora. A héten közel 40 fiatal és segítő vesz részt az együttléten, amelynek központi témája a mi atyánk. Az este evangelizációs alkalmakon pedig a tékozló fiú történetén keresztül hangzik az üzenet a résztvevők felé. Hogyan épül fel egy ilyen tábor, milyen lelki és közösségi programok várják a fiatalokat, és mit jelent számukra ez a néhány együtt töltött nap? Mit vihetnek haza magukkal a résztvevők, és milyen érzésekkel érkeztek a táborba? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk Margitics Erikával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával, valamint két táborozó fiatallal, Ionika Antal Eszterrel és Bodnár Istvánnal.
1: Hát a KT hetünknek a megszervezése az egy rendszeres dolog, évről évre megszervezzük, és a KT oktatásnak a szerves része. Tehát egy dolog az, hogy ülünk minden hétről hétre a 7., 8. és 9. osztály, és a KT kérdéseket, és a bibliai ismeretet, és az egyháztörténelmet tanulmányozok, és a gyülekezetünknek nyilván a felépítését, meg hasonlókat, meg a gyülekezetünk ismeretét, de a KT hétvégék és a KT hét egy olyan közösségformáló program, ahol először is az Istennel formálódik a közösségük, másrésztről meg egymással formálódik a közösségük, csapattá válnak, és valahol az Isten dolgait együtt tapasztalják meg, és együtt vannak benne is. Az idén egy érdekes témával készültünk, a mi atyánkról szól, vagy a mi atyánk a témája ennek a hétnek, de nem csak a mi atyánk, hanem az esti evangelizációknál ennek összefüggésében a tékozló fiú történetét veszük végig, ami úgy gondolom, hogy rimmel az egyik a másikra. Természetesen vannak interaktív programok, általában úgy épül fel egy nap, hogy van reggeli elhitat, ezt mindegyik csoportvezető a saját csoportjában tartja meg, majd vannak különböző nyilván tábori dolgok, amiket rendezünk, akkor van mini előadás, ami azért izgalmas, mert ezt a segítőink, munkatársaink, a fiatalok tartják meg minden nap. Vannak csoportbeszélgetések, ugye vannak ebédek, meg ajánlások, meg minden, vannak interaktív feldolgozásai ezeknek a témáknak, majd délután van egy hosszú előadás, vagy egy nagy előadás, és ott is van csoportfeldolgozás. Vannak ilyen interaktív délutáni programjaink is, és este van evangelizáció, amikor a tékozló fiú történetet, amit már mondtam, dolgozzuk fel. Nyilván mindeközben vannak aktív programok, amiket szintén a fiatalok készítettek felé. Úgy gondolom, szerintem, amikor Jézus megvető történetéről beszél, akkor valahol abban az a lényeg, hogy a magok, amik egyszer megteremtek, 70 annyit, 100 annyit, mikor mennyit, azok újabb magokat teremjenek, és újabb gyümölcsök legyenek belőle. És mi ezt tapasztaljuk azért, mert azok, akik néhány évvel ezelőtt még kátésként vettek részt ezekben a táborokban, azok ma segítőként és munkatársként vannak ott. És nem csak a káté táborokban, nem csak a hétvégéken vannak ott, aktívan, motiváltan, úgyhogy nem kell utánuk járni, hanem tényleg lelkesen jönnek, és az Isten dicsőségére szolgálnak, hanem akár az idősek, nem tudom, délutánjain ott vannak, jelen vannak, amikor tél volt, nem tudom, havat lapátoltak az időseknél, vagy diakónusaink mellé állnak be is, és ebédeket osztanak, és még számos olyan szolgálat van, amiben jelen vannak, és ezt olyan jó látni, és jó látni azt, hogy megajándékoz bennünket az Úr velük. Mert hiszem azt, hogy ők egy kegyelmi ajándék számunkra. Azt hiszem, a fiatalok számára kukja évről évre egy olyan élmény marad, amiből tudnak táplálkozni. Kicsit olyan, mint egy powerbank, amire néha rá tudnak csatlakozni akkor, amikor nehéz, vagy akkor, amikor másról szól, vagy akkor, amikor annyi sok minden veszi őket körbe. És úgy hiszem, hogy nekik ez egy, és ezt a bizonyságtételekbe halljuk is, akár konfirmációkor is, hogy nekik ez ott egy találkozás helye, amikor találkozhatnak saját magukkal és Isten előtt, amikor találkozhatnak Istennel, és amikor életek formálódhatnak át. Hát az ifis kátés táborunk abban más, hogy itt kicsit mélyebb témákról beszélünk. Tehát ez már a tovább lépése. Tehát például azzal fejezzük a káté táborunkat, hogy hogyan küldi ki az Isten, vagy hogyan tudnak visszamenni a hétköznapokba a fiatalok. És az ifis héten arról beszélünk, hogy jó, oké, de ezt nem nekem erőből kell csinálnom, és nem nekem erőből kell tovább lépnem, hanem hogyan tud, mivel helyett tesz fel az Isten bennünket. És itt már kicsit mélyebb dolgokról megyünk, amikor már nem a keresésről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy az Isten a hitben és a hitben való megállásban hogy tud bennünket megtartani.
4: Jónika Antal Eszter vagyok, most fejeztem a 9. osztályt, 14 éves, másodjára vagyok ilyen táborba, nagyon vártam már. A közösség nagyon jó, lesz dicsőítés és evangelizáció, amik általában ilyen lelki feltöltődést adnak nekünk. Mindig ugyanolyan időben van ez a tábor, szóval előre tudjuk, hogy ezt az időt így félretesszük, hogy akkor kátés tábor.
5: Bodnár István, a Sára Szoroziból 14 éves, én is most fejeztem a 9. osztályt. Hát én a tábort már nagyon vártam, nem készültem annyira se, hogy mert nem nincsenek betáblázva napjaim. A hitéletemben ez nagyon nagy löketet jelent, mert tavaly ezen a helyen tértem meg, és most is ugyanerre erre hatásra számítok. Nagyon nagy feltöltődés, remélem, hogy teszek szert, és szeretek az Úr közelébe lenni. A tábortól azt várom, nagyon meleg lesz, sokat fogunk pihenni, meg ki fogunk bukni a naptól. Azt várom, hogy sokat fogunk énekelni, dicsőíteni fogunk, finomakat fogunk enni, és új barátokat szerzünk, és a régiekkel találkozunk. Hát másabb az mindig lehet, mert ugyanazt sose tudjuk még egyszer megcsinálni, de szerintem a programok is más lesz. Igazából én nem számítok annyira most sok mindenre, csak arra, hogy jól érezzük magunkat, és Istenhez közelebbre kerüljünk. Hát, hogy ne féljenek felvállalni a hitüket, és ne féljenek hangosan énekelni, mert ez az egyik legfontosabb egyébként, amikor az énekeket és a dicsőítést jól megéljük, akkor az hitünkön nagyon-nagyon tud ott segíteni. A második az, hogy nagyon figyeljenek oda az ilyen állítatokon és az igei részeken, mert sokat beszélgetünk közben mi is, és tudom azt, hogy sokszor nehéz odafigyelni az ilyen dolgokra, de hogy nagyon figyeljenek és próbálják komolyan venni az egészet.
4: Igazából nem tudom, hogy mire számíthatok, mivel most nem mondják el nekünk előre, hogy pontosan mi lesz, és ez igazából egy kicsit egy ilyen meglepetésként tér, de mindig kellemes meglepetés, mert csak jót várok onnan igazából. Hát igen, hogy ne féljék megélni a hitüket, és hogy ne féljenek ismerkedni is, mivel szerető közösség vagyunk, és mindenkit szeretettel várunk oda. Sok embert ismertem már onnan, szóval nem volt annyira nehéz, és hogyha van egy jó közösség, akkor nem lesz túl rossz. A csapatbeszélgetések alatt is nem zárnak ki, hanem kivel beszélgetnek, és hogy nem zárkózott.
0: Az elmúlt percekben Margitics Erikával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával és Jónika Antal Eszter, illetve Bodnár István táborozókkal beszélgettünk a kátéstáborról, amely tegnap vette kezdetét.

0: az anyaország. Több mint 600-an dicsérték együtt Istent a Sárospataki Református Hittudomány Egyetem udvarán, ahol immár 5. alkalommal rendezték meg a Tiszán Inneni Református Egyházkerület gyülekezeteinek találkozóját. Az imádság évéhez kapcsolódó alkalom az Istennel és egymással való közösség megélésére hívta a résztvevőket. A közös éneklést Barna Sándor püspök ige hirdetése, valamint egy személyes bizonságtétel követte, miközben a gyermekeket is számos program várta. Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallják.
1: Barna Sándorral, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspökével beszélgetek. Püspök úr, mivel készült, milyen ige hirdetéssel itt a gyülekezeti találkozóra?
2: Miután az imádság éve van egyházunkban, ami tulajdonképpen mindig aktuális, én egy zsoltárt hoztam, méghozzá a esztendőnek a mottója, 46. zsoltárból a csendes egyetek el is tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Ennek a zsoltárnak a üzenetét próbáltam kibontani a hallgatók felé, amely először úgy hangzik, mintha egy ilyen ellazulásra, elcsendesedésre hívna, de ettől sokkal erőteljesebb. Isten tulajdonképpen rákiált az ő népére. A történelmi háttere ennek a zsoltárnak, hogy Krisztus előtt 701-ben az asszír seregek körülvették Jeruzsálemet 185 000 katonával, és tulajdonképpen elzárták a külvilágtól, és megpróbálták

0: legyőzni, megfélemlíteni, és Isten pedig egy csodálatos szabadulást adott az ő népének, aki meghallotta ezt a kiáltást, és elcsendesedett, és már nem politikai szövetségeseket keresett, nem pánikba esett, hanem ahhoz fordult, akinek hatalma van. Hiszen Zsoltárban elhangzik két név, amely a Zsoltárok énekléséből talán ismerős lehet, a Cöbeót, azaz a seregek ura, és a Jákób istene, mind a kettő nagyon kifejező, hiszen a seregek ura az azt jelenti, hogy Isten a kozmikus térben, a makroszinten tulajdonképpen hatalommal bír, mennyei seregek, galaxisok és a történelem alakulása fölött. Ugyanakkor Jákób istene, és azon gondolkodhatunk, hogy miért pont Jákób, miért nem Ábrahám, Izsák, mert Jákóbnak a neve is azt jelenti, hogy csaló, aki menekül, aki életére a maga, azáltal, hogy maga akarta kézbe venni, irányítani az életét, így veszítette el pont a kontrollt az élete fölött, és életében megjelentek a konfliktusok családjában is, és ez azt jelenti, hogy még az elbukó, botladozó embernek is van Istennél menedéke, Jákób istene, és ez a kettő, ami csodálatos módon, tehát az a makro és a mikro szint Jézus Krisztusban inkarnálódik, és ezzel az igaz szakasszal párhuzamosan egy olyan új szövetségi történetről szoktunk megemlékezni, amikor a tanítványok Jézus parancsára hajóba szállnak. Jézus egész nap tanított, bár háborog a tengerő, mégis elfárad, elalszik, mert hiszen Jézus Krisztus nem csak tökéletes Isten, hanem ember is. Ugyanakkor, amikor a tanítványok fölébresztik, hogy Uram, nem tűrsz fel, hogy elveszünk, akkor Jézus ráparancsol a szélre, a tengerre, a viharra, hogy csendesedjen el. Benne ott van a seregek ura is, és Jákób istene, és egyszer is a legtökéletesebben a kereszten látható ez Jákób istene, aki odahajlik a bűnös emberhez, és tulajdonképpen közösséget vállal, sőt helyére áll a kereszten, ugyanakkor mégiscsak ebben a kiszolgáltatott, vesztesnek tűnő helyzetben mégis egy győzelmet arat a bűn a sátán kozmikus seregével szemben.
1: Hogyan látja püspök úr ennek a gyülekezeti találkozónak, ennek a rendezvénynek mi a jelentősége, miért fontos, hogy ezt minden évben sikerül itt Sárospatakon megszervezni?
0: Visszajelzésekből tudom, hogy egy várt alkalom ez már, és alkalmat teremt arra, hogy valóban találkozzunk. Különböző egyházmegyékben vagyunk, különböző gyülekezetekben, és itt pedig együtt vagyunk több mint 600-an regisztráltak, de tudom, hogy még jöttek el mások is. Nagyjából 7-800 fő körül szokott alakulni a résztvevők száma. Majd visszafogott időjárást kaptunk, tehát nem annyira süt a nap, de még nem is esik az eső, így úgy gondolom, hogy Isten megkönnyörül rajtunk, és egy áldott alkalmat teremt, ami alkalmas arra, hogy együtt legyünk, beszélgessünk, jobban megismerjük egymást, és együtt is elcsendesedjünk Isten előtt.
1: Vadnai Zoltánnal, a rendezvény szervezőjével folytatom az összeállítást. Idén hogyan szerveződött meg, miként készültek az alkalomra?
2: Úgy készültünk, ahogy az elmúlt 5 esztendőben, amikor 2022-ben az első találkozóra készültünk, akkor nagyon sok vágy volt a szívünkben, hogy egy olyan találkozóra kerüljön sor, ahol a Tiszán inneni gyülekezetek tagjai Isten igéjével, Krisztus evangéliumával egymással találkozhatnak, és nagy hála volt a szívemben az első találkozó után, hogy reménység szerint ez sikerült. Ez már az 5. ilyen találkozó, és ugyanezt mondhatom el, mint az első után. Most is 550 regisztrált látogató érkezett a mai rendezvényünkre, úgyhogy nem apadt el a kezdeti lelkesedés létszáma. De azt gondolom, hogy minden ilyen rendezvénynél a legfontosabb az, hogy imádsággal a szívünkbe készüljünk rá, hogy ne csak egy emberi találkozás legyen, ne csak szervezni való feladatok halmaza legyen, hanem kérjük el Isten áldását is az alkalomra. Úgyhogy hát ebben a reménységben készültünk most is.
1: Milyen programok várják a résztvevőket?
2: Gazdag programok vannak ma is. Egyrészt folyamatosan megy a színpad. Tehát 10 órakor egy közös énekléssel kezdtünk. Több száz ember dicsérte együtt az urat. Dezső Mário művésztanár úr volt a kántor ehhez. Aztán Barna Sándor püspök úr szolgálatát hallgathattuk meg. Utána egyházmegyénk esperesei köszöntötték a jelenlévőket. És épp most ért véget Hűvösvölgyi Ildikónak és Szabó Győzőnek a műsora, akik verseket, megzenésített verseket hoztak. A Kossuth-díjas művésznő úgy válogatta ezeket a verseket, hogy Istenről, hazáról, szeretetről, játékról egyformán szóljanak, és elmondta, hogy mindketten, akik felléptek, református gyülekezeti tagok. Én azért is örülök ennek, mert már maga a jelenlétük, nem beszélve a csodálatos műsorról, a maga a jelenlétük is üzent azzal, hogy sokan vagyunk reformátusok, mindenki igyekezzen megtalálni azt a helyet, ahol szolgálhatja az urat és szolgálhatja a közösséget. Van, aki egy kis településen, amikor virágot visz az úrasztalára, van, aki pedig a világot jelentő deszkákon áll meg reformátusként, úgyhogy ezt a széles spektrumot igyekszik megvilágítani ez a találkozó. Délután Miskolcról a Máon szeretett otthon lakói adnak egy rövid műsort, Noszvajról érkezik az Úrdala dicsőítő zenekar, ők zárják majd egyébként a délután, de párhuzamos programaink is vannak, hiszen lesz báb előadás a gyerekeknek az abaújváriak részéről, aztán vendégünk Hajdú Zoltán Levente, a missziói szolgálat vezetője, illetve dr. Nagy Károly Zsolt, rektorhelyettes Patakról. Zsoltnak megjelent egy Böjtalbum című könyve, abból egy kiállítás készült, egész nap megtekinthető, illetve lesz könyvbemutató is fél kettőtől, ahol az imádság évének kiadványait mutatják majd ők be. Úgyhogy termékvásárunk van, könyvvásárunk van, kézműves foglalkozás, népi játszótér, igyekeztünk színessé tenni a napot.
1: Szervezőként ilyenkor, már amikor zsong a rendezvény, milyen érzések vannak önben, lelkileg hogyan éli meg ezt az egészet? Most már mondhatjuk azt, hogy ha nem is lezajlott, de minden megy rendben a maga folyamán.
2: Minden megy, így van. Bízunk az Úrba, hogy a beharangozott eső elmarad, vagy legalábbis nem túl nagy lesz, délutánra ígérnek egy kis esőt, de egy nagy rendezvénysátorral készültünk, több százan ülnek alatta, úgyhogy remélem ez védelmet jelent. Ahogy telik az idő, nyilván szervezőként, ha azt tapasztalja az ember, hogy úgy minden a helyén van, úgy van, ahogy szerettük volna, akkor ez megnyugvás jelent. Én hálás vagyok egyébként minden segítő kéznek, hiszen nagyon sokan dolgoztak a mai eseményen, hogy ez szépen méltó módon megrendezésre kerüljön, és felsorolni se tudnám, tehát tényleg mindenkinek hálás köszönet van a szívemben, úgyhogy hát így tekint az ember, és azt szeretném, hogyha mindenki, amikor hazatér, akkor azt mondja magába, hogy köszönöm Uram, hogy részese lehettem ennek.
1: Bóné Bélával, a mostani alkalom bizonyságtevőjével folytatjuk az összeállítást, a beszélgetést. Hogyan csatlakozott ehhez a rendezvényhez?
3: Én szerte az országba járok bizonyságot tenni, 3,5 évet értem meg. Sok helyen megfordultam, és a Tóth Viktória tiszteletes asszony ajánlott engem ide Sárospatokra, hogy akkor itt nem lenne kedvem bizonyságot tenni. Nekem mindig van kedvem bizonyságot tenni. Úton, útfélen, alkalmas és alkalmatlan időben is.
1: És hogyan történt a megtérés, a bizonyságtétel, miről fog szólni, majd itt miről hallhatnak a rendezvényen résztvevők?
3: Hát én alkoholista voltam, tudni kell, hogy nehéz időket éltem meg a feleségemmel, a családommal együtt. Nagyon mélyre süllyedtem, ott voltam, hogy elvesztem mindenemet, és amikor úgy döntöttem, hogy ebből elég, akkor elmentem Dömösre, Kékkereszt alapítványnak a gyógyítójára, és ott utolsó előtti napon találkoztam Jézussal. Lelki szemeimmel láttam Jézust a kereszten, és ez a találkozás, ez meghatározó volt az egész életemre, az addigi életemre. Tehát 3,5 éve nem tudok másról beszélni igazából, csak Jézus Krisztusról.
1: Hogyan látja ezt a mai alkalmat? Miért fontos? Mi a jelentősége akár önnek? Miért jelentős, hogy itt ma el tudott jönni és bizonyságot tehet?
3: Hát nekem elsősorban öröm, meg talán úgy érzem, hogy kötelességem is elmondani mindenkinek, hogy a Jézus Krisztussal való találkozás az mindenkinek az életét meg tudja változtatni. Úgy érzem, mintha egy kalitkában lenne az emberiségem, külön-külön az emberek is, és nyitva van az ajtó a kalitkából. A kalitka az a függőségek, a bűnök, a bűneink. A kalitkának az ajtaja nyitva van, és Jézus Krisztus ott vár előtte, az ajtó mellett. És várja, hogy hívjuk, várja, hogy kérjük, hogy segítsen, hogy új életünk lehessen, egy igazi élet Jézus Krisztus által. És ezt fontosnak tartom elmondani mindenhol, mert olyan nagy szükségünk lenne rá, hogy felismerjük, hogy szabadok lehetünk, de csak ő általa.
1: Az ön életét hogyan változtatta meg Jézus Krisztus, hogy felismerte, meglátta?
3: Ez napokig sírtam. Úgy kezdődött. De nem tudtam, hogy miért sírok, mert nem voltam egy istenes ember, nem volt közöm nagyon az egyházhoz. Kikonfirmáltam, tehát szó szerint onnantól kezdve nem találkoztam az egyházzal, vagy csak nagyon ritkán, mikor a feleségem nagy nehezen belángatott a nagyobb ünnepeken. És megtapasztaltam, hogy milyen csodálatos Jézusunk van. Azóta csütörtökön történt a megtérésem, vasárnap két istentiszteletem voltam. Amit addig unalmasnak tartottam, azonnantól kezdve vágyam volt, álmom volt, nem bírtam volna kihagyni egyiket sem. Azóta 3,5 éve járok két istentiszteletre, nem stréberségből, hanem azért, mert hogyha az egyiket kihagytam, és mindegy, hogy a 8 órásit, vagy a 10 órásit, utána mindig lelkiismeret furdalásom volt. És mivel úgy sem csinálok semmit vasárnap, mert a vasárnap az Úr napja, ezért úgy döntöttem, hogy addig, amíg a lélek visz, minden istentiszteleten ott leszek. Azóta nagyon-nagyon sok embernek próbálok segíteni, és öröm van a szívemben, mikor meg tudom mutatni Jézus Krisztus azoknak a szegény cigány gyerekeknek mondjuk, ahova viszek forrócsokit, van egy kávégépem, ami miatt forrócsokit is, és látom a ragyogó, csillogó fekete szemeket, amik tele vannak örömmel. Nagyon sok helyen segítettem, Nagyecseden, több településen is, ahol szükség van, és megszólítottak, ott mindig vágyott, éreztem arra, hogy segítsek. És bár nekem nincs túl sok mindenem, valahogy a Jóisten mindig megsegített, hogyha kérés volt, kiimádkoztam, és meg tudtam tenni. Volt olyan, hogy 2 autónyi, teljesen zsírű, bedobozolt cipőt tudtam vinni, mert azért imádkoztam. És az Úr megteremtette. Meg számomra is hihetetlen a mai napig is, de megtörtént, és azt mondanám, hogy jobb adni, mint kapni. Fodor Guszti tiszteletes úr erre azt mondta, hogy mondta ezt a híres boxolónk Laci bácsi. És azóta nem tudok másról beszélni, csak Istenről.
1: Iván Grétával, a gyülekezeti találkozó egyik résztvevőjével folytatom az összeállítást. Honnan érkeztetek, illetve honnan hallottatok erről a rendezvényről?
4: Mi a miskolci avasi gyülekezetből érkeztünk Miskolcról, és a gyülekezeten belül már 4.-5. éve, mikor részt veszünk ezen a gyülekezeti találkozón. Minden évben szeretettel jövünk vissza, és várjuk ezt az alkalmat. Örülünk neki, hogy itt lehetünk.
1: Hogyan érzitek magatokat, milyen a hangulat, milyen programok vannak, ami érdekes számotokra?
4: Programok szerintem nekünk fiataloknak is teljes mértékben megfelelő, és egy megpihenést nyújt a mindennapokban, egy kikapcsolódás lehet. Emellett viszont szerintem a kicsiknek is van megfelelő program, mert népi játékokat vehetnek részt, csillámtetkó, mindenféle vásár van, amin részt vehetnek, ahonnan nagyon szép kézműves termékekkel térhetünk haza, és ezzel boldogíthatjuk a napjainkat.
1: Hogyan látod egy ilyen gyülekezeti találkozó, ugye rendszeresen van, minden évben megrendezik, miért fontos, miért jelentős, illetve hogy ti miért jártok vissza évről évre?
4: Hát a gyülekezeti találkozón, mi személy szerint azért veszünk részt minden egyes alkalommal, mert egy olyan közeg és egy olyan együtt töltető idő, amin mindenki szeretettel jön, és egy olyan közösségbe térhetünk vissza, aminek a része lenni nem csak egy lehetőség, hanem szerintem egy csodálatos dolog minden egyes embernek. Jelenleg körülbelül 10-15-en vagyunk itt, ebből fiatalok 5-6-an, és igazából onnantól kezdve minden korosztályban megtalálhatóak vagyunk. Minden egyes alkalommal élményeket szerezni jövünk ide-vissza.
1: Mező Arnolddal, lelkésszel folytatom az összeállítást. Hogyan látja lelkészként, miért is fontos ez a gyülekezeti alkalom, hogy itt évről évre megrendezésre kerül? Lelkészként miként vélekedik erről?
5: Lelkipásztorként gyülekezeteket pásztorolunk, és ott, ahol a gyülekezeteknek találkozási pontja lehet, ott a helye a lelkésznek is értelemszerűen, a gyülekezetével együtt, hiszen mi egy-egy gyülekezetet látunk, vagy jelen esetben 4 gyülekezetnek látunk rá mindennapjaira, mindennapi életközösségben vagyunk. Itt viszont egy olyan találkozási pont van, ahol másik gyülekezeteknek, más lelkészeknek, más perspektívájából a

0: Az, hogy megerősödhetünk, hogy jó úton járunk. Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz, ugyanazt a Krisztust követjük, más nyomvonalon talán, más körülmények között, de ugyanaz a célunk és ugyanaz a hálaadásunk. És a konfirmandusaim szokták mondani, hogy miért is kell nekik mindig jönni Isten tiszteletre, meg hát elmondták, hogy hát már a hónapban háromszor voltak, hát a negyediket hagyhatják már ki, és ennyi sokat templomba járni az már nagyon-nagyon megterhelő számukra, és akkor szoktam mosolyogva mondani, hogy ide figyelj testvér, én minden vasárnapot vagyok, és nem csak egy Isten tiszteleten, hanem négyen is, most képzeld el, hogy én mennyire unom, nem lehet megunni. Ugyanígy ezeket az alkalmakat, ahol Észak-Kelet-Magyarországon vagyunk, és szociológiailag azért látjuk demográfiailag a változásokat. Ezekhez nem azt mondom, hogy alkalmazkodnunk kell és örülni neki, de meg kell értenünk, és ennek fényében a jövőképünket felépíteni, rámutatni a reménységet adó Krisztusra, és előremutatóan hálát adva mindazért, ami mögöttünk van, a több száz éves kontinuitásunkért, hálát adva ezért a jóért, amit eddig megéltünk, reményteljesen tekinteni a jövőbe.
1: Kikkel mennyien érkeztek a gyülekezetek részéről?
0: Aktelek, József Őszintpetri és tornakápolnai gyülekezetek, és befértünk egy kis buszba. Szükség van az alkalomra. Tornakápolnai gyülekezet Magyarország egyik legkisebb gyülekezete és a legkisebb települése is. Jelen pillanatban 6 állandó lakosa van a településnek, és ebből a perspektívából kilépve és találkozva itt több ezer más reformátussal, más településen élő reformátussal, akiknek ugyanaz a Krisztusa, ugyanaz az Isten tiszteleti rendje, ugyanaz a hite, megerősödnek abban, hogy nem fogyunk mi annyira, hanem jó helyen vagyunk.
2: Az elmúlt percekben a Tiszán inneni református egyházkerület gyülekezeteinek találkozójáról készült helyszíni összeállításunkat hallhatták. Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar a hallgatói szavazatai alapján átadta Szőcs Ildikó mesterszakos hallgatónak az évdiákja díjat. Diákképviselőként is jelen volt társai között, és figyelt a szakmai tudás elsajátítására is tanulmányai során. A továbbiakban Szőcs Ildikó mesterszakos diákképviselő hallgatót kérdeztük az egyetemi éveinek lezárásáról. A riporter Bálint Enikő.
3: Sok szeretettel köszöntöm Szőcs Ildikó mesterszakos hallgatót. Online világon keresztül is.
4: Szeretettel köszöntök mindenkit!
3: Miért iratkoztál be a mesteri szakra református tanárképző zeneművészeti karon?
4: Elsősorban azért iratkoztam vissza, mert az alapképzést is ott végeztem, az egyiket, illetve végeztem még párhuzamosan a szociális munkaszakot, és szerettem volna ott folytatni a tanulmányaimat a református tanárképzői zeneművészeti karon.
3: Milyen volt ez az elmúlt fél éved, azaz az elmúlt éved, milyen tantárgyaid voltak? Tudnál róla mesélni?
4: Én nagyon pozitívan éltem meg ezt az utóbbi, igazából az egész időszakot, amit ott töltöttem az egyetemen. Nagyon sokat segített nekem fejlődni szakmai, illetve személyes szempontból is, több szempontból. Az elmúlt fél év az kicsit pörgősebb volt, ugyanis végzős vagyok, és disszertációt is írok, illetve a tanulmányaimra is figyelek, valamint délutáni programjaim is vannak. Nagyon sok hasznos tantárgyunk van, például az önismeret, etika, pastorál etika, illetve sok más, nekem ez a kettő, ami így megragadta most az utóbbi időben a figyelmem.
3: Hogyha már végzős vagy, akkor most már megvan a témád is, és lassan be is fejezed. Mi az?
4: Elég érdekes, én a szégyenérzettel kapcsolatban írok, illetve a disszertációm fő kérdése igazából az, hogy mint segítő szakember, mint vallástanár, mint pedagógus, a fiatal felnőttekben ezt az esetlegesen jelenlévő szégyenérzetet, ezt hogyan lehetne feloldani, hogyan lehetne ezt kezelni bizonyos szinten, vagy hogy mit tud tenni egy tanár ezzel kapcsolatban.
3: Mi az, ami kihívás volt ebben az évben? Vagy esetleg, hogyha voltál ösztöndíjjal valahova, arról is meghallgatjuk az élménybeszámolódat, azaz a tapasztalataidat.
4: Ami kihívás volt, az az időbeosztás, az időmenedzsment igazából, az nekem szerintem egész életem során egy nagy kihívás volt, illetve még most is az, nem csak múlt időben. És ösztöndíj lehetőség van a karon, van nálunk szociális ösztöndíj, illetve a teljesítmény ösztöndíj, abból van két kategória. Nagyon sok ösztöndíjas diákunk van, nagyon sokan megkapják nálunk a szociális ösztöndíjat például. és persze a teljesítmény ösztöndíjat is.

0: megkapja mindenki, akinek a jegyei ezt megengedik. Ezen kívül van nálunk Erasmus program. Úgy érzem, hogy nálunk használjuk ki leginkább, a mi egyetemünk használja ki ezeket a rövid távú Erasmus programokat, illetve van hosszabb távú is, van féléves Erasmusunk, és nyári gyakorlatra is van lehetőség nálunk, és ezekre mind lehet jelentkezni. Személy szerint én is voltam nyárin is, voltam rövid programon is, mindegyikről rendkívül pozitív tapasztalatom van, illetve mindenkit bátorítok arra, akinek van lehetősége, hogy éljen vele és jelentkezzen ezekre a programokra.
1: Miért ajánlod a mesterin való továbbtanulást annak, aki még habozna, hogy nálatok tanuljon vagy sem?
0: Elsősorban azért ajánlom, hogy nálunk folytassa a tanulmányait az, aki szeretné, mert mi egy kicsit mások vagyunk a karon, a mi egyetemünk kissé különbözik a többitől, abból a szempontból, hogy sokkal emberközelibbnek érzem a többi karhoz képest. Nagyon jó oktatóink vannak, vannak külföldi oktatóink is, nagyon-nagyon hasznosak azok a dolgok, amiket el tudunk tőlük sajátítani, és úgy érzem, hogy ez az egyetem többek között az életre is nevelt, és nevel még mindig, mert még mindig ott vagyok. Igazából emiatt. Tehát, hogy nagyon hálás közösség az, ami nálunk van.
1: És kaptál egy díjat is. Hogyan érintett?
0: Rendkívül meglepődtem, viszont nagyon hálás is vagyok érte, és akkor most innen is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik jelöltek és rám szavaztak erre a díjra. És volt bennem egy olyan érzés is, hogy értéke van annak, amit csináltam az elmúlt években, ugyanis 2022-től én vagyok a diákképviselő a vallásszakirányon, és nagyon-nagyon jól esett, tényleg szívből hálás vagyok érte, hogy a diákok azok ilyen formában is szerették volna kifejezni a hálájukat esetleg, miért érdemes hozzánk iratkozni. Ugye alapképzésen nálunk van egy olyan lehetőség, hogyha valaki még nem tudná, hogy a mi egyetemünk az finanszíroz egy másik egyetemet, tehát egyszerre lehet dupla szakot végezni, illetve erre van lehetőség bármilyen egyetemen a Bábes Bolyain belül, és szerintem ez egy olyan dolog, amiről az embereknek tudni kell. Én is ilyen formában végeztem el a két alapképzést, és úgy gondolom, hogy érdemes élni ezzel a lehetőséggel mindenkinek, aki teheti.
1: Legyen így. Sok sikert kívánok a védéshez majd, ha megvan a dolgozatod. Gondolom most már hamarosan le is adtad, vagy leadod.
0: Köszönöm szépen, viszont kívánok minden jót.
2: Szőcs Ildikó mesterszakos diákképviselő hallgatóval beszélgettünk az egyetemi éveiről, tanulmányairól és ösztöndíjas lehetőségekről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. A Paktum Romániáért nevű megállapodás reális megoldás lehet egy új kormány gyors beiktatására. Tegnap több mint 2,25 milliárd euró érkezett Románia számlájára. Kelemen Hunor szerint politikai megállapodással kell kezdeni. Táncos Barna az Európai Bizottságnak. Ne legyen szigorúan védett faj a barna.

0: Medve. Az előrejelzések szerint kissé felhős, de meleg időre számíthatunk. A délutáni esti órákban csapadék is kialakulhat. Most következzenek a részletek. A Nemzeti Liberális Párt elnöke Ilija Bolosán. Anikus Ordán államfővel folytatott tegnapi egyeztetések után kijelentette, hogy a Paktum Romániáért nevű megállapodás a reális megoldás lehet egy új kormány gyors beiktatására. A politikus szerint a fél évre szóló megállapodásnak rögzítenie kellene a költségvetési korlátokat, a hiánycélok betartását és csökkentését, valamint az, hogy az ország helyreállítási tervvel kapcsolatos jogszabályokat a kormány parlamenti felelősségvállalással fogadja el. Emellett az aláíró pártok vállalnák, hogy az év végéig nem nyújtanak be bizalmatlansági indítványt a paktumban szereplő ügyekben. Bolozsán kijelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt nyitott a szociáldemokrata párt köré szerveződő kisebbségi kormány, vagy egy Penele Mentsétek meg Romániát szövetség USZERE RMDSZ kisebbségi kormány támogatására. Hozzátette, hogy a liberálisok biztosítanák a kisebbségi PESZEDE kormány beiktatásához szükséges szavazatokat. Bolozsán továbbá közölte, hogy a párt országos elnökségének keddi ülésén tisztázzák ezeket a kérdéseket. Szerinte jó lenne, ha a részletek rendezése után olyan javaslat kerülne az államfő elé, amely már nem vezet az elmúlt időszakban tapasztalt helyzet megismétlődéséhez. Több mint 2,25 milliárd euró érkezett Románia számlájára az országos helyreállítási terv keretében benyújtott negyedik kifizetési kérelem alapján. Jelentette be tegnap a Facebook oldalán Dragos Puszláró beruházásokért és európai projektekért felelős ügyvivő miniszter. A tárca vezető bejegyzése szerint a kifizetési kérelmet teljes egészében jóváhagyta és teljes egészében kifizette az Európai Bizottság. Ez a 2,25 milliárd euró visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást jelent. Románia tavaly december 19-én nyújtotta be a negyedik kifizetési kérelmét, amelyet 38 mérföldkő és 24 célkitűzés megvalósítására alapozott. Az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy Románia ezeket a vállalásait kielégítően teljesítette, így elrendelte az ezekhez kapcsolódó 2,25 milliárd euró maradéktalan kifizetését. Az Európai Bizottság tegnapi közleménye szerint a negyedik kifizetési kérelemhez kapcsolódó intézkedések javítják az erdők fenntartható kezelését, hozzájárulnak a közlekedés és az energiaágazat dekarbonizációjához, illetve fejlesztik az adóigazgatást. Az intézkedések célja továbbá a digitalizáció előmozdítása, az igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának növelése, a korrupció elleni küzdelem erősítése és az oktatási rendszer átfogó reformjának támogatása. Nem lehet a régi koalíciót helyreállítani, de politikai megállapodással több lehetséges forgatókönyvre is kilátás van. Állapította meg Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, Anikus Ordán államfővel folytatott egyeztetéseket követően. Ahogyan előtte Ilija Bolozsán, a Penele elnöke is javasolta, úgy az RMDSZ elnöke szerint is a politikai megállapodással lehet tovább lépni. Az újságírók előtt elmondta, a régi koalíciót már nem lehet helyreállítani, de lehetőség van egy Penele USZERE RMDSZ, bár ettől Grindeanu már elzárkózott, vagy egy Penele és RMDSZ által támogatott PESZEDE kisebbségi kormányra, de akár egy törékeny többséggel bíró PESZEDE Penele RMDSZ kisebbségek összetételű konstrukció sem tart elképzelhetetlennek. Legyen bármelyik forgatókönyv, azt még a miniszterelnök kijelölése előtt politikai megállapodással kell kezdeni. Vélekedett hozzátéve, ha van politikai egyesség, akár június végéig is be lehet iktatni az új kormányt. A G4 média szerint Kelemen Hunor hangsúlyozta azt is, az előrehozott választások nem megoldás. Tudomása szerint a Penele hajlandó elfogadni más kormányfőt is, nem csak Ilija Bolozsánt, és szerint egy kisebbségi kormány senki nem akar leváltani, mert boldog lesz, hogy ellenzékből lesz kivel harcolnia. Táncos Barna mezőgazdasági miniszter tegnap közölte. A medve problémára hívta fel Jessica Russell környezetvédelmi biztos figyelmét, és arra kérte az Európai Bizottságot, hogy vegye ki a barna medvét a szigorúan védett fajok kategóriájából. Amint Táncos Barna rámutatott, arra is kérte az Európai Bizottságot, hogy a medve kérdésben rugalmasabb kezelést tegyen lehetővé azokban a tagállamokban, ahol a faj nem veszélyeztetett. Mint írta, a környezetvédelmi biztossal megállapodtak abban, hogy egy romániai szakértői csoport Brüsszelben bemutatja a medveállományra vonatkozó, genetikai mintákon alapuló tudományos felmérés eredményeit. Mint beszámolt, meghívta a környezetvédelmi biztost a Via Transilvanica útvonalra, hogy megismerje Románia vadregényes tájait, és lássa, hogyan élnek együtt a vidéki közösségek a természettel. A mezőgazdasági miniszter nemrégiben újfent kijelentette, hogy Romániának lépéseket kell tennie az Európai Uniónál a barna medvére vonatkozó jogszabályok megváltoztatása érdekében, követve a németek példáját, akiknek sikerült módosítatniuk a farkasok védelmére vonatkozó jogszabályokat. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint kissé felhős, de meleg időre számíthatunk. A délutáni esti órákban csapadék is kialakulhat. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez a Szecsel Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Uram, ne haragudj ennyire, ne emlékezz örökké bűneinkre. Tekints le ránk, mindannyian a te néped vagyunk. Ézsaiás próféta, könyvéből a 64. rész, 8. verse.

Keresztelő János mondta, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Máté evangéliumának 3. részéből a 8. vers.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. Az internet nem helyettesíti az orvost, csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Önök Credo című hitépítő műsorunkat hallhatják, a mikrofonnál Vitus István. Credónk mai kiadásában folytatjuk Gyökösi Endre, Isten öreg bojtárjának vallomásai című sorozatunkat, a mai alkalommal a negyedik rész első felével jelentkezünk. Rádió közelben továbbra is. Fájsmit Mária várja önöket.
3: Papság. Vajon gondolható-e, hogy lakózhatnék az Isten a földön? Íme az ég és az egeknek egei be nem foghatnak téged. Mennyivel kevésbé a ház, amelyet én építettem. Te tekints a te szolgád imádságára és könyörgésére, ó, Uram, én Istenem, hogy meghalljad a dicséretet és az imádságot, amellyel a te szolgád könyörög előtted e mai napon. Hogy a te szemeid e házra nézzenek éjjel és nappal, e helyre, amely felől azt mondtad, ott lészen az én nevem. Hallgass meg az imádságot, amellyel könyörög a te szolgád e helyen. Királyok első könyve 8. részének 27-től 30-ig terjedő versei. Mivel már kisgyerek koromban azt mondtam, hogy pap leszek, el sem tudtam képzelni, hogy más legyek. Nem is bántam meg soha. Ma öreg fejjel is csak azt mondom, hogy újra és újra papnak mennék. Ebből a hivatásból nem lehet nyugdíjba menni. Aki pap létére nyugdíjba megy, az sosem volt igazán pap. Vagy mindig pap valaki, vagy sosem az. Pap vagy mindörökké. Idézzük a zsidó levél szavait, és méltán. 1939-ben édesapám kedves öreg barátja Kovács István püspök helyettes áldott meg és szentelt pappá. Bár mi, protestánsok, inkább a lelkész szót használjuk. Így lettem hát ifjú lelkészé a kálvintéri templomban. Voltunk vagy 5-6 abból az évfolyamból. Halványan emlékszem, hogy olyan különleges élményt nem jelentett szentelésem. Hazamenve ovációval fogadott a családom, és ünnepi ebédet ettünk. Nem akkor, hanem később és fokozatosan lett élményé bennem. Amikor megéreztem, hogy most már nekem is szabad a szentséget nem csak venni, hanem adni is. Ezen annyira megrendültem, és tulajdonképpen ez a szolgálat tett engem lelkészé, pappá. És így szolgáltam a gyülekezetben. Számomra az ember szeretet és az Isten szeretet, azaz a szeretet volt az alap. Sokféle szeretet van. Engem a Jézusféle szeretet, ez a vadonat új fogalom és élet bűvölt meg. Mi az, amit csak Jézus hozott erre a véres bolygóra, se Buddha, se Mohamed, se senki? Mi az a vadonat új? Az ágápé. A szeretlek akkor is, ha nem szeretsz. A nem tudlak nem szeretni. Ez a Jézus féle szeretet. Az Isten így szeret. János evangélista írja a levelében, Isten pedig szeretet. Jézus a testet öltött agapé. Ez titokzatos valami, de én hiszem, akárhogy is gondolkodunk az Istenről, a lényeg az agapé lesz. Fiatal káplán Rákospalota óvárosában voltam, Benkő István esperesnél. Nagyon jól éreztem magam. Főnököm igen nagy és jó ige hirdető volt. Több nyelven beszélt, rendkívül olvasott volt. Én pedig megszomorodva néztem, hogy az egyszerű fejkendős parasztasszonyok milyen édesdeden alusznak az Isten tiszteleten. Egyik másik mondta is. Jaj, de szépen beszél a nagy tiszteletű úr, még csak nem is értjük. De azért nagyon szépen beszélt. Ez engem arra figyelmeztetett, hogy amikor lelkészként igét hirdetek, mindig olyasmiről beszéljek, ami érdekli az embereket. Olyan problémát vettem elő, ami nem Jákobról, Mózesről vagy Istvánról, a vértanúról szólt, hanem mondjuk egy újpesti melósról vagy annak feleségéről, aki nekem sírta el a bánatát. Arra nagyon vigyáztam, hogy senki magára ne ismerjen. A gondokat meghallgatva mindig ez volt a kérdés, mit szólna ehhez Jézus? Ezt kíséreltem meg elmondani, megértetve mindenkivel, hogy bajainkban merjék megkérdezni, Uram Jézus, te mit szólsz ehhez? Egyre többen lettek a templomban. Palotán először vallástanár lettem. Volt egy gimnázium, a Wagner, meg a polgári iskola, akkor még ilyen is volt, és több elemi. Ezekben hittant tanítottam, vasárnap és ünnepnap pedig ígét hirdettem. Van egy kedves emlékem ebből az időből. Nagyon fiatal voltam még, és úgy tanítottam, ahogy tudtam. Elmondtam Noé történetét, aztán kérdeztem vissza. Na, Jancsika, mondd el, hogy is volt ez a történet. Így kezdte. Noé és a többi állatok bementek a bárkába. Azonnal rájöttem, hogy én a világon mindenről beszéltem, az állatok seregéről, a bárkáról, csak arról nem, hogy Noé ember volt. Persze volt sok csintevés is akkoriban. Nagy László, aranyos hitoktató barátom egyszer beállított hóna alatt egy nagy papírcsomaggal. Lecsapta az asztalra megrendülten. Nézd, mit kaptam! Egy fejfa volt ráírva rendesen, hogy Nagy László élt ettől eddig. A csibészkőkük a megyeri temető elkorhat, kidobott fejfái között találták, és rátették a katedrájára. Képzeld, bemegyek, és ott a fejfám az asztalon, mondta elkeseredve a barátom. Ez valóban nagyon buta, rossz tréfa volt, engem is sokkolt, hát még őt. Aztán összecsomagolta, és visszavitte oda, ahová való volt, a temetőbe. Egy szót sem szólt róla, mintha mi sem történt volna. Sokszor bizony az a legjobb elintézés, ha nem intézünk semmit, mert az csak felkavarja a dolgot. Volt azért sok kedvesség is. Amikor például bementem a hittanórára, és pár szál virágot találtam az asztalon. Az elemista kislányok tépdesték kint a mezőn, és elhozták a tiszteletes bácsinak. Nagyon jól esett ez nekem. És mondta neki az Úr, meghallgattam a te imádságodat és könyörgésedet, amellyel könyörögtél előttem. Megszenteltem a házat, amelyet építettél, abba helyeztetvén az én nevemet mindörökké, és ott lesznek az én szemeim és az én szívem mindenkor. Királyok első könyve 9. részének 3. verse. Aztán egyszer elhatároztam, hogy a MÁV telepen

0: Budapesten, ott Rákospalota peremén építünk egy kis templomot. Akkor még a régi világ volt, és édesapám a MÁV igazgató helyettese és kormányfő tanácsos volt. Az ő befolyására a MÁV igen sok pénzzel hozzájárult az építkezéshez, a híveknek csak egy kisebb részt kellett előteremteniük. A templom ma is áll. Amikor felépült, ott kaptam szolgálati lakást, és Svájcból odavittem a feleségemet. Itt kezdtem a lelkészi szolgálatot. Innen hívtak meg Újpestre, és azóta itt is maradtam, bizony 50 évig. Most nem régiben, amikor 50 éves jubileuma volt ennek a mávtelepi kis templomnak, feleségemmel együtt engem is meghívtak, mint templomépítő és egyház alapító lelkészt. Sok szeretettel vettek körül azok, akik 50 évvel ezelőtt velem együtt alapították ezt a kis gyülekezetet. De az ő gyerekeik, akiket még elemiben tanítottam, azok is nagy szeretettel jöttek. Persze, mind felnőtt emberek már. Egy nagyszakállú fiatalember jött hozzám. Hát, Bandi bácsi, nem ismer meg? Ne haragudj, nem. Pedig Bandi bácsi keresztelt. Hát édesem, ott a pólyában nem volt ekkora szakállad, meg 2 méter magas se voltál. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek, az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott, mivel hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levelének első részéből a 4. és 5. vers az íge. Itt Újpesten már nehezebb volt templomot építeni. Nem volt könnyű egy óriási munkás város lelki pásztorának lenni. A kertvárosi gyülekezet vezetőjeként mindent újra kellett kezdeni. Amikor ostrom után kibújtunk a pincéből, hát nem volt templom, és semmi sem volt. Csak a rákosi idő, amelyben templomépítésre gondolni se lehetett. Ekkoriban örököltünk itt egy családi házat. Ha építésre nem is kaptunk soha engedélyt, renoválásra igen. Volt egy aranyos főmérnök az újpesti tanácsházán, aki rám kacsintott, és azt mondta, hát renováljanak, még egy kicsit renováljanak. Nem megyek megnézni a munkát. Ez azt jelentette, hogy ilyenkor bátran építkeztünk. Megtoldottuk a házat 5-6 méterrel, nem is tudom, talán 4-szer toldottuk így meg, míg a mai formájára megnőtt. Lépésről lépésre. Áldja meg a jó Isten azt a főmérnököt, mert az ő behuny szemének köszönhettük az egészet. A jó szívének, emberségének. Lehet, hogy ő maga is templomos ember volt, csak abban az időben nem volt nagyon dicsőséges az embernek ezt bevallani. A lényeg az, hogy megértettük, Isten angyalai még kommunista párttitkárokban is megjelenhetnek. Hála Istennek, emiatt semmi meghurcolásban nem volt részem. Talán azért nem, mert ezek az akkori kommunisták az én valamikori osztálytársaim voltak. Szóval az örökölt családi házból nagyon szép, modern templom lett. Fűthető és hűthető, parkettás. Elszívó berendezés van beépítve, amely az elhasznált levegőtől megszabadítva frisset áramoltat be. Kényelmes, mert nem túl magas, és télen jól fűthető. Az óriási templomok, ahol 40-50 ember meg se látszik, kongóan üresnek tűnnek állandóan. Itt 50 ember meglátszik. Ez is valami, mert sajnos, mintha kevesebben járnának templomba. El is tűnődöm ezen. A rákosi időkben dugig volt a templom, most pedig kevesebben vannak. Ez a magyar lélek sajátossága lenne, a csak azért is. Ha nem engedik, akkor elmegyek. Ha engedik, akkor minek menjek? Az újpesti templom szószékének az oldalára 4 K betűt vésettem egyszer. Még élt nagy Benő, aki a templom faragásait végezte. Arra kértem, Benő bácsi, vésen ennek a szószéknek az oldalába 4 K betűt, ha én már nem élek, találgassák azok, akik nem tudják, hogy mi is lehet az a 4 K betű. Most elárulom. Akkor kezdett alakulni a templomi közösség az 50-es évek közepén, és így neveztük magunkat Krisztus kinyújtott kezének közössége. Elhatároztuk, hogy mi nem leszünk passzív, csak hallgató közösség. Megpróbálunk valamiképpen így együtt Krisztus kinyújtott kezének közössége lenni. Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában, hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, incs, fedj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Pál apostolnak Timóteushoz írott második levelének 4. részéből az 1. és a 2. vers. Hogyan voltam én itt vezető lelkész? Egyszerű. Komolyan vettem azt a szót, hogy demokrácia, ahol a közösség emberei közösen határozták meg az irányt, a cselekedetet. Igyekeztem sose dirigálni. 32 presbiterem volt. Még fiatal volt a gyülekezet, sok volt a tennivaló a probléma. Ezeket mind megbeszéltem velük. Magam is megdöbbentem, hogy ezek az egyszerű emberek, melósok, milyen bölcsességgel, szeretettel és egyház iránti tisztelettel tudták mondani. Tiszteletes úr, mi így gondolnánk, hogy... Bizony számtalanszor csodálkoztam. Úristen, hogy ez nekem nem jutott eszembe. De eszébe jutott az én Feri bácsimnak, Józsi bácsimnak, János bácsimnak, és megértettem, hogy ezért jó a kollektív vezetés. A lelkészi munka másik fele, a szolgálat, számomra nem kezdődött valami könnyen. Háború volt, ostrom. A bombák köröttünk csapkodtak. Mint lelkésznek sokat kellett temetnem, akár a bombazáporban is. Szinte hasoncsúszva mentem a temetőig, meg vissza. Közben lőttek, és az orosz repülőgépek géppuskázták azt az ipari várost, ahol sok pusztítani valót véltek. Még ma is csodálkozom, hogy életben maradtam. Hányszor jöttek az orosz ratagépek, és végig géppuskázták a temetőt. Még az is előfordult, hogy a sírásóval beugrottunk a sírba, és csak nevettünk. Azt mondja a sírásó. Na, tiszteletes úr, itt helyben vagyunk. Ha eltalálnak, csak éppen ránk kell kotorni a földet. Áldott humor. Még ha kínjában is, de tudott nevetni az ember, hogy könnyebb legyen. Ma pedig szinte már csak a komikumára emlékszem, de azt tudom, hogy nem volt leányálom. A szolgálat másik része az ige hirdetés. Naponta olvasom az igét, sokszor eredetiben, görögül. Addig, amíg egyszerre megakad valahol a szemem, aztán a szívem is. Néha hangosan is kimondom, jé, mintha most olvasnám először. Akkor az lesz az ígém arra a vasárnapra. Főleg az Új Testamentumot prédikáltam, és ritkábban az Ótestamentumot. Mert miért rágjam én a gyökeret, ha ehetem a gyümölcsöt? Az Ótestamentum az Új Testamentum fájának a gyökere. A gyümölcsöt kell továbbadni, ezért szinte újra és újra az Új Testamentumot tanítottam, főleg az evangéliumokat, meg a cselekedetek könyvét. Aztán a bibliaórákon Pál apostol leveleit prédikáltam. Szerettem egy-egy levelet teljesen végigvenni, a korintusit, a kolosseit vagy a római levelet. Az volt a legnehezebb. Alig mertem hozzáfogni, mert a legnagyobb teológusok, akik tanáraim is voltak Svájcban, azon próbálták ki teológiai erejüket, hogy egy mini dogmatikát írtak a római levél alapján. Sosem voltam dogmabarát. Őszintén szólva, a kereszténység gyakorlatát szerettem, nem a tanait. Azt hiszem, nem is lehet sokra menni a tanokkal. Tapasztalom, hogy sok a névleges a száj keresztjén. Vallják a dogmákat, régen még pofoszkodtak is a hitoktatók, ismertem is olyat, aki hatalmas pofonokat adott a szeretet nevében. Szóval az biztos, hogy a világnak gyakorlati, hitüket valóban megélő keresztényekre van szüksége. Azért is nehéz szolgálni lelkészként, mert az embereket nem a szó ragadja meg, hanem valaminek a lénye, kisugárzása. Így voltam az első főnökömmel, Benkő Istvánnal. Bár a hívek nem igazán értették, de rám is és őrájuk is a lénye hatott. Ebből sokat tanultam. Utána viszont kevésbé ígéző, de nagyon melegszívű főnökhöz kerültem, Szabó Miklóshoz. Fiának tekintett, és én is annyira szerettem, hogy fényképe ma is édesapám képe mellett van. A felesége, Sárika néni egy erdélyi püspök lánya volt. Meghívott egyszer és minden kórra, hogy ebédeljek náluk. Ne biciklizzem haza, mert még elütnek, vagy bajom esik. Azokat a kedves ebédeket, de főként az asztalnál folytatott beszélgetéseket, míg élek, nem felejtem el. Drága jó Szabó Miklós bátyám egyszer egy rendkívüli 18-20 fokos hidegben ült a fűtött szobájában, én meg éppen összefagyva érkeztem egy temetésről. Bejött egy csapzott, összefagyott, rongyos alak, és kezdte a mesét. A nagymama Gödöllön, öt pengő. Mosolyogtam, mert már ismertük. A nagymama Gödöllő, öt pengő. Ám Miklós bácsi benyúlt a zsebébe, odaadja az öt pengőt. Miután az ember elment, megjegyeztem. De Miklós bácsi, dőlt belőle a pálinka, ezt is arra költi. Miklós bácsi azt mondta, édes fiam, ha ilyen szegény és ilyen rongyos volnék, amikor kint ilyen hideg van, én is innék. Hát így tanítgatott engem Miklós bácsi szeretetre, igazi empátiára. Összesen ez a két főnököm volt, és már meg is választottak lelkésznek. Ravasz Lászlóval, a püspökömmel rendkívül jó viszonyom volt. Nem mertem azt mondani, hogy a barátja voltam, bár az biztos, hogy ő engem annak tekintett, de én gyermeki módon tiszteltem őt. Onnan tudom, hogy szeretett, mert amikor már halálán volt, megkérte a lányát. Hívd el a gyökösit, ő adja fel az utolsó úrvacsorát. Úgyhogy bizony sírva, én adtam fel püspökömnek az utolsó úrvacsorát. Ma is meghatódom, ha visszagondolok arra az imára, amit halálos ágyán mondott. Azon rendültem meg, hogy az nem egy püspök, egy főpap imája volt, hanem egy bűnös, nyomorult, esendő ember könyörgése az Istenhez. Utána még sokáig ott ültem az ágya mellett. Fogtam a kezét. Egy jó negyed óra múlva megszólalt. Bandi, itt vagy még? Itt vagyok, Laci bácsi. Add ide a kalapom, és megyek. Ez hagyomány volt. Amikor indult haza a püspöki hivatalból, a fiatalok szinte a nyakukat törték, hogy kiadhassa oda nagyszélű, szinte művészies püspöki kalapját. Néha sikerült nekem odaadni. Ő pedig megbólintott a fejét, köszönve. Ott, a halálos ágyán, fölrém lett benne valami. Add ide a kalapom, és megyek. Ez szimbólum lett, mert másnap tényleg elment. Meghalt. Sajnos a temetésére betegség miatt nem tudtam menni, a szívem nem engedett. Még ma is sajnálom, hogy kedves püspökömet nem kísérhettem el utolsó útjára.
1: A mikrofonnál Vitus Istvánt hallották, aki Istentől áldott szép hétvégét kíván önöknek. Békesség Istentől, a viszont hallásra!
2: Credo.
3: A megtartó hit műsora.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. A Paktum Romániáért nevű megállapodás reális megoldás lehet egy új kormány gyors beiktatására. Tegnap több mint 2,25 milliárd euró érkezett Románia számlájára. Kelemen Hunor szerint politikai megállapodással kell kezdeni. Táncos Barna az Európai Bizottságnak. Ne legyen szigorúan védett faj a barna medve. Az előrejelzések szerint kissé felhős, de meleg időre számíthatunk. A délutáni esti órákban csapadék is kialakulhat. Most következzenek a részletek. A Nemzeti Liberális Párt elnöke Ilija Bolozsán Annikus Ordán államfővel folytatott tegnapi egyeztetések után kijelentette, hogy a Paktum Romániáért nevű megállapodás a reális megoldás lehet egy új kormány gyors beiktatására. A politikus szerint a fél évre szóló megállapodásnak rögzítenie kellene a költségvetési korlátokat, a hiánycélok betartását és csökkentését, valamint az, hogy az ország helyreállítási tervvel kapcsolatos jogszabályokat a kormány parlamenti felelősségvállalással fogadja el. Emellett az aláíró pártok vállalnák, hogy az év végéig nem nyújtanak be bizalmatlansági indítványt a paktumban szereplő ügyekben. Bolozsán kijelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt nyitott a Szociáldemokrata Párt köré szerveződő kisebbségi kormány, vagy egy Penele Mentsétek meg Romániát szövetség USZERE RMDSZ kisebbségi kormány támogatására. Hozzátette, hogy a liberálisok biztosítanák a kisebbségi PESZEDE kormány beiktatásához szükséges szavazatokat. Bolozsán továbbá közölte, hogy a párt országos elnökségének keddi ülésén tisztázzák ezeket a kérdéseket. Szerinte jó lenne, ha a részletek rendezése után olyan javaslat kerülne az államfő elé, amely már nem vezet az elmúlt időszakban tapasztalt helyzet megismétlődéséhez. Több mint 2,25 milliárd euró érkezett Románia számlájára az országos helyreállítási terv keretében benyújtott negyedik kifizetési kérelem alapján. Jelentette be tegnap a Facebook oldalán Dragos Puszláró beruházásokért és európai projektekért felelős ügyvivő miniszter. A tárca vezető bejegyzése szerint a kifizetési kérelmet teljes egészében jóváhagyta és teljes egészében kifizette az Európai Bizottság. Ez a 2,25 milliárd euró visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást jelent. Románia tavaly december 19-én nyújtotta be a negyedik kifizetési kérelmét, amelyet 38 mérföldkő és 24 célkitűzés megvalósítására alapozott. Az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy Románia ezeket a vállalásait kielégítően teljesítette, így elrendelte az ezekhez kapcsolódó 2,25 milliárd euró maradéktalan kifizetését. Az Európai Bizottság tegnapi közleménye szerint a negyedik kifizetési kérelemhez kapcsolódó intézkedések javítják az erdők fenntartható kezelését, hozzájárulnak a közlekedés és az energiaágazat dekarbonizációjához, illetve fejlesztik az adóigazgatást. Az intézkedések célja továbbá a digitalizáció előmozdítása, az igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának növelése, a korrupció elleni küzdelem erősítése és az oktatási rendszer átfogó reformjának támogatása. Nem lehet a régi koalíciót helyreállítani, de politikai megállapodással több lehetséges forgatókönyvre is kilátás van. Állapította meg Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, Annikus Ordán államfővel folytatott egyeztetéseket követően. Ahogyan előtte Ilija Bolozsán a Penele elnöke is javasolta, úgy az RMDSZ elnöke szerint is a politikai megállapodással lehet tovább lépni. Az újságírók előtt elmondta, a régi koalíciót már nem lehet helyreállítani, de lehetőség van egy Penele USZERE RMDSZ, bár ettől Grindeanu már elzárkózott, vagy egy Penele és RMDSZ által támogatott PESZEDE kisebbségi kormányra, de akár egy törékeny többséggel bíró PESZEDE Penele RMDSZ kisebbségek összetételű konstrukció sem tart elképzelhetetlennek. Legyen bármelyik forgatókönyv, az még a miniszterelnök kijelölése előtt politikai megállapodással kell kezdeni. vélekedett hozzátéve, ha van politikai egyesség, akár június végéig is be lehet iktatni az új kormányt. A G4 média szerint Kelemen Hunor hangsúlyozta azt is, az előrehozott választások nem megoldás. Tudomása szerint a Penele hajlandó elfogadni más kormányfőt is, nem csak Ilie Bolozsánt, és szerint egy kisebbségi kormány senki nem akar leváltani, mert boldog lesz, hogy ellenzékből lesz kivel harcolnia. Táncos Barna mezőgazdasági miniszter tegnap közölte, a medve problémára hívta fel Jessica Russell környezetvédelmi biztos figyelmét, és arra kérte az Európai Bizottságot, hogy vegye ki a barna medvét a szigorúan védett fajok kategóriájából. Amint Táncos Barna rámutatott, arra is kérte az Európai Bizottságot, hogy a medve kérdésben rugalmasabb kezelést tegyen lehetővé azokban a tagállamokban, ahol a faj nem veszélyeztetett. Mint írta, a környezetvédelmi biztossal megállapodtak abban, hogy egy romániai szakértői csoport Brüsszelben bemutatja a medveállományra vonatkozó, genetikai mintákon alapuló tudományos felmérés eredményeit. Mint beszámolt, meghívta a környezetvédelmi biztost a Via Transilvanica útvonalra, hogy megismerje Románia vadregényes tájait, és lássa, hogyan élnek együtt a vidéki közösségek a természettel. A mezőgazdasági miniszter nemrégiben újfent kijelentette, hogy Romániának lépéseket kell tennie az Európai Uniónál a barna medvére vonatkozó jogszabályok megváltoztatása érdekében, követve a németek példáját, akiknek sikerült módosítatniuk a farkasok védelmére vonatkozó jogszabályokat. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint kissé felhős, de meleg időre számíthatunk. A délutáni esti órákban csapadék is kialakulhat. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ácsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Uram, ne haragudj ennyire, ne emlékezz örökké bűneinkre. Tekints le ránk, mindannyian a te néped vagyunk. Ézsaiás próféta, könyvéből a 64. rész, 8. verse.

Keresztelő János mondta, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Máté evangéliumának 3. részéből a 8. vers.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
9: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
8: Házalófazék.
9: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a János evangéliuma 4. fejezetének az 5-től 7-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően mai műsorunkban a Várkodói Református Egyházközséggel ismerkedünk, ebben lesz segítségünkre Lapohos Attila, a gyülekezet lelkipásztora. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét, a János evangéliuma 4. részének 5-től 7-ig terjedő verseiből. Ment Jézus Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákób adott az ő fiának Józsefnek. Ott volt a Jákób forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz. Mint egy 6 óra volt. Jött egy samáriabeli asszony vizet meríteni. Mondta neki Jézus, adj innom. Energiafüggők vagyunk. Ezért, mint ez az asszony, mi is a kúthoz vagyunk kötve. Víz nélkül néhány nap alatt végünk. De ez a történet a földi létnél távolabbra mutat. Fáradt Jézus, és a szomjas, csalódott, megfáradt asszony. Valószínű, hogy cserépedénnyel jött, amit visszafele a vállára emelve vitt. Cserépedény az ember. Teremtőnk gyakran használja ezt a képet. Mi sárból vagyunk, ő a fazekas. Jeremiás és Pál apostol is így adja tovább. Az edényünk a test, állandóan kiürül és csorbul, netán elreped. Repett víztárolóink vannak, amelyekből nem csak mi fogyasztjuk el, de el is szökik az öröm. Elszívja a külvilág is. Jeremiással üzente ezt így Isten, elhagytak engem az élővizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. Emiatt állandóan járnunk kell a kútra. Kútra, azaz valamilyen örömforrás után lólunk. Kinek-kinek más nyújt enyhülést. A samáriai asszony nem akkor megy a kútra, amikor hűvös van, hanem délben, a legnagyobb hőségben. Ez a napkeltétől számított 6. óra. A megszokott idő este szokott lenni. Amikor Izsák feleségéért megy a szolga, olvassuk a Mózes első könyve 24. részében. Megpihentette a tevéket a városon kívül egy kútfőnél estefele, amikor a leányok vizet meríteni járnak. Ez a névtelen samáriai asszony viszont nem akkor megy, amikor végre találkozhatott és beszélgethetett volna a településről való asszonyokkal, amikor a falusi Facebook működni szokott, hanem amikor nincs ott senki. Nem akar senkivel sem találkozni. Mégis ott van valaki. Egy ellenfélnek tekintett zsidó férfi. Jézus akkor is, ma is idegennek, vagy éppen kellemetlennek tűnő emberbe öltözik bele. Ahogy Ézsaiáson keresztül üzente előre, nem volt ábrázata kívánatos. Alkalmanként Isten küld embereket, akik beleszólnak az életembe. Akik mondanak olyat is, ami kellemetlen, vagy kéréseikkel borítják fel kigondolt tervemet. Először nem örvendünk ennek, de mennyiszer megtörtént, hogy hamarosan, hálásan nyugtáztuk azt, hogy Isten áldásai voltak a tövissek közé rejtve. Ilyen kellemetlenkedő, sőt, provokáló Jézus kérése, adj innom, beleszól az életünkbe. Mert terve van vele. Nem szeretjük, ha beleszól, mert ez többletmunka. Van elég dolgunk nekünk, ugye? Most meg Jézus is beáll a sorba és kér. Nekem van tervem az életemmel, de hogy Jézusnak mi a terve az enyémmel, tudom-e? Egyáltalán érdekel-e? Mert amikor ő kér, valójában adni akar. Hiszen minden az övé. 50. Zsoltárban mondja, ha megéhezném, nem mondanám meg neked, mert enyém a világ, és ennek mindene. Mit tettem csak Jézusnak? Csak Jézusért. Mert az, hogy én állandóan parancsolgatok neki, elhalmozom minden nap rendeléseimmel, azt természetesnek tartom. De ha ő kér valamire, csak egy kis vizet például, megteszem. Mit tettem csak úgy, érette? Valaha
tettem valamit érette, minden hátsó számítgatás érdek nélkül. Úgy, őszintén, nem az jár a fejünkben, hogy ha megteszem, akkor megfizet, meghálálja. Visszakapom többszörösen, netán beszámít az üdvözülésembe. Jézus gyakran egy idegen emberen keresztül szólít meg, és nem várt ajkakat használ fel. Nyitottságom próba, provokálás is, ahogy Rebekát, Izsák jövendőbeliét is azzal mutatta meg Isten, hogy a sok leány közül hajlandó volt egy idegennek, és meg az állatainak is vizet meríteni a kútból. Nem csoda, hogy Isten jelként is adta azt a törvényt, hogy az idegent, jövevényt be kell fogadni. Vendégül kell látni, mert tudta, hogy Jézus hajléktalanként, idegenként fog járni közöttünk, születése pillanatától kezdve. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt, írja János evangéliuma. Valakik pedig befogadták őt. Hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Befogadtam-e Jézust? Köszönöm, Jézus, hogy a kellemetlen helyzetekben is ott vagy. Segíts, hogy felismerjelek. Amen.

Isten üzenete ma Adorjáni László, református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk, a János evangéliuma 4. fejezetének, az 5-től 7-ig terjedő versek alapján.

0: Keresztény életrovatunk folytatásában mai műsorunkban a Várkodói Református Egyházközséggel ismerkedünk. Ebben lesz segítségünkre a következőkben a gyülekezet lelkipásztora Lapohos Attila. Szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és újból eljöttél a Agnus Rádió stúdiójába. Hát most Várkodújról beszéljünk, egy kicsit ismerkedjünk a Várkodói Református Egyházközséggel, a gyülekezettel. Mit lehet erről a faluról, erről a helységről tudni?
1: Békesség Istentől, szia Árpád! Én köszönöm a meghívást. Bár a teológián, ha valakit visszatapsoltak, az nem volt feltétlenül jó élme, azt elbukott az első vizsgán, úgyhogy remélem ez nem annak a helye. És a Várkodóban szolgálok, igen, 2001 óta, hát a 26. évemben vagyok. A mostani Dézsi Református Egyház megyéhez tartozik, a Várkodói Református Egyházközség 230 lelket számlál. Én 350 lélekkel vettem át 2001-ben, tehát azóta a különbség az elég jelentős az apadás, de egy élő, élni akaró lelkes gyülekezetről beszélünk, amely soha nem volt nagyon nagy. Az egyházi adatok alapján 500 léleknél nem volt nagyobb, az a múlt század közepére tehető. Viharos évszázadai vannak a gyülekezetnek, egy nagyon régi gyülekezet, ugyanis a reformáció utáni évtizedekben már fölvették a református vallást a hívek, tehát egy régi gyülekezetnek lehetek a lelkipásztora, és örömmel.
0: Mit lehet tudni a faluról? Érdekes a neve, hogy Várkodó. Van egy vár közelben valahol?
1: Eleve Kudu volt, vagy Kudunak a változatai, hát nagyjából 600 év alatt több mint 10-szer változott a falunak a neve. Az első írásos bejegyzés 1392-ből származik, akkor Koldov volt a neve, és egy Árpád-kori vár volt a falu keleti oldalán, ahonnan a Szamosra jó rálátással lehettek, illetve nagyon fontos volt a Szamoson haladó forgalom, kisebb hajós vagy csónakos forgalom, kisebb kereskedelmet bonyolítottak itt, és ebből a várból, vagy innen figyelhették az ottani mozgást. Most már csak egy árok van, de minden tavasszal látszik az, hogy ott a föld az ilyen vereses, miközben a körülötte rész az fekete.
0: Térjünk vissza a gyülekezethez. Most az utóbbi időben, vagy régebben, tehát voltak valami újítások ott, építkezések, vagy nem volt semmi?
1: Hát igen, 2021 és 22-ben egész pontosan volt egy általános megújulás. Sikerült több forrásból, mint egy 65 ezer eurónyi pályázatot összekalapozni, és akkor parokia körülgyülekezeti ház, melléképületek, udvarkerítések, templomnál szükséges beavatkozások, ezeket elvégeztük, tehát egy ilyen általános frissítő, újító munkálatok sorát végeztük elkor.
0: Mi más lehet tudni a gyülekezetről? A gyülekezeti élet hogyan alakul ott Várkodújon? Vannak-e fiatalok, vannak-e gyerekek, vagy inkább egy ilyen előregedett gyülekezet?
1: Hát is-is. Nagyon keveset keresztelünk évente. Egyet sem, kettőt maximum, tehát ez az intervallum sajnos, ez nagyon szűkös keret. Miközben már mostanig volt 5 temetésünk az idén. Nagyjából amúgy ez az évi átlag, 5-5 szoktunk temetni. A gyerekekről van egy nagyon-nagyon lelkes gyerek csapatom, mint egy 12 gyerek körül azok, akik szinte valamennyien ott is vannak a gyülekezeti alkalmakon. Nagyon éles eszű, nyitott, kedves gyerekek, nagyon szívesen vagyok velük együtt, tehát nagyjából 10 vallásolás, 2 kátésom van most, kis kátésom, tehát ez a gyülekezeti, a kis gyerekcsoport. a fiataljaim, hát ők sajnos, ez az a fejezet, ahol nem tudok dicsekedni, ugyanis ők, a legnagyobb részük Kolozsváron tanul, illetve Kolozsváron dolgozik. És nagyon ritkán jönnek haza, vagy nagyon ritkán tudok velük találkozni, ennyit a fiatalokról. A presbitérium az egy középkorosztálybeli gárda, akikkel ütőképesek tudunk lenni, tehát nem szó szerint, nem átvitt értelme teljesen az egyházi tendőket illetően, illetve azok, akik a templomba jönnek, mint egy 30 és 50 fő közötti ez az átlag templomlátogatás vasárnaponként. Hát ők középkor idős, idősebbek, tehát többnyire, de néhány ifjú, néhány gyerek is részt szokott lenni, tehát ők alkotják a várkodói gyülekezetet.
0: Milyen eseményeknek ad helyet a várkodói református egyházközség? Szokott-e történni valami? Mondjuk így gondolok erre, hogy mit tudom én, gyereknap például.
1: Igen, minden évben, több mint 20 éven keresztül tartottuk, és aztán a pandémia éveiben befejeztük, de aztán újra, vagy megszakadt, utána megint visszavezettük az úgynevezett vakációs Biblia hét, de Kuduban ez a gyermek hét. És ezt nagyon szeretik, ilyenkor hazajönnek a gyerekek a nagyszülőkhöz, egy-két szomszéd faluból, Betlemből, Málomból, vagy máshol is átjönnek a gyerekek. Tavaly is ilyen 20 körüli átlaggal tudtuk ezt a hetet szervezni, ezt rendszerint augusztusban tartjuk, és ez nagy örömöt jelent számunkra. A másik a kiemelkedő események, azok az ünnepélyek, amiket megtartunk, március 15, anyák napja, illetve a karácsonyi ünnepély. Karácsonyi ünnepély az kiemelkedően fontos, és ilyenkor mindenki jön a faluból, mindenki hazajön, ilyenkor olyan 150 körül is szoktunk lenni, ez csodálatos alkalom. És emellett pedig nagyon szeretik az egyetemes imahetet, mindig vendéglelkészekkel tartjuk meg, illetve évente, hál' Istennek, minden évben sikerült meg a pandémia idején is megtartani a családlátogatást. Tehát ezekhez nagyon ragaszkodnak, ezek a gyülekezet olyan meghatározó eseményei, amelyeket nagyon szeretnek, és amelyeket én is szívesen végzek, és ahol nagyon-nagyon közel lehet kerülni egyháztagokhoz, és a gyülekezettel is a kapcsolatot fönntartani és erősíteni.
0: Milyen érdekességeket lejt magába várkudó, mondjam így, hát a templom maga, gondolok itt a harangra, vagy esetleg, mit tudom, egy orgonára, vagy ha nincs ilyen, akkor milyen más különlegesség van, amit megosztanál a hallgatókkal
1: velünk? Hát sok lenne, de az idei keret kapcsán talán mondjam el azt, hogy lehet a legnagyobb kincsünk, vagy értékünk, az a férfi kehely, ami 1647-es, tehát 379 éves, és amiről tudjuk, hogy egy Kovács János nevezetű hívünk adományozta, aranyvirágokkal van díszítve, lilium formájú, aranyozott ezüst pohár, így jelenik meg, és ezt mi szeretettel használjuk minden úrvacsora vételkor, kelyhes úrvacsora osztás van, és erre nagyon büszkék vagyunk. A másik dolog, amit el szeretnék mondani, az, hogy 2010-ben sikerült visszaállítani a Turó szobrot a templom udvarán. Ezt én már 5-6 éve a gyülekezetben voltam, és akkor egyik egyháztagunk azt mondta, hát itt találtam egy képet a fiókba. Mit tud erről? És megmutatta, hogy a 40-41-ben az Észak-Erdély visszacsatolása után akkor rengeteg országzászlót állítottak, több százat Erdély szerte is, és bizonyos helyeken turulszobrokat is állítottak. És hát nálunk is volt ilyen, de aztán a visszacsatoláskor, mármint Romániához a visszacsatoláskor, akkor lerombolták, széttörték. És akkor én föltettem a kérdést, hogy nem akarják-e vissza, hogy visszaállítsuk. nagyon szkeptikusak voltak, és akkor figyeltem fel, hogy azért mennyire él bennünk, mint az a félelem, vagy az elmúlt rendszer milyen kegyetlenül belénk súlykolta, de a presbiterium mellém állt, fölkarolták, és hál' Istennek sikerült visszaállítani. Csodálatos nap volt, több mint 500-an voltunk együtt az istentiszteleten. Világi egyházi méltóságok jelenlétével emlékezetes. Na, és azóta hál' Istennek a turul szobor ott van a templom udvaron, illetve az árpásávó zászló az mindig leng mögötte, és a nemzeti ünnepélyeket is itt szoktuk tartani, megemlékezéseket, koszorúzásokat, és figyelmeztet bennünket a református, mi voltunk mellett a magyar öntudatunkra, főleg azért, mert Kutunak voltak olyan évszázadai, amikor a nyelv nagyon meggyengült. Hál' Istennek mindig jöttek olyan lelkészek, és mindig voltak olyan teendők, belmissziós körök és foglalkozások, amelyek nem engedték, hogy ez teljesen megszűnjön, és valahogy mindig főnix madár talpra tudott állni. Már csak azért is, mert háromszor elpusztították a falut. A tatárjárás idején a 600-as évek 1602-ben a bástahadai, 1703-ban Labanc-Kurunc felkelések és harcok idején pedig egy tigetábornok hadai, akik a templomba összegyűlt híveket lemészárolták, és ott temették el is valószínűséggel, mert a templomépítésekor csontokat találtak. Tehát mindez következtében látjuk, a falu mindig újra tudott születni, mindig meg tudott újulni, a templom mindig fontos volt számára, úgyhogy ezek büszkeségeink. Illetve van még egy érdekes, illetve két, nagyon röviden mondom, érdekes esemény a falu történetében. Az egyik az az 1700-as években, egész pontosan 1761-ben az esperesi vizitáció megállapítja, hogy Sós János és felesége nem jár templomba, és megfenyítik, és a következő bejegyzést találjuk, hogy az ország artikulusára való tekintettel megkalodáztassák és megvesszőztessék, hogyha mulasztja a templom látogatást. Tehát egy párról van szó, egy családról, férj és feleség. Ezek szerint mindenki más hűségesen jár templomba az egyház tagok közül, hol vagyunk ma ettől. És sajnos ez egy keményfejű ember lehetett, ez a Sós János, mert három évvel később az egyházi vizitáció 1766-ban megint egy ultimátumot ad neki, és azt mondja, ha három egymás követő vasárnap nem jár templomba, akkor ezt véghez is vigyék, tehát kallodába zárják, illetve megvesszőzzék. Sajnos azt már nem tudom, hogy ezt akár Sós János és felesége, vagy pedig az egyház részéről kik voltak azok, akik változtattak, vagy véghez vitték, illetve elkezdett járni templomba. És főleg nagyon remélem, hogy nem az a Sós család, ugyanis szintén ebben az időszakban 1670 és korábban egy nemzedékkel 1670-1720 között élt Kuduban, illetve kudui szülöttje, Sós Ferenc nevezetű, aki talán az egyháztörténészek rögtön rájöttek, aki az egyházunk püspöke lett, sajnos rövid életű volt, csak 50 évig élt, illetve csak 3 évig volt püspök, de számunkra a büszkeséggel tölt el az is, hogy a falunk egy püspököt adhatott a református egyháznak.
0: Sajnos az időnk az nagyon szalad, és hamarosan lejár. Úgyhogy akkor hát próbáljuk egy kicsit nem csak, hogy összefoglalni, hanem kicsit milyen jövőbeli tervek vannak, és mi az, amit esetleg a hallgatóknak most már egyszer már üzentél, de hát miért ne üzennél még egyszer befejezésképpen? Tehát milyen terveid vannak, és mit üzensz a hallgatóknak?
1: Hát 25 évi várkudui szolgálat után elmondhatom, hogy ismerem nem csak a minden egyes egyháztagomat, hanem már lassan 2-3 nemzedékre visszamenőleg a családokat is, és ismerem gyerekeket, kiket neveltem, most már anyukák, már presbitereim egyesek, tehát ennek ismeretében tudom, és merem azt mondani, hogy az én tapasztalatom szerint nagyon fontos a folyamatos kapcsolattartás a híveinkkel. hogy ez milyen formában történik, azt mindenki eldöntheti magába, de a vasárnap Isten tisztelet mellett én is látom azt, amikor el tudok menni, néha így szabad napjaimba bevezetem, és akkor elmegyek családokhoz, akkor leülünk beszélgetni, nem kell hivatalos kerete legyen. Ez nagyon fontos. Azon kívül azokat az egyházi tevékenységeket, amelyeket, vagy amelyekről én látom, vagy mások, vagy kollégáim látják azt, hogy a gyülekezet szereti, hogy támogatja, hogy felkarolja, azoknak a megtartását mindenképpen, arra biztatok mindenkit, illetve a presbitériumnak a szerepének, annak fontosságát, amikor jó munkatársak vannak,

0: kezetekben. Nagyon fontosnak tartom a belső építkezés, a belmissziós munkákat, és én nagyon fontosnak tartom a külső építkezést is, az egyház épületeinek karbantartását, javítását, a méltó a kereteknek a megteremtését, és ott, ahol ezek nagyjából működnek, én úgy látom, hogy csodálatos erő van egyház községeinkben, ott is, ahol néhány tíz lélek van, ott is, ahol néhány száz, néhány ezer lélek, és egy akarata Jóisten segítségével, én úgy gondolom, hogy születnek csodák, és nagy dolgokat tudunk véghez vinni továbbra is.
1: Úgy legyen, szülessenek csodák, és nagy dolgokat vigyünk véghez továbbra is. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm, hogy itt lehet.
1: Az elmúlt percekben a Válkodói Református Egyházközséggel ismerkedtünk, ebben volt segítségünkre Lapohus Attila, a gyülekezet lelki pásztora. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán, a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. A Paktum Romániáért nevű megállapodás reális megoldás lehet egy új kormány gyors beiktatására. Tegnap több mint 2,25 milliárd euró érkezett Románia számlájára. Kelemen Hunor szerint politikai megállapodással kell kezdeni. Táncos Barna az Európai Bizottságnak. Ne legyen szigorúan védett faj a barna medve. Az előrejelzések szerint kissé felhős, de meleg időre számíthatunk. A délutáni esti órákban csapadék is kialakulhat. Most következzenek a részletek. A Nemzeti Liberális Párt elnöke Ilija Bolosán Annikus Ordán államfővel folytatott tegnapi egyeztetések után kijelentette, hogy a Paktum Romániáért nevű megállapodás a reális megoldás lehet egy új kormány gyors beiktatására. A politikus szerint a fél évre szóló megállapodásnak rögzítenie kellene a költségvetési korlátokat, a hiánycélok betartását és csökkentését, valamint az, hogy az ország helyreállítási tervvel kapcsolatos jogszabályokat a kormány parlamenti felelősségvállalása fogadja el. Emellett az aláíró pártok vállalnák, hogy az év végéig nem nyújtanak be bizalmatlansági indítványt a paktumban szereplő ügyekben. Bolozsán kijelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt nyitott a Szociáldemokrata Párt köré szerveződő kisebbségi kormány, vagy egy Penele Mentsétek meg Romániát szövetség USZERE RMDS kisebbségi kormány támogatására. Hozzátette, hogy a liberálisok biztosítanák a kisebbségi PESZEDE kormány beiktatásához szükséges szavazatokat. Bolozsán továbbá közölte, hogy a párt országos elnökségének keddi ülésén tisztázzák ezeket a kérdéseket. Szerinte jó lenne, ha a részletek rendezése után olyan javaslat kerülne az államfő elé, amely már nem vezet az elmúlt időszakban tapasztalt helyzet megismétlődéséhez. Több mint 2,25 milliárd euró érkezett Románia számlájára az országos helyreállítási terv keretében benyújtott negyedik kifizetési kérelem alapján. Jelentette be tegnap a Facebook oldalán Dragos Puszláru beruházásokért és európai projektekért felelős ügyvivő miniszter. A tárca vezető bejegyzése szerint a kifizetési kérelmet teljes egészében jóváhagyta és teljes egészében kifizette az Európai Bizottság. Ez a 2,25 milliárd euró visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást jelent. Románia tavaly december 19-én nyújtotta be a negyedik kifizetési kérelmét, amelyet 38 mérföldkő és 24 célkitűzés megvalósítására alapozott. Az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy Románia ezeket a vállalásait kielégítően teljesítette, így elrendelte az ezekhez kapcsolódó 2,25 milliárd euró maradéktalan kifizetését. Az Európai Bizottság tegnapi közleménye szerint a negyedik kifizetési kérelemhez kapcsolódó intézkedések javítják az erdők fenntartható kezelését, hozzájárulnak a közlekedés és az energiaágazat dekarbonizációjához, illetve fejlesztik az adóigazgatást. Az intézkedések célja továbbá a digitalizáció előmozdítása, az igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának növelése, a korrupció elleni küzdelem erősítése és az oktatási rendszer átfogó reformjának támogatása. Nem lehet a régi koalíciót helyreállítani, de politikai megállapodással több lehetséges forgatókönyvre is kilátás van. Állapította meg Kelemen Hunor, az RMDS elnöke, Annikus Ordán államfővel folytatott egyeztetéseket követően. Ahogyan előtte Ilija Bolozsán a Penele elnöke is javasolta, úgy az RMDS elnöke szerint is a politikai megállapodással lehet tovább lépni. Az újságírók előtt elmondta, a régi koalíciót már nem lehet helyreállítani, de lehetőség van egy Penele USZERE RMDS, bár ettől Grindeanu már elzárkózott, vagy egy Penele és RMDS által támogatott PESZEDE kisebbségi kormányra, de akár egy törékeny többséggel bíró PESZEDE Penele RMDS kisebbségek összetételű konstrukció sem tart elképzelhetetlennek. Legyen bármelyik forgatókönyv, azt még a miniszterelnök kijelölése előtt politikai megállapodással kell kezdeni. vélekedett hozzátéve, ha van politikai egyesség, akár június végéig is be lehet iktatni az új kormányt. A G4 média szerint Kelemen Hunor hangsúlyozta azt is, az előrehozott választások nem megoldás. Tudomása szerint a PNL hajlandó elfogadni más kormányfőt is, nem csak Ilie Bolozsánt, és szerint egy kisebbségi kormány senki nem akar leváltani, mert boldog lesz, hogy ellenzékből lesz kivel harcolnia. Táncos Barna mezőgazdasági miniszter tegnap közölte, a medve problémára hívta fel Jessica Russell környezetvédelmi biztos figyelmét, és arra kérte az Európai Bizottságot, hogy vegye ki a barna medvét a szigorúan védett fajok kategóriájából. Amint Táncos Barna rámutatott, arra is kérte az Európai Bizottságot, hogy a medve kérdésben rugalmasabb kezelést tegyen lehetővé azokban a tagállamokban, ahol a faj nem veszélyeztetett. Mint írta, a környezetvédelmi biztossal megállapodtak abban, hogy egy romániai szakértői csoport Brüsszelben bemutatja a medveállományra vonatkozó, genetikai mintákon alapuló tudományos felmérés eredményeit. Mint beszámolt, meghívta a környezetvédelmi biztost a Via Transilvanica útvonalra, hogy megismerje Románia vadregényes tájait, és lássa, hogyan élnek együtt a vidéki közösségek a természettel. A mezőgazdasági miniszter nemrégiben újfent kijelentette, hogy Romániának lépéseket kell tennie az Európai Uniónál a barna medvére vonatkozó jogszabályok megváltoztatása érdekében, követve a németek példáját, akiknek sikerült módosítatniuk a farkasok védelmére vonatkozó jogszabályokat. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint kissé felhős, de meleg időre számíthatunk. A délutáni esti órákban csapadék is kialakulhat. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Masol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Uram, ne haragudj ennyire, ne emlékezz örökké bűneinkre. Tekints le ránk, mindannyian a te néped vagyunk. Ézsaiás próféta, könyvéből a 64. rész, 8. verse.

Keresztelő János mondta, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Máté evangéliumának 3. részéből a 8. vers.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
9: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
8: Házalófazék.
9: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit június 24-én, szerda déli magazin műsorunkban. Szabó Anita a mikrofonnál. Ma Örkény István író drámaíró gondolatával köszöntöm Önöket. Ha az ember agyát szabadjára hagyják, az a saját gondolatainak játékszere lesz. Hamarosan felcsendül a nap állítata, majd kalendáriumot lapozunk, és a mai nap ünnepeltjét köszöntjük. 13 órakor híreket mondok, 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkkal várjuk a legkisebb hallgatókat is rádió közelbe. Mai adásunkban Pumukli történetét folytatjuk. 13 óra 30 perctől a vasárnapi zenélő köntös komoly zenei rovatunkat hallgatjuk újra Nagy Ibolya szerkesztésében. Johann Christoph Friedrich Bach alakját idézi fel a műsor. 14 órakor ismét hírek következnek. 14 óra 15 perckor versrovatunkban Ady Endre Köszönöm című költeményét osszuk meg. 14 óra 20 perctől keresztény élet felekezet küzi rovatunkat ajánljuk figyelmükbe Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ez a ma déli magazin műsor kínálata. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő 3 órában. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Elérhetnek minket továbbá a 0264 441 968-as telefonszámon, vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben a nap állítatát tolmácsolom, ezt követően Friderika éneke szól.
1: Mai állítatunk címe Szilárdan állni. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló a bölcsemberhez, aki kősziklára építette a házát. Máté evangéliuma 7. fejezetének a 24. verse. Mai állítatunk szerzője Marty Williams Martin, Egyesült Államok beli testvérünk. Édesapám egészsége éveken át romlott, ezért halála nem ért váratlanul, de mégis úgy éreztem, mintha a talajt elveszítettem volna a lábam alól. Olyan volt, mintha többé nem állnék szilárd, egyenes talajon.

A temetési szertartás abban a templomban volt, ahová apa járt, és ahol édesanyámmal együtt 4 gyereket felneveltek. Amikor beléptem az ismerős épületbe, eszembe jutott, hogy apa évtizedekkel ezelőtt hogyan segített eltávolítani az óriási mennyiségű földet, és elegyengetni a talajt a templom épületének bővítésénél. Ez önbizalmat adott, és azt az érzést, hogy a fizikai talaj szilárd a lábam alatt. Aztán előjöttek más gyerekkori emlékek is, mozzanatok apa életéből, amikor Bibliát olvasott, imádkozott, meghallgatott másokat, kérdezett, segített a rászoruló szomszédoknak. Olyan sok gondolat emlékeztetett arra, hogy apa a hit talajára építette az életét. Hasonlóan a példázatbeli bölcs emberhez, aki sziklára építette a házát, bizalmunkat mi is Istenbe vethetjük. Ilyen bizalommal megnyugvást és bizonyosságot nyerhetünk, és ezáltal az élet kihívásaiban magabiztosan állhatunk.

Imádkozzunk! Istenünk, erősítsd hitünket, segíts bízni és megmaradni a te szeretetedben a küzdelmes időkben is. Amen. Szavaim és tetteim mit fednek fel Istenbe vetett hitemről? Teszi fel a kérdést Marty Williams Martin, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akik szüleiket gyászolják.

Június 24-ét írunk, ez az év 175. szökőévben 176. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 190 nap van hátra. Tekintsük át előbb, hogy milyen fontosabb történelmi események kötődnek június 24-éhez.

1812-ben, ezen a napon Bonaparte Napóleon serege átlépte az orosz birodalom határát. 1901. június 24-én Pablo Picasso Párizsban megnyitotta első önálló kiállítását, Ambroise Vollard támogatásával, aki bemutatta kortárs íróknak, közöttük Apollinárnek. 1927. június 24-én Cornelius Zelea Codreanu, a román ultrajobb oldali és antiszemita vasgárda, vagy a mozgalom másik gyakran használt nevén Mihály Arkangyal légió kapitánya lesz. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek június 24-éhez kötődnek. Most tekintsük át, hogy kik a nap híres szülöttei.

1519. június 24-én született Béza Tódor, svájci teológus, Calvin János hivataltársa és utóda a Genfi Református Egyházban. 1531-ben ezen a napon született Zsámbuki János magyar történetíró. 1881. június 24-én látta meg a napvilágot Vértesi Dezső, klasszika filológus, műfordító tanár. 1878-ban ezen a napon született Horváth János, Kossuth-díjas irodalomtörténész egyetemi tanár, 1923-tól a Kisfaludi Társaság, 1931-től a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 1942-től a Petőfi Társaság tagja volt. 1923-ban megkapta az MTA nagy jutalmát, 1930-ban Korvin koszorúval tüntették ki, 1948-ban a Kossuth-díj aranyfokozatában részesült a Magyar Irodalmi Műveltség kezdetei Szent Istvántól Mohácsig című művéért. 1890. június 24-én született Baktai Ervin festőművész, művészettörténész, orientalista, asztrológus, író, műfordító. 1926 és 29 között Indiában tanulmányozta az ottani vallásokat és kultúrát. 1928-ban felkutatta Kőrösi Csoma egykori tartózkodási helyeit és emlékeit. 1929-ben maláriás betegen tért haza, számtalan írása jelent meg Ázsiáról, és lefordította többek közt a Ramayanát. 1903-ban ezen a napon született Bene József, magyar grafikus, könyvművész és festő. Plakátjaival és az általa tervezett borítóval indult útjára a Napsugár Kolozsvári Gyermeklap, melynek sokáig szerkesztőbizottsági tagja volt. Szinte valamennyi romániai magyar napilap közölte illusztrációit, könyvgrafikai munkái számos szépirodalmi művet illusztráltak. 1927-ben ezen a napon született Martin Louis Pearl, amerikai fizikus, aki 1995-ben kapott fizikai Nobel-díjat a tau lepton felfedezéséért. 1930. június 24-én látta meg a napvilágot Claude Chabrol, francia filmrendező, színész, művészeti igazgató, producer és forgatókönyvíró, a francia új hullám egyik elindítója. Filmjei közül említésre méltók az 1959-es Aranymedve díjas Unokafivérek, a Szép Serge, Lavardin felügyelő, Madame Bovary, Bovariné. 1932-ben ezen a napon született Korondi Margit, kétszeres olimpiai bajnok, tornász. 1953. június 24-én látta meg a napvilágot Révész Sándor, magyar énekes. 1987-ben ezen a napon született Lionel Messi, argentin válogatott labdarúgó. Ők voltak a nap híres szülöttei. Most lássuk, mely ismertebb személyiségek halálozási fordulója kötődik június 24-éhez.

79. június 24-én hunyt el Vespasianus római császár. 1439. június 24-én távozott az élők sorából 4. Frigyes osztrák herceg, tiroli gróf. 1852-ben ezen a napon hunyt el Bodzai Pál magyar költő. 1897. június 24-én halt meg Brassai Sámuel, akadémikus, unitárius tudós, a Kolozsvári Egyetem professzora, nyelvész, matematikus, botanikus, irodalmár, zenetudós, fordító, nyelvész, filozófus, természettudós, az utolsó erdélyi polihisztor, az MTA tagja. 1908-ban ezen a napon hunyt el Grover Cleveland, az Amerikai Egyesült Államok 22. és 24. elnöke, hivatalban 1885 és 1889 és 1893-1897 között volt. 1979. június 24-én hunyt el Örkény István magyar író, drámaíró. 1980-ban ezen a napon halt meg Karácsony Emi, törökné T. Karácsony, magyar festőművész, emlékíró. Festészete a nagybányai művésztelepen forrott ki. Akvarellis olajképei egyéni és közös kiállításokon szerepeltek Kolozsvárt, Nagybányán és Budapesten. Otthona a legkiválóbb erdélyi művészek, írók és közéleti emberek találkozó helye volt. E találkozások, barátságok tükrében írta meg lírai visszaemlékezéseit Virághegy címmel, s gyermekkorát idézte fel Gyermekkorom igaz meséi című kötetében. 1988. június 24-én hunyt el Mihály Benyuk, román költő és pszichológus, általában proletár költőként ismert, de állatpszichológiai szakemberként a Kolozsvári Egyetem professzora volt. 2014. június 24-én távozott az élők sorából Eli Wallach, Emmy, Tony és BAFTA díjas zsidó származású amerikai színész. Első sikerét 1956-ban a Babuci című filmben nyújtotta alakításával aratta, de legismertebb, kétségkívül, a Jó, a rossz és a csúfban Tuko szerepében lett. Henry Fonda legjobb barátja volt. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk június 24-éhez kötődött.

Ma van Szent Ivánéj. Szent Iván napjának előestéje, a június 23-áról 24-ére virradó éjszaka, évszázadok óta a nyári napforduló ünnepe, még a kereszténység előtti időkből származik. Több országban hivatalos ünnepnap, Lettországban ünnepnapnak számít, Finnországban június 3. pénteke nem hivatalos ünnep, június 3. szombatja ünnepnap. Svédországban a június 19 és 25-ei közötti péntek Szent Iván éjszakája, június 20 és 26 közötti szombat, Szent Iván napja, a nyári napforduló ünnepe. Peruban keresztelő Szent János ünnepe, valamint a nap ünnepe. Június 24-ei kalendáriumunkat hallották.

azt mondják, hogy nem igaz. Ott jártak ők a repülők.

0: Zorántól szóltak kell ott fenn egy ország című dal. A következőkben ünnepeltjénket köszöntjük.
1: Június 24-én Iván, Beáta, János és Levente névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Iván férfi név a János név szláv formájából, illetve a régi magyar Jovános változatából származik, női párja Ivána. Beáta latin eredetű női név jelentése boldog. A János bibliai eredetű férfi név a héber Johanna névből, illetve ennek latin Johannus formájából származik. Jelentése Jáve megkegyelmezett. Női párja Johanna, Janka, Zsanett. Levente régi magyar személynév, általában a lesz ige származékának tartják, eszerint jelentése levőcske, kislény. Más újabb vélemény szerint eredeti formája lovanta lehetett, ami egy vadászat jelentésű szláv szó névképzővel megtoldott alakja, és így jelentése vadász lenne. Annyi bizonyos, hogy a Levente közszónak nincs köze a névhez, mert az jóval későbbi keletkezésű. Köszöntjük tehát június 24-én minden Iván, Beáta, János és Levente nevű hallgatónkat, szóljon nekik a következő dal, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!
2: Egy

Igetér című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. A következő percekben Liszt Ferenc magyar rapszódiáiból válogatunk.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat június 24-én, Szerda Déli Magazin műsorunkban, Szabó Anita mikrofonnál. Második óránkban is Örkény István író-drámaíró gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Ha az ember agyát szabadjára hagyják, az a saját gondolatainak játékszere lesz. Hamarosan hírek következnek, 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkban folytatjuk Pumukli történetét, 13 óra 30 perctől a vasárnapi zenélőköntös komoly zenei rovatunkat hallgatjuk újra Nagy Ibolya szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velünk! Híreink következnek!
1: Hírek.
0: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nikus Ordán azt mondja, kisebbségi kormány körvonalazódik. Megugrott a fizetésképtelen cégek száma, de nincs gazdasági válság. A román tengerparton egyre több elhullott delfin kerül elő. Csökkentik a munkaidőt a kánikula miatt. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. A pártokkal és parlamenti csoportokkal folytatott villámkonzultációkat követően Nikus Ordán államfő kedden este a közösségi oldalán közölte, egyre inkább az a megoldás körvonalazódik, hogy kisebbségi politikai kormány alakuljon, amely egy előzetesen elfogadott parlamenti támogatási megállapodásra támaszkodik. Nikus Ordán államfő felszólította a parlamenti pártokat, hogy kezdjék meg az egyeztetéseket a parlamenti megállapodás aláírásáról. Arra kérem a parlamenti pártokat, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat ennek a parlamenti megállapodásnak az aláírásáról, majd ezt követően tegyenek javaslatot számomra a kisebbségi kormány összetételére, amely e megállapodással összhangban élvezni a támogatást. Bár általánosan válságról nem beszélhetünk, a gyenge és nem megfelelően menedzselt cégekre nehéz idők járnak. Az első negyed évben 1829 cég vált fizetésképtelenné Romániában, 14,31%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. A legsebezhetőbbek a kereskedelem, az építőipar, a fuvarozás és a vendéglátóipar területén működő vállalkozások. A magyarázat az, hogy ezekben az ágazatokban jellemzően alacsony a profitráta, nagy forgótőkére van szükség, a cégek pedig erősen függnek a rövidtávú finanszírozástól, írja az ekonomika.net. Aggasztó a helyzet a román tengerparton, egyre több partra vetődött delfint találnak. Az elmúlt napokban 5 példány került elő a strandokon. A szakemberek szerint a jelenség hátterében a halászat, egy esetleges vírus, valamint a Fekete-tenger növekvő hajóforgalma is állhat. Az év eleje óta már 82 esetet jelentettek, ami csaknem kétszerese a 2024-ben egész évben regisztrált számnak. Egy partra sodródott delfinborjút az utolsó pillanatban mentett meg egy turista, aki segített neki visszajutni a nyílt vízre. Ez azonban ritka szerencsés eset volt. Az idén több tucat delfin nem élte túl a partra vetődést. Csak a múlt szombaton 5 elpusztult példányt találtak a Fekete-tenger romániai partszakaszán. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett

0: életbe. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér, írja az MTI. A kormány a rendkívüli energiafogyasztás következtében kormánybiztos kinevezését jelentette be, akinek a stratégiai tevékenységhez szükséges energiamennyiség biztosítása lesz a feladat. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például 12:30 és délután 16 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben. Kivételt a közhasznú munkák jelentenek, valamint a polgári védelem és más mentő tevékenységek. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani és 100 magyar forint 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma nagyrészt napos lesz az időnk. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 17 fokig kül a levegő hőmérséklete. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyház község lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Uram, ne haragudj ennyire, ne emlékezz örökké bűneinkre. Tekints le ránk, mindannyian a te néped vagyunk. Ézsaiás próféta, könyvéből a 64. rész, 8. verse.

Keresztelő János mondta, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Máté evangéliumának 3. részéből a 8. vers.

0: Reklám.
1: Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
0: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
2: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
3: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Mesekosár rovatunkban folytatjuk Pumukli történetét, majd az Alma együttes éneke szól.
5: Mesekosár! Mesekosár!
6: Pumukli és az egér. Egy délután édermester a műhelyében pár deszkát odéptolva egy egérjukat fedezett föl. Pumukli, aki ugyan még sohasem látott egeret, de már hallott róluk egyet s mást, ezt nagyon izgalmasnak találta. Nincsen az egéren semmi izgalmas, jelentette ki éder, csak mindent megrág, ami az útjába kerül. Engem is? Kerekedett el Pumukli szeme. Dehogy, csak a sajtot, cukrot, efélét. Az én csokoládémat is? A te csokoládétat is, hagyta helyben éder. Pumuklinak ez korán sem volt innyire, ezért nagyon is egyetértett édermesterrel abban, hogy csapdát kell állítani az egérnek. Amíg éder elment csapdát venni, Pumukli kíváncsian leült az egérjük elé. És kisvártatva csak ugyan előtűnt egy hegyes orrocska, és az egérke óvatosan kibújt rejtekéből. Ha, ez az egér olyan aprócska, hogy én hozzá képest óriás kobold vagyok, könnyen bűlt meg Pumukli, közelebb settenkedett hozzá. Az egér a hátsó lábára ágaskodott. Ez tetszett Pumuklinak, épp ilyen játszótársra vágyott. Tervusz, egér! Szólította meg barátságosan. Az egér el akart szaladni. Ám Pumukli hamar elkapta a farkát. Csak én vagyok, igyekezett megnyugtatni, de a hangjától az egér még inkább megijedt, és kétségbe esve vergődött. Pumukli udvariasan bocsánatot kért az egértől, amiért megfogta a farkát. Amikor ölbe akarta venni, az egér eliszkolt, és bebújt az egérjukba. Hiába kérlelte, rimánkodott neki. Az egér nem mutatkozott. Éder viszont megjelent az egérfogóval. Oda tette a lyuk elé. De nehogy belelép, mert nagyon fáj, figyelmeztette a koboldot. A nekem fáj, a szegény egérnek is fáj, jelentette ki Pumukli. Már pedig én azt nem akarom. És elmesélte, hogy milyen mókás volt a kis egér. Nem tarthatnám olyan játszótársnak, amilyen az embernek a kutya, akkor nem lennék egyedül, ha elmész. Éder elgondolkozott. Az ötlet nem volt butaság,

Pumuklinak valóban jót tett volna valami elfoglaltság. Ha megfogjuk az egeret és ketrecbe zárjuk, akkor etetned kell, a ketrecet pedig tisztán kell tartanod, figyelmeztette. Pumukli buzgón megígért mindent. Éder egy olyan csapdát szerzett be, amelybe, ha befut az egér, az ajtaja lezuhan. És valóban, amikor egy kis idő múlva megnézték, az egér ott ült a rács mögött. Édermesternek volt egy régi madárkalitkája, amelyben mohából barlangot épített, és ebbe rakta bele az egeret. Pumukli el volt ragadtatva. Az egér nyomban bevackolta magát a mohabarlangba, és elő se dugta az orrát. Gyere ki játszani, könyörgött a kobold. Ne kiabálj, mert megijed, szólt rá Éder. Pumukli teljesen érthetetlennek találta az egér viselkedését. Épp amikor ismét előbukkant a hegyes orr, megszólalt a műhely csengője. Max jött az előső házból két deszkáért. Azonnal meglátta a kalitkát a kicsüngő egérfarkincával. Tű, nekem is van egerem, fehér, mondta. Az enyém közönséges szürke egér, felelte Éder. Ha kölcsön tetszik nekem adni, akkor lehet, hogy tarka egerek születnek. Édermester nevetett, és megígérte, hogy gondolkozik a dolgon. Mihelyt a fiú kitette a lábát, megszólalt Pumukli. Az én egerem játszó egér, akit nem szabad kölcsön adni. De szó sem volt játékról. Amint Pumukli szólt hozzá, az egér eltűnt. A kobold türelmetlenül ücsörgött a kalitka előtt. Egyszer csak kis fekete képződményeket vett észre. Fúj, mik ezek? Kiabálta. Éder mosolygott. Hát, bizony ezért kell rendszeresen kitakarítani a kalitkáját, szögezte le. Pumukli megrázta a fejét. Az egér is járjon vécére úgy, mint mások. Aztán eszébe jutott valami. Egyszerűen sétáltatni fogja az egerét. Azt viszont nem tudta megmondani édermesternek, hogyan kötnek nyakörvet az egér nyakába. Egyszerűen futni hagyom, majd megint elfogom, sütötte ki némi tűnődés után. Éder már észrevette, hogy a kalitka tisztogatás nem tartozik Pumukli kedvenc tevékenységei közé. Talán így módon meg is lehetne szabadulni az egértől. Az egeret beletette egy ládikába, és Pumuklival együtt elindult a melléképületek felé. Maxl éppen arra járt, és csodálkozva látta meg az asztalos mester kezében a ládikát. Az egeremnek friss levegőre van szüksége, magyarázta Éder, mert jobb nem jutott eszébe. Meg fog szökni, vélekedett Maxl. Tessen inkább nekem adni, ha majd megszületnek a tarka kölykök, ajándékba tetszik tőlem kapni egyet. Édernek már úgy is lassacskán elege volt ebből a cirkuszból, és odadta a fiúnak a ládikát. De Maxnak már is megcsípte valami a lábát, és a gyerek rémülten ejtette le a ládikát, amelynek a fedele felpattant, és az egér szaladt ki belőle. De hirtelen megállt, mintha valaki fogva tartaná. Max hamar fölemelte, és visszadugta a ládikába. Egész úton hazafelé arról ábrándozott, milyen foltos kölykei születnek majd az egérpárnak. Pumukli ott szedte a lábát mellettük. Tulajdonképpen szívesen megtartotta volna az egeret, csak ne kellett volna kalitkát takarítani. De az egér gyerekek gondolata tetszett neki. Otthon az üres kalitkát nézegette. Hagyjuk itt és csinálj ágyat az egér gyerekeknek! Hirtelen megdermett, és az egérjukra mutatott. Ott egy új egér! Éder felnyögött. Ezek után vett egy olyan szert, amelynek a szaga elriasztja az egereket. A foltos ivadékokból pedig sajnos nem lett semmi. Valószínűleg hím volt mind a két egér.

0: Következzen a vasárnapi zenélőköntös komoly zenei műsorunk, amelyet Nagy Ibolya szerkesztett. A mai műsorunkban Johann Christoph Friedrich Bach alakját idézzük fel.
1: Zenélőköntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Johann Sebastian Bachnak két házasságából összesen 20 gyermeke született, 10 érték meg a felnőtt kort, és 4 lettek maguk is híres zeneszerzők. Első házasságából származott Wilhelm Friedemann, a dresdai vagy hallei Bach, és Karl Philipp Emanuel, a berlini vagy hamburgi Bach. Második házasságából pedig a Bückeburginak mondott Johann Christoph Friedrich Bach, és Johann Christian a milánói vagy londoni Bach. Mai műsorunkban Johann Christoph Friedrich Bach alakját idézzük fel, aki június 21-én született Lipcsében, 1732-ben, tehát ugyanabban az évben, mint Haydn, és hozzá hasonlóan életét ő is egyetlen gazdaszolgálatában töltötte el, mégpedig Wilhelm Schaumburg-Lippe gróf bückeburgi udvari zenekarában, ahová apja halálának évében 1750-ben csatlakozott. Csembalistaként kezdte, 1759-ben pedig az udvari zenekar igazgatója lett, vezetése alatt a rezidencia, amely a német felvilágosodás egyik legpezsgőbb vidéki szellemi központja volt, zeneileg is híressé vált. Haydn gazdáját, a pompa kedvelő vagy másképpen fényes Eszterházy Miklóst aránylag jól ismerjük, de érdemes ám Johann Christoph Friedrich Bach gazdájáról is egy-két dolgot megtudni. Wilhelm, avagy Vilmos Schaumburg-Lippe grófja felvilágosult abszolutista uralkodó volt. Erkölcsi alapon elítélte a támadóháborút, véleménye szerint egyetlen uralkodónak sincs joga más államok területét elragadni, kizárólag a védelmi háború legitim, vallotta. Katonai akadémiát alapított, amelyet a Steinhudi tó közepén egy mesterséges szigeten építtetett meg. Itt tanult a későbbi hadseregreformátor Gerhard von Scharnhorst tábornok is, aki akkor kapott megbízást a haderő újjászervezésére, amikor Napóleon 1806-ban tönkreverte a régi típusú merev porosz hadsereget. A tábornok a bückeburgi gróf elveit ültette át a gyakorlatba, és ezzel alapozta meg a modern német hadsereget. Bückeburg ura udvarába vonzotta korának legjelentősebb gondolkodóit és művészeit, azokat a személyiségeket, akik később alapjaiban változtatták meg az európai gondolkodást. Gyakran látogatta meg például Voltaire is, az ő Candide című híres regényében kiemelkedő szerepet játszik a bückeburgi vár. A neves filozófus és teológus Johann Gottfried Herder 1771 és 1776 között volt Wilhelm gróf fő udvari lelkésze. Johann Christoph Friedrich Bach és Herder együttműködéséből 2 oratórium is született, a Jézus gyermekkora, valamint a Lázár feltámasztása, amelyből most következik egy részlet.

Mária és Lázár duettjének részletét hallottuk Johann Christoph Friedrich Bach Lázár feltámasztása című oratóriumából. A mű szövegét Herder írta, aki egyike volt a Sturm und Drang nevű mozgalom vezéralakjainak. Magyarra vihar és vágynak is fordítják, főbb eszméi az egyén szabadsága, az ösztönök és a spontaneitás felszabadítása voltak. Herder alkotta meg a népszellem fogalmát, és az ő hatására születtek meg a népköltészet felé forduló irodalmi mozgalmak is. A költészetet tartotta az emberiség ősi anyanyelvének, mert abban nem a ráció, hanem a képi elemek és hasonlatok dominálnak. Ezt a vonást főleg a népköltészet őrizte meg, ez a magyarázata jelentőségének, ez indokolja gyűjtését. Az 1791-ben megjelent Eszmék az emberiség történetének filozófiájához könyve egyik gondolata igencsak sokkoló nekünk, magyaroknak. Idézem. A magyarok, mint az ország lakosainak legcsekélyebb része, most szlávok, németek, románok és más népek közé vannak beékelve, s századok múltán talán már a nyelvüket is alig lehet felfedezni. A vészharang ilyen megkondítására a magyar értelmiség legradikálisabb válasza a nyelvújító mozgalom megerősödése volt, amelynek eredményeképpen több mint 10 000 új szó került a nyelvbe, és a magyar alkalmassá vált a tudományok, a jog és az államigazgatás művelésére is. Kazinczy Ferenc vitába is szállt Herderrel, és hamis prófétának nevezte őt. Mielőtt visszatérnénk Johann Christoph Friedrich Bachhoz, említsük még meg, hogy 1964 és 2006 között Európa keleti és délkeleti részein élő kiemelkedő tudósainak, művészeinek és íróinak évente több kategóriában ítélték oda a Herderről elnevezett díjat. A tekintélyes nemzetközi kulturális elismerés első kitüntetettjei közt volt Kodály Zoltán is, akiről Németh László megjegyezte, hogy rangot nem a Herder díj adott neki, hanem fordítva az ő jól ismert neve és műve emelte a Herder díj tekintélyét.

Johann Christoph Friedrich Bach C-dur trió szonátájának harmadik tételét hallottuk a Tivoli Trió együttes előadásában. A szerző stílusa átmenetet képez a barokk és a bécsi klasszika között. Korai műveiben még jól érezhető apja hatása, későbbi darabjai már Haydnt és a korai Mozartot idézik. Jól tükrözik ezt az A vous dire je m'aime francia dalocska témájára írt variációi, amelyek ugyanakkor csembalójátékának virtuozitása felől sem hagynak kétséget.

0: Johann Christoph Friedrich Bach variációit az Abu Dirge Maman témájára Daniil Trifonov előadásában hallottuk. A zenélőköntös mai kiadása ezzel véget ért. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.
2: Zenélőköntös komoly zenei műsorunkat ismételtük meg, amelyet Nagy Ibolya szerkesztett. A mai adás Johann Christoph Friedrich Bach alakját idézte fel.

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit június 24-én Szerda déli magazin műsorunkban, a mikrofonnál Szabó Anita. Utolsó óránkban is Örkény István író-drámaíró gondolatával köszöntöm Önöket. Ha az ember agyát szabadjára hagyják, az a saját gondolatainak játékszere lesz. Nem sokára híreket mondok, 14 óra 15 perc korvársovatunkban egy Ady Endre költeményt osztunk meg, majd ezt követően Szecsődi Árpád jelentkezik Keresztény Élet Felekezet közi magazin műsorral. Ha tehetik, tartsanak velünk utolsó óránkban is. Híreink következnek. Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nikus Ordán azt mondja, kisebbségi kormány körvonalazódik. Megugrott a fizetésképtelen cégek száma, de nincs gazdasági válság. A román tengerparton egyre több elhullott delfin kerül elő. Csökkentik a munkaidőt a kánikula miatt. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. A pártokkal és parlamenti csoportokkal folytatott villámkonzultációkat követően Nikus Ordán államfő kedden este a közösségi oldalán közölte, egyre inkább az a megoldás körvonalazódik, hogy kisebbségi politikai kormány alakuljon, amely egy előzetesen elfogadott parlamenti támogatási megállapodásra támaszkodik. Nikus Ordán államfő felszólította a parlamenti pártokat, hogy kezdjék meg az egyeztetéseket a parlamenti megállapodás aláírásáról. Arra kérem a parlamenti pártokat, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat ennek a parlamenti megállapodásnak az aláírásáról, majd ezt követően tegyenek javaslatot számomra a kisebbségi kormány összetételére, amely e megállapodással összhangban élvezni a támogatást. Bár általánosan válságról nem beszélhetünk, a gyenge és nem megfelelően menedzselt cégekre nehéz idők járnak. Az első negyed évben 1829 cég vált fizetésképtelenné Romániában, 14,31%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. A legsebezhetőbbek a kereskedelem, az építőipar, a fuvarozás és a vendéglátóipar területén működő vállalkozások. A magyarázat az, hogy ezekben az ágazatokban jellemzően alacsony a profitráta, nagy forgótőkére van szükség, a cégek pedig erősen függnek a rövidtávú finanszírozástól, írja az ekonomika.net. Aggasztó a helyzet a román tengerparton, egyre több partra vetődött delfint találnak. Az elmúlt napokban 5 példány került elő a strandokon. A szakemberek szerint a jelenség hátterében a halászat, egy esetleges vírus, valamint a Fekete-tenger növekvő hajóforgalma is állhat. Az év eleje óta már 82 esetet jelentettek, ami csaknem kétszerese a 2024-ben egész évben regisztrált számnak. Egy partra sodródott delfinborjút az utolsó pillanatban mentett meg egy turista, aki segített neki visszajutni a nyílt vízre. Ez azonban ritka szerencsés eset volt. Az idén több tucat delfin nem élte túl a partra vetődést. Csak a múlt szombaton 5 elpusztult példányt találtak a Fekete-tenger romániai partszakaszán. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér, írja az MTI. A kormány a rendkívüli energiafogyasztás következtében kormánybiztos kinevezését jelentette be, akinek a stratégiai tevékenységhez szükséges energiamennyiség biztosítása lesz a feladat. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például 12:30 és délután 16 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben. Kivételt a közhasznú munkák jelentenek, valamint a polgári védelem és más mentő tevékenységek. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani és 100 magyar forint 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma nagyrészt napos lesz az időnk. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 17 fokig kül a levegő hőmérséklete. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyház község lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Uram, ne haragudj ennyire! Ne emlékezz örökké bűneinkre. Tekints le ránk, mindannyian a te néped vagyunk. Ézsaiás próféta, könyvéből a 64. rész, 8. verse.

Keresztelő János mondta, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Máté evangéliumának 3. részéből a 8. vers.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy más

0: másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Versrovatunkban ma Ady Endre Köszönöm című költeményét osztjuk meg.

tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig, mindenben, minden. Boldog szimatolásaimban, gyöngéd simogatásaimban, s éles, szomorú nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm az én értem vetett ágyat. Köszönöm neked az első sírást. Köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet. Köszönöm a kétséget, a hitet, a csókot és a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek másnak, csupán néked. Mindenért néked. Napsugarak zúgása, amit hallok. Számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem. Istenem. Istenem. Istenem. Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, s hogy te leszel a halál. Köszönöm.

0: Versovatunkat sugároztuk, amelyben Ady Endre Köszönöm című költeményét hallgattuk meg. Most következzen Keresztény Élet Felekezet közi magazin műsorunk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény Élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a János evangéliuma 4. fejezetének a 9. és 10. verse alapján szól hozzánk, Adoljáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, a Kígyó pedig című részt felolvassa

mint Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igét a János evangéliuma 4. részének 9. és 10. verséből. Mondta neki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felállt Jézus és mondta neki, ha ismernéd Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Élő vizet, vagyis folyóvizet, forrást benned. A rituális tisztálkodási szabályok folyóvizet írnak elő, azaz élő vizet. Ezért keresztelt János a Jordánban. Nem csak inni kell, hanem mosakodni, megtisztulni. Főleg odabent. Jézus tesz szentté, tisztává, sőt, forrása is. Később mondja, aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Jézus végig a lélek szomjúságáról és szégyenfoltjairól beszél ennek a sokat kísérletező asszonynak, aki nem adta fel a keresést. Erről árulkodik a sok házasság próbálkozása. A belső szomjúságunkon túl a legnagyobb gondunkra adja meg a megoldást. Arra, hogy mit tegyünk a keresés közben ránk ragadt, a kapcsolatokból ránk tapadt szennyel. Mert az érintkezés piszkor is. Mi legyen a múltammal, hibáim sorával, amit szégyelek magam előtt is. Kínos. Rejtőzik az ember, de hiába, akkor legalább ne kelljen újra a múltat piszkálni, ugye? Erre kínálja megoldást Jézus. Mert mindannyian sok mindent, ha lehet, kiradíroznánk a múltból. De már késő. Az élővíz a rituális tisztálkodásra kellett, arra, hogy az ember Istennel rendezze szennyesét. Mert az embereket megsebeztem, összepiszkoltam, és közben én is beszennyeződtem. Kísért a múltam, hogy visszaráncson. Jézus tényleg segít elszakadni. Erről szól az élő vízben való megmostás. Erre is kell a víz, nem csak inni. Jézus az, aki meg is mos. A tagadó, elfutó tanítványok lábait is megmossa. Előre, akkor is, ha utána megint elfutnak. Azért, hogy tudják, hogy Jézus érintette most a lábukkal, ha be is mocskolták, vissza lehet futni hozzá, megint lelket mosni. Így szakadunk el múltunktól, mert ha Jézushoz hozzuk, akkor a múlt már nem kísért, hanem tanít. Olyan tapasztalattá válik, ami segít dobbantani, tovább lépni. Elkapjuk a kezünket, ha már egyszer megégettük. Gyere hát te is! Jézus valóban megszabadít. És tényleg így van, az eddig rejtőző asszony most felveri az egész falut. Elment az esze? Ó, dehogy, megjött. Végre. Jézustól. Kövessük. Köszönöm, Jézus, hogy te kimosod, leveszed azt a terhet, ami nehézzé, piszkossá tesz engem. Jövök, leteszem eléd őket.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk, a János evangéliuma 4. fejezetének a 9. és 10. verse alapján.

műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kígyó pedig című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

A kígyó pedig. A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk? Csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten. Ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne haljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak, de hogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemét, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Így szól hozzánk Isten ígéje, Mózes első könyve 3. részének 1-11 verséből. A kígyó pedig. Így kezdődik az őstörténet 3. része, és az ember drámájában megjelenik a tragédiát hozó új szereplő. Úgy jelenik meg, mint a kígyó, szinte a semmiből, meglepetésszerűen, villámgyorsan, hátborzongató nyálas, nyúlós simasággal, kettős nyelvvel és méreggel a szájában. Lehetetlen nem éreznünk a jelképet, a kísértőt jelentő képet úgy, mint a kígyó. A pünköst történetében sem valóságos szél fújt, és nem valóságos tűz jelent meg, bár az is kettős nyelvű volt, hanem mint egy sebesen zúgó szél, és mint egy tüzes nyelvek, sőt, Jézusra megkeresztelésekor is úgy száll alá a lélek, mint egy galamb. Itt az Édenben úgy jelenik meg a kísértő, mint egy kígyó. Az őstörténet szövege nem árulja el, honnan jön a kísértő, azt sem, miért van. Máshol sem beszél erről az ige. Talán azért nem, hogy arra figyeljünk minden erőnkkel, mit mond és hogyan cselekszik a kísértő. Mégis ki ne gondolkodott már azon, szinte hite pereméig jutva, s onnan egy feneketlen szakadékba meredve, hogy Isten teremtménye volna maga a kísértő is. Ez lehetetlen. Akkor Isten az alkotója és akarója a gonosznak, és az talán egyenrangú partner. De hiszen akkor két Isten van, egy jó és egy gonosz. Ez is képtelenség, az ige nem így beszél Istenről. Mi hát akkor, ki hát akkor a kísértő? Csak annyit tudok elmondani, ameddig én eljutottam. Már eddig is többször mondtam, hogy miközben Isten teremtett, megteremtette a rendet, a ritmust és a polaritást. Polaritáson az ellentétes pólusokat értjük, például a szárazat és a vizet, a sötétséget és a világosságot, és így tovább. A teremtő maga az abszolút való, a tökéletes van. A vagyok, aki vagyok. Az abszolút vannak is megvan a polaritása, anélkül, hogy annak különálló léte volna,
és ez a nincs. Az abszolút nihil, a semmi. Ahogy az abszolút vant, Istent megtapasztalhatja az ember, ugyanígy a semmit is, mégpedig úgy, hogy ez a nihil, ez a semmi az emberben jelentkezik, s akkor már van. Bennünk van, és ellenünk van. Meg akar semmisíteni, hiszen a teremtő legyen ellenpólusa a ne legyen. Tudom, nem könnyű az, amiről írok, azért egy példával illusztrálom. Könyvünk második fejezetében már említettem azt a fiatal embert, aki egyszer magába roskadva ült előttem, és nagyon nehezen beszélt, szinte küszködött a szavakkal, kifejezésekkel, amíg elmondta, amit akart. Előző este megrendítő élménye volt. A Gellért hegyen ült, egyes egyedül egy padon, és végre volt egy szabad órája, hogy végig gondolja sok tekintetben elrontott, elhibázott életét. Tudja, Bandi bácsi, mondta, egy óra múlva arra a megállapításra jutottam, hogy üres vagyok. Tulajdonképpen nincs bennem semmi. De tovább ástam befelé, lényem mélye felé, és a következő fél órában iszonyatos felfedezésre jutottam. Nem az a bajom, hogy nincs bennem semmi, hanem az, hogy a semmi van bennem, a teljes nihil. És abban a pillanatban, hogy ez gondolattá lett bennem, ez a semmi élni is kezdett, s ilyeneket sugalt. Semmisítsd meg magad, ugorj le a hegyről. Ha nem jön arra andalogva egy szerelmes pár, meg is teszem. Akkor, mint egy őrült, lerohantam a hegyről, s most itt vagyok. Valahogy így lesz a semmiből, rajtunk keresztül és általunk valami. A semmiből meglepetésszerűen villan elő valaki, a kísértő, aki úgy jelenik meg, mint az ős történetben is, ahogy a kígyó. Jézus számára a semmi, amelyből előlépett a kísértő, a körülötte levő puszta volt. Nem ő benne volt a semmi, hanem ő volt a semmiben. E kis kitérő után most már valóban arra figyeljünk, hogyan kezd beszélni, mit mond a kísértő az asszonynak, valamiképpen úgy szólalva meg, ahogy annak a fiatalembernek szólt a Gellért hegyen. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Finoman, diszkréten, baráti hangon szólt, teljes együttérzéséről biztosítva Évát. Pillanatig sem tagadva Isten létét, sőt, éppen őrá hivatkozva. Csak éppen egy kérdőjelet tesz, Isten csak ugyan azt mondta volna. Tulajdonképpen Isten nem is ezt mondta. A kísértő egy árnyalattal eltúlozza a dolgot, satíroz, féligazságot mond, mert ez az ő stílusa. Szelíd, kegyes nyelv. Ugyanezt használja majd a pusztában, az ember fiával szemben is. Röviden, no jó, de nem kell azt, amit Isten mondott, túlságosan komolyan venni. Nem ismerős ez a hol kívülről, hol belülről megszólaló hang. No, azért nem kell azt túlzásba vinni, nem kell mindent mellre szívni. Beszéd az is, csak olyan beszéd. Éva már benne is van a teológiai vitában, lelkesen védelmezi az Istent. A kertfáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről,
amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A jó és rossz tudásának fájára céloz itt az asszony. Tulajdonképpen mit is jelent bölcsünk feliratai között ez a fa? Azt, hogy volt az embernek olyan paradicsomi állapota, hogy közvetlenül Istentől tudta, mit kell cselekednie, azaz teljes harmóniában élt a teremtő rendjén és lüktető ritmusán belül, együtt lüktetve az univerzummal és Isten lényével. De ha valaki eszik a jó és rossz tudásának fájáról, attól kezdve már ő maga mondja meg, mi a jó és mi a rossz, függetlenként, s ha kell, szemben állva Isten rendjével és a mindenség ritmusával. Önmaga lesz önmagának törvényhozója. Más szóval, jó az, ami nekem jó, tekintet nélkül arra, hogy az beleillik-e Isten rendjébe és a mindenség egészséges ritmusába. Csak egy példát. Néhány évtizede pár tudóst megbíztak, hogy csikarják ki a természetből az atom titkát, mondván a tudás hatalom. A tudósok pedig a tudósok megszállottságával, önmagáért a tudásért ezt megtették. Aztán jöttek a katonák, és a tudósok nagy részének kétségbe esett tiltakozása ellenére ezt mondták, a ti tudásotokat most már mi használjuk, mert nekünk úgy jó, hogy Hiroshimában ki is próbáljuk azt, amit ti meg tudtatok csinálni. Ez rettenetes, Isten ellen való vétek, tiltakozott néhány józan tudós. Kitörődött Istennel? A stratégiák mondták meg, mi az, ami nekünk jó. Ettől a fától tiltotta el Isten az embert, attól, hogy ő maga, Isten örök rendjétől függetlenül mondja meg, mi a jó és mi a rossz. Isten éppen az emberért, az ember érdekében tette ezt. Nem irigységből, ahogy nem az államvasutak irigy rossz akaratából léteznek sorompók, hanem az életünket védik vele. Jaj annak, aki átbúvik alatta. Pontosan erre csábítja a kísértő az asszonyt, hogy bújjon át a sorompó alatt. Azaz, egyék csak a jó és a rossz tudásának fájáról. A kígyó erre így felelt az asszonynak, dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok,

Ha nem jó, akkor nem is Isten, hiszen Isten csak jó lehet. Ha nem Isten, akkor nincs Isten, csak vak végzet van. Erre a logikus sorrendre akarja rávezetni a kísértő az embert, hogy végül is eljusson az ember a nincsenig, a nihilig. Azaz addig, ahol már a semmi van. Ami ezután történik, azt egy lélektani szakkönyvben lehetne tanítani, az örök sorrendet, gondolat, vágy, tett. A gondolat szárba szökkent az asszonyban. A kísértő visszahúzódik, ahogy a kígyó méreg a végtagokból lassan, olykor nem is olyan lassan a szívig hatol, úgy hatol a gondolat, ez a kígyó méreg az asszony szeméig. Látta, hogy jó lenne arról a fáról enni, és csábítja is a szemet, meg kívánatos is az a fa. Majd a gondolatból vágy születik, és a vágyból tett, cselekedett. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Íme még ebben a tragikus pillanatban is igaz az isteni szó, nem jó az embernek egyedül lenni, a bűnben sem jó egyedül lenni. Az asszony, a segítőtárs segítatásának enni, azaz kibukni a rendből és rendetlenségbe rohanni. És ez a bűn. Az eredmény siralmas. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Az ősi képes beszédet lefordítva, már van valami köztük. Szégyen, zavar, titkolni való. Űr támad köztük, az űr pedig a nihil rokona. Már van, ami elválasztja őket egymástól. A fügefa levél ennek csak szimbóluma. Mert a bűn, s tulajdonképpen erről beszélt a képes beszéd, elválaszt bennünket egymástól, és elválaszt Istentől is. Lopjuk és esszük szüntelen a tiltott fa gyümölcsét, és menetelünk a halál és a pusztulás felé. Ám nem csak a jó és rossz tudásnak fájáról lehet szakítanunk, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Vehetjük és ehetjük az örök élet fájának gyümölcsét. Ez a mai evangélium. Sőt, szüntelen ez az evangélium.

A Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kígyó pedig című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért keresztény életrovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.

Lassan szerda déli magazin műsorunk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban 3 órától homokora késői jeli műsorunkban Ungvári Szendre számít majd figyelmükre. Munkatársaim és jó magam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Ma Örkény István író-drámaíró gondolatával búcsúzom. Ha az ember agyát szabadjára hagyják, az a saját gondolatainak játékszere lesz. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A ma déli magazin műsor házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Rádiunk híreit hallják hírenk először címszavakban. Nikus Ordán azt mondja, kisebbségi kormány körvonalazódik. Megugrott a fizetésképtelen cégek száma, de nincs gazdasági válság. A román tengerparton egyre több elhullott delfin kerül elő. Csökkentik a munkaidőt a kánikula miatt. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. A pártokkal és parlamenti csoportokkal folytatott villámkonzultációkat követően Nikus Ordán államfő kedden este a közösségi oldalán közölte, egyre inkább az a megoldás körvonalazódik, hogy kisebbségi politikai kormány alakuljon, amely egy előzetesen elfogadott parlamenti támogatási megállapodásra támaszkodik. Nikus Ordán államfő felszólította a parlamenti pártokat, hogy kezdjék meg az egyeztetéseket a parlamenti megállapodás aláírásáról. Arra kérem a parlamenti pártokat, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat ennek a parlamenti megállapodásnak az aláírásáról, majd ezt követően tegyenek javaslatot számomra a kisebbségi kormány összetételére, amely e megállapodással összhangban élvezni a támogatást. Bár általánosan válságról nem beszélhetünk, a gyenge és nem megfelelően menedzselt cégekre nehéz idők járnak. Az első negyed évben 1829 cég vált fizetésképtelenné Romániában, 14,31%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. A legsebezhetőbbek a kereskedelem, az építőipar, a fuvarozás és a vendéglátóipar területén működő vállalkozások. A magyarázat az, hogy ezekben az ágazatokban jellemzően alacsony a profitráta, nagy forgótőkére van szükség, a cégek pedig erősen függnek a rövidtávú finanszírozástól, írja az ekonomika.net. Aggasztó a helyzet a román tengerparton, egyre több partra vetődött delfint találnak. Az elmúlt napokban 5 példány került elő a strandokon. A szakemberek szerint a jelenség hátterében a halászat, egy esetleges vírus, valamint a Fekete-tenger növekvő hajóforgalma is állhat. Az év eleje óta már 82 esetet jelentettek, ami csaknem kétszerese a 2024-ben egész évben regisztrált számnak. Egy partra sodródott delfinborjút az utolsó pillanatban mentett meg egy turista, aki segített neki visszajutni a nyílt vízre. Ez azonban ritka szerencsés eset volt. Az idén több tucat delfin nem élte túl a partra vetődést. Csak a múlt szombaton 5 elpusztult példányt találtak a Fekete-tenger romániai partszakaszán. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér, írja az MTI. A kormány a rendkívüli energiafogyasztás következtében kormánybiztos kinevezését jelentette be, akinek a stratégiai tevékenységhez szükséges energiamennyiség biztosítása lesz a feladat. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például 12:30 és délután 16 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben. Kivételt a közhasznú munkák jelentenek, valamint a polgári védelem és más mentő tevékenységek. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani és 100 magyar forint 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma nagyrészt napos lesz az időnk. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 17 fokig kül a levegő hőmérséklete. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyház község lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Uram, ne haragudj ennyire, ne emlékezz örökké bűneinkre. Tekints le ránk, mindannyian a te néped vagyunk. Ézsaiás próféta könyvéből a 64. rész, 8. verse.

Keresztelő János mondta, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Máté evangéliumának 3. részéből a 8. vers.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.

0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. KT és IFI tábor a Beregszászi Református gyülekezetben.
2: A 2026-os nyár is arról szól a mi gyülekezetünkben, hogy az ifjúsági munkát igyekszünk felkarolni, és lehetőleg jobban elmélyíteni azoknak a fiataloknak az életébe, akiket ránk bízott Isten, hát és ennek két hét a helyszíne, egyrésztről a KT tábor, másrésztről pedig az IFIS hét. Az a célunk, hogy a konfirmáció oktatásunknak a tartalmi dolgait az gyakorlattal, együtt töltött idővel és nagyon sok odaszánt fiatal tójövő bizonyságtétellel elmélyítsük.
1: Nagybetűs olvasás segítő új szövetség jelent meg a Magyar Biblia Társulat gondozásában.
3: Talán több évtizede is most már volt olyan kiadása a Nagybetűs új szövetségnek és zsoltároknak, amely ilyen egy-egy kötetben egy-egy bibliai könyvet, vagy esetleg rövid könyveket összecsoportosítva publikált. Ez egy ilyen kemény fedeles A4-es méret, vagy annál még talán nagyobb kiadvány volt. Ez hosszú éveken keresztül lehetett kapni, és most már hosszú évek óta nincsen, és részben ez is motivált minket, hogy ezt a hiányt, tehát hogy nagybetűs új szövetség, nagybetűs biblia, ez legyen, elérhető legyen.
1: Az évtanára.
4: Mondom, hogy ezt szeretnék ők elmélyíteni, ezt a lelkiséget, és én ezt nagyon értékelem még egyszer, meg ezt a Szentírásban való búvárkodást, meg azt, hogy azon keresztül próbálják meglátni a világot. Mert erre legalábbis én, ahogy észrevettem, nagyon-nagyon igényesek, meg szeretnék, hogyha tényleg úgy történne a világban körülöttük minden, ahogy azt a Szentíráson keresztül lehet meglátni. Gondolom ez is vezeti, meg a közösség iránti vágy is, gondolom, meg a gyerekek iránti szeretet. Én ezt is tapasztalom, hogy ugye ez is ott van, mint ami motiváció, hogy azért ők is szeretnének majd továbbadni valamit a gyerekeknek, mert szeretik a velük való foglalkozást.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A Beregszászi Református gyülekezet idén is megszervezi KT és ifjúsági táborát ezen a héten és a jövő hét folyamán. A helyszín ezúttal is különleges, húkja a természet csendes ölelésében, ahol a fiatalok nem csak kikapcsolódhatnak, hanem hitükben is erősödhetnek. Hogy milyen programok várják a résztvevőket, miért fontosak ezek az alkalmak a fiatalok életében, és milyen lelki üzenetet hordoz az idei tábor, arról Margitics Jánost, ifjúsági lelkipásztort hallhatják.
2: A 2026-os nyár is arról szól a mi gyülekezetünkben, hogy az ifjúsági munkát igyekszünk felkarolni, és lehetőleg jobban elmélyíteni azoknak a fiataloknak az életébe, akiket ránk bízott Isten, hát és ennek két hét a helyszíne, egyrésztről a KT tábor, másrésztről pedig az IFIS hét. Az a célunk, hogy a konfirmáció oktatásunknak a tartalmi dolgait az gyakorlattal, együtt töltött idővel és nagyon sok odaszánt fiatal tójövő bizonyságtétellel elmélyítsük. Két programunk van, a KT-s hetünk témája a mi atyánk, különböző mondat részeit dolgozza fel, és aztán ebből egy egységes képet ad arról, hogy a Jézustól tanult imádkozás, a Jézustól tanult imádság milyen erővel bír, mit tud ez a mi életünkben behozni, milyen plusz és új dolgokat érthetünk meg ezáltal a hitünkre nézve, meg az Istennel való kapcsolatunkra nézve. Ez mindig aktuális, és nagyon mélyen meg tudja az embert érinteni és szólítani. Azt tudom mondani, hogy korra való tekintet nélkül, mert az, hogy valakivel beszélünk és valakivel kommunikálunk, az mindig egy ilyen nagyon érdekes és megrendítő élmény, hát pláne, ha az Istenről van szó. Az IFIS hétre pedig ott a hit fegyverzeteiről fogunk majd együtt beszélgetni, együtt elgondolkodni, mert nekünk az IFI közösségünk, hál' Istennek, egy szolgáló IFI közösség, és ebből fakadóan azért nagyon sok hitharc van, amit ezek a fiatalok is megélnek, megtapasztalnak, és ezekre a kérdésekre próbáljuk meg együtt megtalálni a választ. Egy tábori napunk az nagyjából úgy néz ki, hogy reggeli ébredés után egy kis sátortakarítás, némi tollászkodás, hogy evel a régies kifejezéssel éljek, ugye a reggeli higiéniának az elvégzése, fogmosás és arcmosás és stb. A sátrainknak a rendbetétele, aztán közösen elkészítjük a reggelit,

0: levetjük magunkat rögtön egy lelki programba, jön az áhítat, és akkor azután csoportos feldolgozások jönnek, egy mini előadás, amit egy ifjú tart, a napi témának a bevezetője, amin keresztül egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz, hogy mi az aznapra vett lelki táplálék. Utána van egy csomó élményben gazdag csoportos együttlét, megismerkedések, feldolgozások, bár egy gyülekezetből vagyunk, de a fiataljaink azok mégse egy iskolába járnak, hanem több helyről jönnek össze, és ezért mindig hangsúlyt fektetünk arra, hogy azért a hét ne menjen el úgy, hogy nem tudjuk meg egymás neveit, és nem tudunk egymásról, úgyhogy erre is külön odafigyelünk, aztán jön egy ebéd, az ebéd után egy 10-15 perces rövid lazítás, és akkor szokott általában a legnagyobb rekkenő hőség lenni, ilyenkor pedig bevonulunk az erdőbe, ahol a magas fák alatt métázunk, különböző csapatépítő játékokat hajtunk végre, és ott vagyunk, ott töltjük el a legforróbb órákat. Aztán amikor már a nap egy picit kezd a horizont közelébe jutni, és már egyre hosszabbak az árnyékok, akkor jövünk vissza, iszunk, tusolunk, különböző dolgokat hajtunk végre, kicsit pihenünk, és aztán jön egy délutáni előadás, a délutáni előadás után pedig van egy rövid csoportbeszélgetés, ahol imádkoznak is a fiatalok együtt. Ezeknek mindig, ahogy megyünk előre a hétben egyre mélyebb és ahogy a csoportok beszámolnak, egyre megrendítőbbek az erői ezeknek az együttléteknek, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és nagyon szép dolog. Aztán jön a vacsora, vacsora után pedig az est legfontosabb része az evangelizáció, ahol dicsőítünk, ahol együtt vagyunk, és ahol egy lelkipásztor teszi fel azt a kérdést, nyilván sokféle módon kibontva, hogy vagyunk mi Jézus Krisztussal. Vannak imasétáink, vannak egyéni beszélgetéseink, a fiatalok beszélnek Jézusról a fiataloknak. Ez egy nagyon fontos koncepció itt a táboron belül. Ezt mindig igyekszünk nagyon hangsúlyozni, hogy ez a legerősebb módunk, bár mi is itt vagyunk lelkészekként, és állunk rendelkezésre, de azt vettük észre, hogy amikor már egy fiatal életében egy hitharc elkészült, azt ő tudja a leghitelesebben, a legérthetőbben átadni egy másiknak, és erre van is igényük. Kérdezgetik is egymást tábortusz körül, nagyon sokszor van a kérdéses ládában az, hogy XY megtérése és az ő megtérése is, és van úgy, hogy fél órákat, 40 perceket hallgatjuk egymást, hogy kinek mit végzett el az életében az Isten. Nem utolsó sorban interaktívan, élménypedagógiás módszerekkel is igyekszünk ezeket a dolgokat feltárni és megérteni. A KT tábor az valóban szerves része a konfirmációi képzésnek. Nem csak az átadott tudásban látjuk a konfirmandus képzésünknek az eredményességét és a sikerességét, hanem ebbe az együtt töltött időbe is, amikor tényleg van időnk egymásra. Ebben a rohanó világunkban kezd kikopni a közösségi élmény, és eléggé gyakran meg tud ismétlődni az például, hogy tanteremben is úgy ülnek egymás mellett a fiatalok, akár minden szünetben is, hogy egy okos eszközt pörgetnek, és eléggé kiüresedtek ezek a dolgok. És itt fent a mi táborhelyünkön, ahol az Úr kegyelméből nagyon rossz az internet, itt nagyon sokszor észre lehet azt venni, hogy nem működik az eszköz, ott van előttük letéve az asztalon, és közben beszélgetnek, közben megismerik egymást, és úgy ráhangolódnak, rákapcsolódnak egymásra. Az előző évekből kiindulva az első pár nap az mindig egy kicsit ilyen tartózkodó még, hogy hát hogy lesz itt ez a táborozás, mit lehet itt csinálni, és milyen dolgok fogják az embert várni. Aztán egy pár éjszaka után átfordul az egész, és minthogyha egész életükbe sátoroztak volna ezek a fiatalok. Nagy kényelmes sátraink vannak, matracokkal, meleg hálózsákokkal, amúgy is, hogyha 2-3-4-5 ember van egy sátorban, az már felmelegíti az éjszakai hidegben ott a benti levegőt is, úgyhogy ilyen szempontból ezek nagyon komfortos sátrak, és a kiszolgáló egységeink is nagyon, nagyon arra vannak kiképezve, hogy a lehetőségekhez mérten azért mindenféleképpen hozzátegyenek az élményhez, de azt látjuk, hogy aki itt eltölt egy hetet, abba ez maradandó emlékké válik. Még akkor is, hogyha volt olyan, amivel meg kellett küzdeni, a lányoknak mindig egy nagy harcot jelent a bogarak jelenléte, de aztán idővel valahogy ezzel is megbarátkoznak, és például az utolsó esték, amikor együtt vagyunk, együtt töltjük az időt, akkor nagyon sokszor látni azt, hogy átadott életek jelennek meg. Láthatóvá válik az, hogy egy olyan élménnyel megy haza innen a fiatal, ami nem csak egy jó buli volt, hanem valami lelki dolog is, és ez egy igazi és ritka kincs. A szülőktől is azt látjuk, hogy mondják, hogy hát nem akar hazafele menni a gyermek, és azt hiszem, ezek azok a visszajelzések, amik önmagukért beszélnek. Ezt már eredményként is elkönyvelhetjük. Hát a gyümölcsei a tábornak az azokban a fiatalokban érhető tetten, akik egykor itt résztvevők voltak, mára pedig már szervezői és segítői a tábornak. Őkértük nagyon hálásak vagyunk, mert velük együtt gördül ez a dolog tovább. A nyári szünet az sok mindent hoz az ember életében, szabadidőt, némi kötelezettségtől való elállást, és sok olyan dolgot, ami az ember életében eddig nem így volt, aztán most a nyáron így van. Én szerintem nem mindegy, hogy mivel töltünk meg egy nyarat egy fiatal életében, és egy KT-tábort és egy ifis tábort is én egy nagyon hangsúlyos és egy nagyon fontos dolognak látok, és szerintem nagyon nagy veszteség, hogyha ez kimarad az ember életéből, mert ez az időszak a fiatal életben, a hitben való megerősödés, a közösségbe való betalálás, az a későbbiekben is óriási erőforrás tud jelenteni. Én látom a nagy ifis közösségben, hogy mind a mai napig egy-egy vizsgai időszakból, egy-egy rossz, megterhelő, próbaterhes periódusból nagyon jól esik nekik bemenekülni abba a kis biztonságos társaságba, ami az övéké, és jól esik nekik ott együtt megélni az Istennel való közösséget. A gyülekezetünk közössége, szülők, önkénteseink, presbiter testvérek közül néhányan azt vállalják fel, hogy előkészítik a tábort, éjjeli őrségben vesznek részt, bizonyságtételeket mondanak el, különböző alkalmakba a hátteret biztosítják, gépjárműveiket felajánlják a táborhelyre való eljutásba, tehát széles körben támogatnak bennünket, és ennek a támogatásnak óriási jelentősége van, mert nem tudnánk mindent egy kézből megoldani, nem lehet ugyanazzal a csapattal levezetni egy táborhetet, és fel is építeni velük mindazt, ami kell az infrastruktúrához, mert például a sátrakat és egy-két dolgot azt bontjuk, tehát nagyban támaszkodunk ezekre az önkéntesekre, akiknek a hívó szó az az Istennek a szolgálata, és itt vannak, és lelkesen kaszálnak, és füvet gyűjtenek, és betonoznak, és minden éven valahogy jobbá teszik a tábort. Minden éven próbálunk újítani a dolgokon, az éven néhány tisztasági helyet sikerült lebetonozni, a fürdő helyiségeket, a fiúkét, de leginkább arra a rendre próbálunk törekedni, ez minden éven egy óriási feladat, hogy a természettől visszakérjük egy-két hétre ezt a két telket, amin táborozik a gyülekezetünk ifjúsága. Ezek azok a dolgok, amik a helyére kerültek, és nagyon sok munkaóra van beletéve abba, hogy ez a tábor létrejöhessen. Először egy udvaron voltunk itt Kukján, és hát egy ilyen Covid kísérletnek tűnt az egész, aztán évek alatt, ez már az ötödik évad, ami itt táborozik, egyszer csak ilyen mémé, ilyen alapfogalommá vált, hogy Kukja. Én szerintem ez az a hely, ahol egy kicsit hátrahagyunk mindent, és ezt az időt úgy nagyon Istennek szenteljük. Munkatársaktól kezdve fiatalokig, és hogyha a mi gyülekezetünkben felmerül ez a szó, hogy Kukja, akkor ez az odaszánás, az Isten elé való borulás lesz ez alatt értve. Hát a KT-s táborunk után van az ifis táborunk, amikor a gyülekezet fiataljait korra való tekintet nélkül hívjuk még egyet táborozni. Ez 3 nap, 2 éjszaka. Ilyenkor azokra a közösségekre is próbálunk egy pici hangsúlyt fektetni, amik teherhordozói a gyülekezetünkben fiatalokként, és próbáljuk őket emelni azáltal, hogy nekik szóló lelki tanítást fogalmazunk meg és hozunk, velük beszélgetünk, egy kicsit próbálunk jobban törődni velük, látni az ő igényeiket, foglalkozni azokkal a dolgokkal, amik őket feszítik, ami bennük van, és erre nagyon nagy igény van, tehát most már azt hiszem nem is lehetne elhagyni ezt a második tábort, és ennek a tábornak is egy nagyon fontos szerepe az a közösség, amiből aztán egész éven dolgozunk. Minden mindennel összefügg ebben az ifjúsági munka stratégiában, amit mi viszünk, mert ezek nélkül a megerősítő alkalmak nélkül nem lennének itt velünk egy egész évig azok a fiatalok, akik valahol itt otthonra, feladatra, közösségre találnak, és ahol szépen lassan beérnek a résztvevőből a segítőig, és a segítőből pedig a munkatársig. Hát, hogy mindenképpen vállalják be, és mindenképpen vegyenek részt ezekben a táborokban, mert bár nem úgy tűnhet, de életre szól, és örök életre szól, ami ebben a táborban az ember meg tud tapasztalni.
1: Az elmúlt percekben Margitics Jánost, a Beregszászi Református Gyülekezet ifjúsági lelkészét hallhatták.

0: Az Anyaország. Nagybetűs olvasás segítő új szövetség jelent meg a Magyar Biblia Társulat gondozásában. A kiadvány modern megoldásokkal segíti az olvasását azoknak, akik vagy gyengén látók, vagy csak egyszerűen már kényelmesebb nekik a nagybetűs, szürke hátterű szöveg olvasása. A nagybetűs új szövetség teljesen kihajtható, egy nagyítóval is könnyebben használható, és minden idézőjelben fölösleges, zavaró részt mellőztek a szerkesztés közben. Például nincsenek magyarázó jegyzetek. A tervek szerint az ószövetséget is megszerkesztik és kinyomtatják hasonló módon. Az első ószövetségi szakasz a Zsoltárok könyve lesz. A részletekről Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával, református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett.
1: Megjelent az új szövetség olvasást segítő nagybetűkkel. Mi ennek a jelentősége? Nekem úgy remélik, hogy volt már ilyen korábban, csak lehet, hogy elfogyott, de hát erről fogunk például beszélgetni Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával. Szóval Ottó, volt már hasonló, csak elfogyott?
2: Volt már, igen, régen, talán több évtizede is most már volt olyan kiadása a nagybetűs új szövetségnek és zsoltároknak, amely ilyen egy-egy kötetben egy-egy bibliai könyvet, vagy esetleg rövid könyveket összecsoportosítva publikált. Ez egy ilyen kemény fedeles A4-es méret, vagy annál még talán nagyobb kiadvány volt. Ez hosszú éveken keresztül lehetett kapni, és most már hosszú évek óta nincsen, és részben ez is motivált minket, hogy ezt a hiányt, tehát egy nagybetűs új szövetség, nagybetűs Biblia, ez legyen, elérhető legyen, és ezért fogtunk bele ennek a kiadványnak a létrehozásába.
1: És akkor először a beltartalomról, tehát azt mondod, hogy a korábbi abban voltak példabeszédek, zsoltárok, vagy csak zsoltárok, nem emlékszem, ne haragudj.
2: Zsoltárok, új szövetség, zsoltárok és válogatott ószövetség.

0: könyvek voltak benne, tehát az egész Ószövetség nem volt meg, de egy egész nagy sorozat volt. Ebből még voltak kötetek, amiket elég sokáig lehetett kapni, de az Új Szövetség és a Zsoltárok például az elfogyott már, szerintem már 10 éve nincsen, úgyhogy mindenféleképpen erre válaszolnunk kellett, illetve hát közben voltak olyan kísérletezések, hogy például a Román Bibliatársulattal együttműködve, ugye nekik a Erdélyben élő magyar bibliaolvasók miatt is fontos volt, hogy nagybetűs Károli Biblia legyen, és akkor velük megvalósítottunk közösen egy olyat, hogy ilyen hatalmas nagyméretű Károli Bibliát készítettünk, ez kb. 2-3 000 példányban 1-2 évig elérhető volt, de nagyon-nagyon drága könyv volt, ugye gondoljunk bele, hogy mennyibe kerülhet egy ilyen hatalmas, nagy, rendes, vékony papíros nagy Károli Biblia, mint egy laptop akkora volt, és ez hosszú időn keresztül próbálta orvosolni ezt a nagybetűs biblia iránti igény, de ugye ez nem új fordítású biblia volt, és nekünk már egyre inkább az a meggyőződésünk, hogy az új fordítású bibliának a szövege az, amit ajánlunk a bibliaolvasóknak, a jobban érthető mi volt amiatt. És akkor ezért belekezdtünk ebbe a projektbe, szempont volt az is, hogy kicsit tanulva a Károli Bibliának a létrehozásából, hogy ne legyen elképesztően drága, mert ha egy kiadvány, nem tudom, 20-30-40 000 forintba kerül, akkor az nem életszerű, hogy folyamatosan biztosítani tudjuk az embereknek, és ezért inkább egy ilyen papírkötésű, könnyebben, olcsóban kivitelezhető Bibliába gondolkodtunk, így fordultunk ez iránt. Gyakorlatilag az Új Szövetséget jelentettük most meg 2 kötetben. Tehát az Új Szövetség 2 kötetbe van szedve, és ez a 2 kötet külön is megvásárolható, illetve együtt is, együtt valamivel olcsóbb. Ez az előnye ennek a kiadványnak, és hát rengeteg olyan feature, vagy ilyen jellemvonása van a könyvnek, tulajdonság, ami szerintünk segíti a felhasználhatóságát.
1: Erről mindjárt beszélünk, hogy mire gondolsz, csak egy kérdés még a tartalomhoz, tehát az, hogy az Ószövetségből most nincs semmilyen válogatott versek vagy könyvek benne, annak az az oka, hogy egyrészt korábban is az fogyott kevésbé, tehát ezért nincs akkora igény, vagy az ár volt a fő szempont, vagy hogyan döntöttétek el ezt, hogy most csak Új Szövetség?
0: Alapvetően ez ugye a prioritások listája, tehát először az Új Szövetséggel kezdtünk, nyilván erre van a legnagyobb igény, és ez a legfontosabb első lépés. Egy következő kör lehet a Zsoltárok, ami szintén ugye nagyon olvasott és használt bibliai könyv, és aztán, hogyha ez működik, és jó a fogadtatása ennek a kiadványnak, akkor, és ez megoldja azt a szükséget, amire gondoltuk, hogy létrehozzuk, tehát hogy egy hagyományos bibliát már olvasni nem, vagy nehezen tudó embereknek segítség, akkor megyünk a többi bibliai könyv felé, tehát egyáltalán nem lehetetlen, hogy egy teljes biblia kiadás meg lesz több kötetben hasonlóan a régi vállalkozásunkhoz. De most egyelőre az Új Szövetségre összpontosítottunk 2 kötetbe, és majd a Zsoltárokkal fogjuk folytatni. Hát ha ez valóban megvalósul, akkor azt lehet mondani, hogy egy 6-8 kötetben a teljes biblia megjelenhet, ami egy nagyon jó dolog lenne.
1: Milyen példányszámmal dolgoztok most, és hogy számolsz, hogy ez mennyi ideig lehet elég a korábbi igényeket látva?
0: Limitált példányszámmal dolgoztunk, tehát gyakorlatilag nem több ezer példányban jelent meg, hanem egy relatíve kisebb példányszámban, de ugye ez, mivel papírkötésű könyv, nem bibliai papíron van, hanem hagyományos vastagabb papíron, ezért ez bármikor újra nyomtatható, tehát ez nem akkora logisztikai előrelátást igénylő kiadvány, mint egy biblia kiadás. A biblia az problémásabb a speciális technikai feltételek miatt. Ennek a kiadványnak talán annyiban érdekes a tulajdonságai, hogy ez egy olyan újszerű kötése van ennek a könyvnek, tehát ez teljesen 100%-ban kihajtható könyv, amivel azt szeretnénk segíteni, ha valaki ugye mondjuk nagyítóval, vagy a nagyításra használt mobiltelefonnal olvassa, akkor így gond nélkül lehet csúsztatni a könyvön a nagyítót. Tehát ez teljesen kinyitható, olyan, mint egy füzet lenne tulajdonképpen, de egyébként mellette 800 oldal körüli van, vagy 600 oldal, tehát egy nagy könyv, de teljesen kihajtható. Ez egy technikai érdekessége és újítása a könyvnek.
1: És ez például az egyik olyan, amire utaltál itt 1-2 perccel ezelőtt, hogy ami segíti az olvasást, megértést?
0: Igen, ezek például ilyenek. A másik ilyen tulajdonsága az, hogy szürkék az oldalak, tehát nem csillog a napfényben, vagy a lámpafényénél, ami ugye egy ilyen olvasási igényű embereknél problémát jelent. A másik az, hogy hát nyilván a nagy betűméret mellett minden ilyen zavaró tényező, mint a vers számozás, vagy a jegyzetek, különböző ilyen tördelési dolgok, azok hiányoznak belőle. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy nagy, hatalmas betűs, nagy szellősségű, tehát a szöveg nagyon szellős, nincs összezsúfolva, és egy nagyon könnyen áttekinthető, nagy margókkal rendelkező szöveg. Tehát egy tényleg nagyon könnyű olvasni. Minden zavaró tényező hiányzik az oldalról. Csak a fejezetszám, versszámok az a lapoldalán, és egyébként a bibliai szöveg önmagában.
1: A szerkesztésnél, tervezésnél kértetek véleményt olyanoktól, akiknek készült ez a kiadvány, például ezek miatt a kihajthatóság is ilyen szempontok
0: Igen,
1: miatt, hogy
0: igen.
1: olyan legyen ez, ami tényleg használható? És ha igen, akkor kik
0: Igen.
1: segítettek nektek?
0: Hát ugye ez egy hosszabb előkészítési fázis volt, hogy beszéltünk szakemberekkel, tehát akik a könnyű olvashatóságot vizsgálják, illetve olyan szakemberekkel, akik vakokkal, illetve gyengén látókkal foglalkoznak. Tehát egy elég széles konzultáción vagyunk túl, és azokat is bevontuk, akik a Bibliatársad tagegyházaiban ezzel a speciális misszióval foglalkoznak, hogy gyengén látókat segítenek. Tehát az ő véleményüket is kikértük, és velük együtt lett kitalálva, hogy hogyan nézzen ki ez a könyv. Meg nyilván a nemzetközi példákat is követtük, vagy felhasználtuk, meg a saját tapasztalatunkat is. Hát ugye, ahogy beszéltünk róla, régen volt hasonló kiadványunk, az is nyilván akkor a nemzetközi sztenderdeket tükrözte, azóta sok tapasztalatunk lett. Úgyhogy mindezeket így beépítettük, és reméljük, hogy tényleg segítség lesz annak, aki nem tudja már a hagyományos betűméretet olvasni.
1: Túl vagyunk az első könyvbemutatótokon. Neked van már olyan találkozásod, hogy valaki érintett, aki nehezen lát, akinek fontos ez az új szövetség, az kézbe vette, beleolvasott, és valamilyen visszajelzéssel volt az irányotokba?
0: Még olyan nagyon nem terjesztettük ezt a könyvet, egyelőre csak a misszióknak, az egy tagegyházi misszióknak, ugye például a református missziónak, vagy a baptista egyház speciális missziójának adtunk példányokat. A sok olvasóval én még nem találkoztam, de ugye az interneten történik sok minden ma már, és ugye, ahogy meghirdettük ezt az eseményt, nagyon sokan visszajeleztek, hogy fú, de régen vártak erre, mert már nem tudják olvasni a hagyományos kis bibliájukat, úgyhogy bár nem gyengén lát, meg nem idősek, meg nem vakok, de biztos, hogy segítség lesz nekik egy ilyen óriás betűs Biblia mindennapokban. Nem kell a szemüveget használni, stb. Stb. A szószéken jobban látják, vagy a gyenge fényben jobban látják, tehát nagyon sok embernek lesz ez segítség egyébként is, de gyűjteni fogjuk egyébként majd ezeket a visszajelzéseket, mert hogyha folytatjuk, ahogy beszéltünk róla, tehát mondjuk a Zsoltárokkal, vagy a többi bibliai könyvvel, akkor igyekszünk majd leszűrni ezeket a tapasztalatokat.
1: Oké, egy utolsó kérdés, amit ne kötekedésnek védj, kérlek, csak felmerülhet esetleg hallgatókban, ezért kérdezem, hogy mennyire van szükség 2026-ban nyomtatott Bibliára, tehát amikor online ingyen elérhető a Biblia mindenki.hu oldalon a revidált újfordítású szöveg, amit akkorára nagyítok a számítógépemen, telefonomon, amekkorára akarok, még akár fel is olvastathatom egy programmal, meg van hangos Biblia, tehát hogy aki így nem látja a normál betűméretet, találhat megoldást arra, hogy hallja vagy olvassa a szöveget, de szerinted miért fontos az, hogy ez nyomtatásban kézbevehető módon ott legyen annak, akinek erre van szüksége?
0: Ebben igazad van, tehát amikor mi ezt készítettük a kiadványt, akkor ezzel szembesültünk, ezzel a véleménnyel is, meg igényfelméréssel. Az az érdekes, hogy sok szakember azt mondta, hogy persze, hát mindenféle technikai eszköz rendelkezésre áll már a gyengén látóknak, ugye elsősorban a mobiltelefon és a számítógép segítségével végül is bármit most már akár ugye felolvasó programokkal bármit el tudnak olvasni, de mégis ennek egyrészt azok számára, akiknek még mindig az a nyomtatott könyv a Bibliával való találkozásnak az eszköze. Másrészt pedig egyfajta szimbolikus dolog is, hogy igenis gondolunk azokra a testvéreinkre, akik ilyen látási nehézségekkel küzdenek. Tehát ha az a jelszavunk már 2017 óta, hogy a Biblia mindenki, akkor igenis vannak olyan rétegek, a társadalmi rétegek és olvasók, akiknek nem elérhető a Biblia azban a formátumban, ahogyan ezt ők tudják olvasni. És persze mindent meg lehet oldani már a technikával, de azért nagyon érdekes, hogy még ma is azért a digitális és a nyomtatott könyvnek az aránya az még a legfiatalabb generációban is egyáltalán nem olyan, mint amilyennek gondolnánk. Tehát most volt ilyen felmérésünk, ez a Patmos felmérés, amiről korábban egyébként már beszélgettünk, hogy a 18-35 éves korosztálynak továbbra is a bibliaolvasásnak 40%-a az nyomtatott biblián zajlik. Tehát azt gondolná az ember, hogy ez a generáció már teljesen digitális, és teljesen lecserélte a Bibliát az applikációra, vagy az bibliaolvasó oldalra, de ez nem igaz. Tehát saját vallásuk szerint még majdnem a fele arányban inkább, ha olvassák a Bibliát, akkor azt könyvformában teszik. Úgyhogy erre szerintem érzékenynek kell lenni, és lehetőséget kell adni az embereknek, hogy biblia, nyomtatott biblia formájában is hozzájussanak ilyen nagybetűs olvasmányhoz.
2: Az elmúlt percekben Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával, református lelkésszel beszélgettünk.

0: Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar hallgatói szavazatai alapján idén is átadták az év tanára díjat dr. Márton János adjunktusnak. Az elkövetkezőkben a hivatásáról és az egyetemi szféra kihívásairól kérdeztük dr. Márton János adjunktust. A riporter Bálint Enikő.
1: Szeretettel köszöntöm a rádiunk stúdiójában. Hogyan lesz valaki az év tanára?
2: Mindenekelőtt köszönöm szépen a meghívást, hogy én hogyan

0: Lettem az évtanár, azt pontosan nem tudom, de arra gondolok, hogy diákok jelöltek, én elfogadtam a jelölést, és akkor, hát ez gyakorlatilag ez így történt, hogy át is kellett venni, meg ott volt pár értékelő szó, meg beszéd, nem csak az én, hanem általában a tanároknak a munkájára.
1: Milyen az egyetemi szféra, az egyetemi élet, milyen egyetemi teendők voltak ebben az évben? Tudna erről mesélni?
0: Hát sokrétű. De én elmondom azt, hogy én mivel foglalkoztam, mert mindennel nem lehet. Én gyakorló lelkész is vagyok közben, és emiatt én, amivel foglalkoztam, az inkább a tanítás volt. Nekem az a szívem csücske, hogy hogyan tudjuk átadni. Ugye én biblikát tanítok meg, bibliaismeretet, ószövetséget, és nekem az nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk élővé tenni azt, amit, hát amit a Bibliában olvasunk. És emiatt nekem ez volt a, és ez a cég tűzésem, hogy én így megpróbálom. Nem inkább elméletet is tanítunk, természetesen, mert hozzátartozik az oktatáshoz, viszont én ezt az utat megpróbálom bejárni, hogy hogyan jutunk el az elmélettől a gyakorlatig.
1: Lehet erről mesélni, beszélni, hogyan jutnak el?
0: Igen, én csak a saját álláspontommal biztos több van, de nekem azért is ez a célkitűzésem, mert mindig úgy éreztem, vagy legalábbis nagyon sokszor, amikor fiatalokkal beszélgettem a Szentírásról, egy kicsit idegen. Idegen a nyelvezete, már én az Ószövetség, de az Újszövetségről is elmondhatom, hogy valószínű, hogy az egy kicsit közelebb áll a fiatalok meg az emberek szívéhez, az Ószövetséget egy kicsit idegenként kezeli. És akkor nekem ez volt a meglátásom, hogy abból indulok ki, hogy a Bibliának, az Ószövetségnek is élő szövege van, akkor ezt valahogy meg is kell tanulni, megélni, és akkor én mindig a gyakorlati életbe szoktam átvezetni, hogy például a szeres fele barátodat az hogyan érvényesül jelen pillanatban. Vagy ugye egy nehéz téma, de érdekes, hogy hogyan lehet eljutni egészen a megbocsájtásig. Vagy a szemet szemért, fogad fogért című. És ilyen apró dolgokon keresztül próbálom megláttatni a gyakorlati életben a Bibliának az igazságait.
1: Mi az, ami kihívás volt ebben a tanévben, egyetemi évben?
0: Nekem maga a tanítás azért, mert nagyon aktualizálni kell, ezért mindig egy kihívás, hogy és arra mindig fel kell készülni. Meg nem csak a Szentírást, hanem egy csomó mindent kell még hozzáolvasni. Meg a fiatalok életével is nekem egy kicsit meg kell barátkozni, hiszen elég nagy a korkülönbség köztünk. Nekem szerencsére van nekünk 4 gyerekünk, úgyhogy a gyerekeim életén keresztül is tudom azt, hogy mi az, ami a fiatalok életében is fontos jelen pillanatban, vagy hogyan gondolkoznak. Ugye van egy generációs különbség, mentalitásbeli különbség, és nekem, ha kihívásokról beszélünk, ez is kihívás, hogy hogyan tudom én, mint egy 56 éves, régen volt fiatal, megértetni magamat és megérteni a fiataloknak a gondolkodását. Nem azt tapasztalom, hogy ők rosszak lennének, hanem az, hogy másképpen gondolkoznak. Az életről, más az életfelfogásuk. Szívesen beszélek nekik arról, vagy kérdezem őket arról, hogy mi az életnek a célja számukra, miben látják. Még egyszer nem úgy, hogy én értékelni akarok, hanem csak látni szeretném ezeket a kérdéseket, mert ehhez kötöm hozzá az anyagot. És ez egy kihívás, ugye ezekhez a kérdésekhez hozzákötni azt, amit a Biblia is tanít.
1: Mennyire sikerül tartani a diákokkal a kapcsolatot?
0: Most én megint csak, hogy én látom, nem biztos, hogy így van, mert ezt tőlük kellene megkérdezni. Én úgy érzem, hogy sikerül. Tehát amire én odafigyelek az, hogy minél több időt eltölteni velük. Nem könnyű, ugye a vallásnál képzőn is úgy vannak, hogy van, aki több szakos, több egyetemre is jár, dupla szakosak, emiatt nagyon nehéz mindent úgy összehangolni, hogy minden alkalommal mindenki ott legyen, igyekszünk erre odafigyelni, viszont ezt nehéz megtenni, de a lehetőségekhez miért tenni, én úgy gondolom, hogy nekünk tanároknak és a kollégáim is ezt végzik, az a lényeges, hogy minél több időt ott eltöltsünk velük, nem csak az órán, hanem az órákon kívül is. És ehhez van nekünk egy nagyon jó alkalom és lehetőség, amikor hétfőn délután este együtt tudunk lenni egy ilyen biblióra, elcsendesedés, együtt elmélkedés alkalmával.
1: Volt-e már arra példa, hogy felkészült egy prédikációra, és azt akár az órán is tudta alkalmazni, vagy fordítva?
0: Na, nagyon sokszor. Összekötöm a kettőt, tehát én 30 éve vagyok gyakorló lelkész, Boncinán. Nem ez az első gyülekezeti helyem, de 30 éve már ott vagyok, és akkor nekem ez nagyon jó, mert kiegészíti az igehirdetés szolgálatomat is, hogy azt, amit végigbeszélek a fiatalokkal, vagy megbeszélünk, azt én be tudom vinni az igehirdetésbe is. És fordítva is, azt, amit mondjuk a gyülekezetben tapasztalok, ezt is fontosnak találom, hogy van nekem egy gyülekezet,

0: hogy velük egy kicsivel több időt is el tudtam tölteni, évfolyamfelelős tanárként is. És igyekeztem őket ki is mozdítani, tehát alkalmakat közösen megszervezni. Nem sokat, de volt kettő, egy kicsit szétnézni a városban meg. Hát ilyen barátkozás, ismerkedés, de nem az egyetem falain belül, hanem kicsit kint a városban is kötetlenebb beszélgetések lehetősége is volt ez.
1: És hogy gondolja, miért választhatták az év tanárának?
0: Nem tudom megmondani. Pontosan nem tudom megmondani, de gyanítom. Gyanítom, hogy tényleg azért is, mert úgy közös hullámhosszon tudtunk lenni egy csomó kérdésben. Most ez valószínű, hogy az ő érdemük is, hogy rám tudtak hangolódni, meg arra, amit elmondok. Valószínű, nekem is annyi érdemem van, hogyha őszinte akarok lenni, hogy én is rájuk tudtam hangolódni, és nem akartam én soha elhatárolódni annyira, tehát, hogy amit én mondok, az a teljes igazság, mert biztos nem az, és úgy gondolom, hogy az, hogy kölcsönösen próbáltunk meg egymástól tanulni, kicsit jobban összekovácsolt bennünket, és lehet, hogy ez is egy ilyen.
1: Miért válaszza valaki a református tanárképző zeneművészeti kart? Mint akár mesterit, doktorit vagy alapképzést?
0: Most én csak amit tőlük hallottam. Amikor oda kerülnek az első évre, akkor valószínű, hogy van egy kis, hát lehet, hogy rosszul fogalmazok, de nekem az a tapasztalatom, hogy annyi elvárásuk van, amikor oda kerülnek, meg van csomó elképzelésük, hogy hogyan is működik az egyetemi élet, hogy hogyan működik a tanár-diák kapcsolat, és akkor, amikor belecsöppennek az egyetemi életbe, a valós egyetemi életbe, rájönnek, hogy az nem úgy van, ahogy ők azt elképzelték. De szerintem mindenki, aki tanult ezen keresztül ment, és akkor utána jön az alkalmazkodási időszak, amikor megpróbálnak ráhangolódni, de azt hiszem, hogy amit én csodáló bennük, hogy mindannak ellenére a sok negatív véleményt mond az én korosztályban az idősebbek a fiatalokról, azért is jön, mert van bennük egy óriási kereső, meg lelkiség iránti vágy. És én ezt mindig tiszteltem bennük, hogy lehet, hogy nem azt kaptak, vagy nem azt kapnak, amit ők éppen elvárnak, de azért mégis van bennük egy óriási kíváncsiság, például én a Szentírásra gondolok, van bennük egy óriási kíváncsiság a Szentírás iránt, meg egy nagy tisztelet, meg szeretet is iránta, meg az iránt, amit a Szentírás tanít. És én gondolom, hogy ezt szeretnék ők elmélyíteni, ezt a lelkiséget, és én ezt nagyon értékelem még egyszer, meg ezt a Szentírásban való búvárkodást, meg azt, hogy azon keresztül próbálják meglátni a világot. Mert erre legalábbis én, ahogy észrevettem, nagyon-nagyon igényesek, meg szeretnék, hogyha tényleg úgy történne a világban körülöttük minden, ahogy azt a Szentíráson keresztül lehet meglátni. Gondolom ez is vezeti, meg a közösség iránti vágy is, gondolom meg a gyerekek iránti szeretet. Én ezt is tapasztalom, hogy ugye ez is ott van, mint ami motiváció, hogy azért ők is szeretnének majd továbbadni valamit a gyerekeknek, mert szeretik a velük való foglalkozást. Még csak köszönetként úgy a kollégáknak is, mert az, hogy évtanára szerintem nem csak egy személynek a munkáját értékeli, hanem a tanári közösségnek a munkáját. Legyen szó a zenészekről, vagy legyen szó a kollégákról a vallástanárképzőn. És természetesen a diákoknak is úgy érzem, hogy jelentős részük van ebben, mert az, hogy ők ott vannak, hogy jelen vannak, hogy igényeik vannak. Ez is azt jelzi, hogy nekünk jobban kell átadni azt, amit tudunk, és jobban oda kell figyelni rájuk. És én ezt is szeretném nekik megköszönni, hogy így ők is közben figyelnek ránk, meg kritikusak is néha-néha, de jó indulattal és szeretettel mondják el azt, hogy az, ami van, lehet, hogy nem tökéletes, de lehet fejleszteni.
1: Köszönjük, hogy itt volt velünk.
0: Én is köszönöm szépen a meghívást.
2: Az elmúlt percekben dr. Márton János adjunktussal beszélgettünk a hivatásáról és az egyetemi tevékenységeiről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

0: Erős vár a mi Istenünk, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet egy ilyen szívmelengető ünnepen, mint az anyák napján. Egyházunk szokása szerint május 2. vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat. Igaz, nem csak ezen a napon kellene, hanem cselekednünk, hanem minden nap. De mégis jó, hogy van a többi között egy kiemelkedő nap, amely emlékeztet arra, hogy mennyi hálát és köszönetet felejtettünk átadni az édesanyáknak az év többi napján. Anya, mama, ezek azok a csodálatos szavak, amit életünkben elsőnek kimondunk. A gyermekek és a felnőttek szívében az édesanya különleges helyet foglal el. Ő az, aki számára kortól függetlenül mindig mi, a gyermekei vagyunk a legfontosabbak. Ő az, akivel örömünket, bánatunkat mindig megoszthatjuk, akiben mindig bízhatunk. Ő az a személy, aki minden körülmények között képes összetartani a családot, akinek jelenléte, gondoskodása, életünk fontos része. Aki aggódik miattunk, aki örül, őszintén örül sikereinknek, és akihez mindig visszatérhetünk. Május ezen vasárnapján, ha lehetőségünk van, álljunk oda édesanyánk elé egy öleléssel, vagy néhány szívből jövő szóval, és mondjunk köszönetet mindazért, amit értünk tettek. Anyák napja alkalmából kívánok minden édesanyának hosszú, boldog életet.
1: Erős vár a mi Istenünk, én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a gyerekeket is ezen a vasárnapon, amely egy kicsit rendhagyó, és az Isten tisztelet is rendhagyó lesz, és ezzel kapcsolatosan mondanék el pár tudnivalót, mégpedig azt, hogy a bűnvallás az rögtön az Isten tisztelet legelején lesz, és az úrvacsora osztás keretében pedig megkérem a szülőket, hogy a gyerekekkel együtt jöjjenek ki, hogy a gyerekek áldást kaphassanak. Az ünnep, a gyerekek ünnepi műsorára, kis előadására pedig az ige hirdetés előtt kerül sor. Hirdetem azt, hogy a mai nagyimádságban megemlékezünk Szentesi Sándorról, aki 6 éve hunyt el. Megemlékezik róla a felesége, rokonai és ismerősei. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Hirdetem azt, hogy jövő vasárnap, pünköst vasárnapján délelőtt 10 órától magyar nyelvű ünnepi istentiszteletet tartunk, és 12 órától pedig német nyelvű istentiszteletet. Szeretettel várunk mindenkit ezekre az istentiszteletekre. Hirdetem azt is, hogy a mai istentisztelet után szeretett vendégségre várunk mindenkit a gyülekezeti terembe. Holnap, május 9-én, 6 órától kiállítás megnyitóra kerül sor a Reményik Sándor galériában, Nógrádi Kis Magdolna festményeit állítjuk ki. Kedden, május 10-én, 6 órától a Járosi Andor Keresztjén kulturális műhely keretében Nógrádi György, biztonságpolitikai szakember és dr. Fischer Vilmos evangélikus lelkész beszélgetnek a migráció egyházi és biztonságpolitikai szempontból témában. Ezekre az alkalmakra is szeretettel várunk mindenkit. Szerdán a megszokott időben, délelőtt 10 órától reggeli áhítatot tartunk. Isten áldását kívánjuk mindazok életére, akik valamilyen kedves eseményt ünnepelnek, ma legfőképpen az édesanyák, nagymamák életére, és mindazok életére is, akik névnapjukat ünneplik az előttünk álló héten, úgy mint Gizella, Gergely, Klára, Antónia, Ferenc, Pongrácz, Szerváz, Roberta és Bonifác. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Krisztus mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Álljunk meg, és csendben gondoljuk át, hogy mikor nem tettünk eleget, mikor mulasztottuk el szeretni Istent és embertársainkat. Majd a csend után közös imában kérjük Isten bocsánatát. Csendesedjünk el!

Szerető mennyei atyám, bánom, hogy nem a szeretet parancsa szerint éltem. Sok olyat mondtam és tettem, amely megszomorított, megbántott másokat és téged is. Letértem utadról, de szeretnék újra közel lenni hozzád. Bocsásd meg bűneimet Jézus Krisztusért, aki testvérünk lett. Hallgasd meg kérésemet, hiszem és tudom, hogy szeretsz engem. Hallgass meg, érgalmazd meg, és könyörülj rajtunk.

Most egyszülött fiát küldte a földre, hogy megmentsen bennünket a bűn hatalmából. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ő meghallgatja a mi imáinkat, és megbocsátja bűneinket. Örömmel és békével ajándékoz meg. Az ő rendelése szerint hirdetem nektek bűneiteknek bocsánatát. Teszem ezt az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

0: Imádkozzunk.
1: Mindenható Isten, Te mindazoknak oltalma vagy, akik Te benned bíznak. A Te kegyelmed nélkül senki semmit sem tehet, előtted sem állhat meg. Árazd ránk gazdagon a Te kegyelmedet, azért, hogy megtudjuk, hogy mi jó nekünk, és azt a Te erőd által végbe is vihessük, ami Urunk Jézus Krisztusért.
2: Hallgassátok meg, kedves testvéreim, a mai vasárnapra rendelt levélbeli szentigét, amely megírva található Pál apostolnak az efézusiakhoz írott levele 6. fejezete 1. versétől a 4. verséig a következőképpen. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádot és anyádot, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig ez, hogy jó dolgot legyen és hosszú életű légy a földön. Ti apák pedig ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljetek az Úr tanítása szerint figyelemmel és intéssel. Boldogok, akik Istenek igét hallgatják és megtartják azt. Halleluja!

És hallgassátok meg, kedves testvéreim, az evangéliumi szentigét is, mely megírva található Máté írása szerinti Szent Evangélium 15. fejezete 21. versétől a 28. verséig a következőképpen. Jézus azután elment onnan és visszavonult Tirusz és Szidon területére. És ekkor egy kánaani asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték: Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt: Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: Úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

0: édesanyák, nagymamák, szülők és gyülekezet, szeretettel köszöntünk bennetek, mert ez a kisgyerek sereg megosztana veletek pár gondolatot, verset, éneket. Fogadjatok szeretettel bennünket!
1: Elsőként pár édesanyát mutatnánk be, akikkel vallásórákon találkoztunk. Éva a világ első édesanyja, gyermekei Káin, Ábel és Sét. Ismerjük történetét. Fájdalma lehetett neki Káin rossz tettét látni.
2: Sára Ábrahám felesége, ő is volt ám édesanyja, bár sokáig kellett várjon, 90 éves volt, amikor Isten ígéretét betartotta, és Izsákkal megajándékozta.
3: Jókebed volt Mózes anyukája, ellenszegült a fáraó parancsának. Isten őt választotta, hogy... Jókebed volt Mózes anyukája, ellenszegült a fáraó parancsának, hogy fiát megmentse, kis kosárba tette, és a Nílus vízén elengedte. A kis Mózes megmenekült, a fáraó házába került. Isten őt választotta, hogy majd a népét a sanyarú sorsból kihozza.
4: Anna, Elkán a felesége sokat sírt és kesergett, mert sok év házasság után gyermeke nem született. Ő mégis imádkozott, és Istennek ígéretet tett, hogy ha őt meghallgatja és egy gyermekkel megajándékozza, a gyermeket majd Istenre bízza. Isten az imáit meghallgatta, és így lett Sámuel a nagy proféta édesanyja.
5: Mária még fiatal volt, amikor az angyal hozzászólt, és azt mondta, ő lesz Jézus édesanyja. Azé a Jézusé, aki megtanít igazán szeretni, ezért keresztfán fog szenvedni. Mária a hírt örömmel fogadta, és a nehéz feladatot szeretettel vállalta.
0: Még sok édesanyja van a Bibliában, de akikről ma nem beszélünk, de a közös mindegyikben, hogy bíztak Istenbe, és hozzá imádkoztak. Isten pedig hűséggel viselte ők gondjukat.
5: Kedves édesanyák és nagymamák, azt kívánjuk mi is, hogy bízzatok Istenbe ti is. Tőle kérjetek erőt és bölcsességet, ha minket kell neveljetek.
6: Jó. Jaj! Jó látok itt, gondot viccel. Ma, ma. Jaj! Jó.
3: Köszönjük, hogy vagytok nekünk, fogadjátok köszöntésünk. Ó-é.
7: Itt egy betű. Itt egy betű, ott egy betű, hosszú somány vagy gömbölyűz. Hogyha szépen összefogjuk, jól megnézzük, elolvassuk, kibújik egy szavacska, mint bokorból a nyulacska. Nézzük csak, mit jelentenek ezek a betűk itt. Fejtsük meg ezeknek gyönyörű titkait. Én az első betűt én már tudom, csak édest jelenthet. Kisgyermeknek ő az anyja, mindig a legédesebb.
0: A második más szót akar, azt jelenti drága, a legdrágább kincs a világon a jó édesanyja. A harmadik egyetlen, nem nehéz, mert igazi csak egy lehet, az itt az egy nem kevés.
3: A negyedik betű azt jelenti soha. Ó, édes drága, aki nem hagyott el soha.
8: Az én betűm a legszebb szó, anya. Neki szól ma köszöntésünk, szívünk legszebb dala.
4: Az én betűm megmondja itt nekünk a választ, nyugalom, mit édesanyánk dolgos keze választ.
2: Áldást kérünk az élettől, még sokáig rája, amennyi a fű, igen, a csillag, sok május virága.
5: Végezetül az én betűm azt jelenti mindig, jó anyánkra számíthatunk az életben mindig.
7: Amint látjuk, minden bent van a legdrágább szóban. Itt köszöntünk minden édesanyát szóban.
9: Margaréta búzavirág, milyen színes ez a világ. Mindet nem is ismerem, ami szerte itt terem. Törökszegfű kis parazsa, szeretetem tűzpirosa, az ábrándos ne felejts, tanítanak, hogy ne felejts. Csak édesanyám itt a csokra, neked hoztam, illatozzon.

0: Sí, pero como en este no, ni la son. Soy yo, pero querido, claro. No tomo su kit que sí, Nenda.
1: Anya, a legszebb vagy te nekem, neked köszönöm az életem. Szép a hajad és a szemed, hallgatom az éneket. A te hangod a legkedvesebb, még ha dorgálsz is engemet. Csúzdára másztam, pedig mondtad, ne tedd, és hát mi lett velem? Hát leestem, hogy orvos vagy, milyen jó, a fájdalom veled mulandó. Te főzöd a legjobb levest, begyógyítasz minden sebet.
2: Köszönöm Istenem az édesanyámat, amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, értem ilyen nappal dolgozni nem restel. Áldó teste lelke csak érettem fárad, köszönöm Istenem az édesanyámat. Áld meg édesanyám járását kelését, áld meg könnyhullatását, áld meg szenvedését. Áld meg imádságát, amely el nem fárad, áld meg két kezeddel az édesanyámat. Hallgass meg, Uram, legbuzgóbb imámat, köszönöm, köszönöm az édesanyámat.

hallgassa meg a gyülekezet azt az igét is, amit én erre az alkalomra választottam, úgy, amint az írva található Pál apostolnak Timóteushoz írt második levelében, az 5. versben. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Eddig a felolvasott alapige. Kedves szülők, kedves gyülekezet, felmerült bennem az a kérdés, hogy mi az, amit a gyerekeknek szülőkként, felnőttként adhatunk. Gondolom, mindannyian a legjobbat akarjátok a saját gyerekeiteknek, hogy nagyon ügyesek, hogy talpra esettek legyenek, hogy egészségesek legyenek, hogy jól boldoguljanak az életben, és még sorolhatnám, hogy mennyi minden jót kívánunk nekik, és szeretnénk, hogyha elérnének. És a gyerekek, ők nagyon sokat tanulnak tőlünk, felnőttektől. Ezt tapasztalom vallásórán is, azban is tapasztalom, hogy jönnek a gyerekek, és nagyon sok mindent elmondanak nekem arról, ami otthon történik. Eltanulnak tőlünk, felnőttektől dolgokat, a beszédünket, a viselkedésünket, a szófordulatainkat. És ezért nagyon is kell vigyázni arra, hogy mit és hogyan mondunk a gyerekek előtt. És egyszer olvastam az interneten egy nagyon vicces kis írást, ami arról szólt, hogy mi mindent tanultam, vagy tanult a szerző az anyukájától. És felsorolja, hogy mi mindent tanult. Elsősorban logikát, és ezt abból tanulta, hogy az anyukája mondta, hogy ha leesel a hintáról, és összetöröd magad, akkor délután nem mehetsz sehova. Vagy türelmet és kitartást, és ez sokszor hangzik, vagy hallottam én is gyerekként, hogy addig ülsz ott az asztalnál, ameddig az a spenót el nem fogy. Vagy megbecsülni mások munkáját. Ezt hallottam én is, amikor a testvéremmel veszekedtem, hogyha minden áron meg akarjátok egymást ölni, verni, akkor kint tegyétek, mert most mostam fel a földet. Vagy az időutazás alapjait. Olyan pofont kapsz, hogy jövő héten térsz magadhoz. Vagy megtanultunk imádkozni, hogy tanult a szerző, hogy kezdhetsz imádkozni, hogy kijöjjön a fehér ingedből a szörp. Nagyon viccesen fogalmaz. Próbálja összefoglalni azt, hogy mi mindent tanulhatott ő. Talán egy kicsit ferdít is, de felfedezhető benne az, hogy a gyermekek igenis sokat tanulnak abból, hogy hogyan viselkedünk mi felnőttek egymás között. Hogyan viszonyulunk hozzájuk. És mi az, amire mi vagy ti, kedves szülők, felnőttek, nagyszülők, nevelitek ezeket a kis gyermekeket, ezeket a kis lelkeket, akiket Isten rátok bízott. Sok mindent megtanulhatnak. Írni, olvasni, számolni, hangszeren játszani, sportolni, táncolni, őszintének lenni, adakozónak, jószívűnek. De mindezek csak képességek, amelyeket el lehet sajátítani. És a ma felolvasott ige egyetlen egy dologról beszél. Mégpedig arról, a képmutatás nélküli hitről, az őszinte hitről. Pál apostol Timóteusnak írja ezt a levelet. Az ő neve azt jelenti, hogy Isten félő. És Pál apostol, amikor Timóteusnak ír, akkor megemlít két asszonyt. Az édesanyját és a nagymamáját. És azt mondja, hogy ezt a képmutatás nélküli őszinte hitet tőlük tanulta el. Tőlük látta, és ebben nevelkedett, és ezt sajátította ő is el.
És ez a két asszony, aki Timóteusnak az anyukája és a nagymamája, sikeresen át tudták adni Timóteusnak ezt a hitet, ezt az őszinte képmutatás nélküli hitet, egy olyan korban és egy olyan városban, ahol a görög szellemiség uralkodott, amelyet a több Isten hit hatott át, ahol a keresztény erkölcs, a keresztény morál nem volt feltétlenül a legsikeresebb dolog, a legjobb dolog, amit az emberek követtek. És ma is az a feladatunk, kedves testvéreim, hogy ennek a hitnek, az Istenbe vetett hitnek a magját ültessük el a gyerekekben. És ebben van nektek, szülők, nagyszülők, édesanyák és édesapák is, nagyon nagy szerepetek és feladatotok. Mert tőletek tudják elsősorban eltanulni az imádkozást. Úgy, ahogyan hiszem azt, hogy ti is annak idején valamelyik szülőtől vagy nagyszülőtől megtanultátok. Nektek kell őket kézen fogni, és elhozni őket a közösségbe, a gyülekezet közösségébe, az Isten házába, hogy megtanulják és meglássák azt, hogy igenis lehet másokkal együtt Istent megszólítani, őt dicsérni és hozzá imádkozni. Annak is tudatában vagyok, hogy mondhatnám azt, hogy egy felgyorsult, rohanó világban élünk, ahol talán alig érjük utol magunkat, a gyerekeknek is nagyon sok feladata, programja van, ide-oda el kell érni, házi feladat, dolgozatok, vizsgák, sokszor megszusszanni sincs idő. De hogyan néz egy család szembe ezekkel a kihívásokkal? Hogyan tölti ki egy család a maradék időt? Jut hely Istennek? Jut hely az ő igéjének a családban? És felvetődhet az a kérdés, hogy miért fontos ez a hit? Miért fontos, hogy ezt a hitet átadjuk, az Istenbe vetett hitet és bizodalmat a gyerekeknek? Azért, kedves testvéreim, kedves szülők, mert hiszem azt, hogy a legjobbat akarjuk a gyerekeknek. És én hiszem és vallom, hogy ez a legjobb dolog, amit adhatunk nekik, amire nevelhetjük őket, hogy bízzanak Istenben, hogy ők maguk is merjék rábízni a saját életüket Istenre. Mert azt be kell vallanunk, hogy a mi erőnk az véges, hogy a mi oltalmazó szeretetünk az is véges, és nem tudja a gyereket mindenhova követni. De hogyha bízunk Istenben, akkor abban bízunk, akinek a hatalma, az ereje oda is elér, ahol mi sokszor korlátokba ütközünk. Ő a gyereket utoléri mindenhol. És bízhatunk abban, hogy neki gondja van a mi gyerekeinkre, a ti gyerekeitekre is. Nem csodálatos abban az Istenben bízni, aki a saját fiát adta azért, hogy megmutassa, hogy szeret mindannyiunkat. Egyen-egyenként. És ez a mi Istenünk ott is ott van, véd és oltalmaz, amikor mi már nem tudjuk a kicsiket védeni és oltalmazni. Felolvasott evangélium ígében egy édesanyja képe állt előttünk, akinek az imája, akinek a hite képes volt elérni azt, hogy gyermekét, lányát megmentse. Ilyen hitet kívánok én mindannyiunknak. Ezt a hitet, ezt a győzedelmes hitet tudjuk mi is átadni a gyerekeknek, hogy bízzanak abban az Istenben, aki gondot visel mindannyiunkról. A gyerekek is ilyen édesanyákat mutattak be. Annát, Sárát, Évát, Jókebedet, akik bíztak Istenben. És valahogy úgy alakult az élet történetük, hogy ennek a bizalomnak megvolt a gyümölcse. Hogy Isten képes volt őket felhasználni arra, hogy valami többet érjen el általuk abban az időben, abban a korban. A Bibliában mind olyan családtörténetek állnak előttünk, ahol a szülők, a család hite mind-mind a gyerekek javára válik. Ma a köszönet napja van. Köszönetet mondunk mi gyerekek minden egyes
simogatásért, gondoskodásért, az édesanyák szeretetéért, minden egyes elmondott és elhangzott imáért, amelyet értünk mondtak. Ugyanakkor pedig azt is kívánom, hogy ti szülők, édesanyák, nagymamák, édesapák és nagytaták törekedjetek arra, hogy ezt a legjobbat tudjátok átadni a gyerekeknek. Azt a jót, amit semmi más nem múlhat felül. Azt a hitet, ami mindeddig, mind a mai napig megtartott, és amely reményünk szerint ezután is meg fog tartani. Mert maga Jézus Krisztus mondta, hogy én minden napon veletek vagyok a világ végezetéig. Ezzel a bizalommal éljetek, és ezt a bizalmat tápláljátok a gyerekekben is. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igének hirdetését, hogy mi sok gyümölcsöt teremjünk az ő nevének dicsőségére. Amen.

Imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy te összegyűjtöttél bennünket, hogy együtt lehetünk, együtt ünnepelhetünk, hogy együtt köszönhettük az édesanyákat. És most különösképpen őket hozzuk eléd, Úrunk, mennyei atyánk. És arra kérünk téged, hogy te óvd meg őket, és oltalmazd meg őket. Te látod, hogy mindannyiunknak milyen fontos szerepet töltött be az életében az édesanya. Milyen fontos volt az, hogy ott lehetett mellettünk. És kérünk, Úrunk, hogyha lehetséges, akkor engedd meg, hogy mindannyiunk mellett még sokáig ott lehessenek az édesanyák. De most megemlékezünk te előtted azokról az édesanyákról is, akik már nincsenek itt közöttünk. És megköszönünk neked azt a sok gondoskodást, azt a sok áldást, a sok munkát, amik rajtuk keresztül árasztottál ki ránk. Köszönjük, Urunk, hogy ők voltak, hogy ők taníthattak, hogy ők nevelhettek. Urunk, most imádkozom mindazokért, akik fiatal édesanyák. És kérlek, hogy te adj nekik erőt ahhoz, hogy a gyerekeket nevelni tudják. Szeretetben és Isten félelemben. Urunk, add, hogy minden egyes édesanya tudjon hozzád fordulni, benned bízni, hogy tőled kérje a segítséget, mert hisszük azt, hogy te meghallgatod az imákat, és te megadod a kellő időben a kellő erőt. Urunk, imádkozunk azokért is, akik nem lehetnek édesanyák. És kérünk téged, hogy te adj nekik vigasztalást, de engedd meg azt, hogy példaképek lehessenek más gyermekek számára. Urunk, imádkozunk minden egyet.

szerettük. Adj nekik vigasztalást és bátorítást. Urunk, mennyei atyánk, most eléd hozzuk és megemlékezünk Szentesi Sándorról, aki 6 éve hunyt el. Köszönünk neked minden jót, amit általa véghez vittél. Köszönjük neked azt, hogy ő segítség lehetett a családjában, hogy ő áldás lehetett a szerettei számára. És most, Urunk, a gyászolókkal fordulunk hozzád, és kérjük, hogy a veszteségben, a gyászban te légy ott, és adj vigasztalást. Urunk, kérünk téged, add áldásodat ránk akkor, amikor innen elmegyünk. Kérünk, hogy tedd gyümölcsözővé minden fáradozásunkat és kétkezünk munkáját. Urunk, add, hogy úgy induljunk neki minden egyes napnak, hogy téged hívjunk segítségül, hogy veled együtt induljunk. Magasztalunk téged, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Téged magasztaljon minden teremtményed, és szálljon a te nevedre dicséret, dicsőség és imádás, örökkön, örökké. Amen. Tegyünk vallást a mi hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.

Valóban méltó és helyes, hogy hozzád jöhetünk és téged dicsérhetünk. Te szeretsz bennünket és csodálatos világot adtál nekünk. Te szeretsz minket és Jézust egyetlen fiadat adtad nekünk. Szeretsz bennünket és jóságoddal táplálsz. Dicsérő énekünkkel csatlakozunk az angyalokhoz és a mennyei seregekhez, és valljuk, imádva, vég nélkül.

Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráztak, és ezt mondta. E poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mennyei atyánk, együtt örvendezünk és közösen adunk hálát mindazért, amit Jézus érettünk tett. Add nekünk szent lelkedet, hogy hittel vegyük Jézus testét és vérét az úrvacsorában. Hálát adunk ajándékodért, és kérjük, küld le szent lelkedet, és szenteld meg a mulandó földi javakat mennyei eledellé. Áld meg, Urunk, e kenyeret és a kelyhet. Tedd tested és véred közösségévé, az örök élet eledelévé és az üdvösség italává. Teremts bennünk tiszta szívet, és az erős akaratot újítsd meg bennünk. Isten drága áldozati báránya, jöjj el mi közénk!

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, a megáldott kenyér, vajon nem a mi Urunk Jézus Krisztusunknak érettünk is megtöretett, valóságos teste ez? Ezért azt mondja a lélek, és Krisztus menyasszonya a gyülekezet, jövel Uram Jézus, jövel Uram Jézus. A megáldott ital, vajon nem a mi Urunk Jézus Krisztusunknak érettünk is kiontatott, valóságos vére ez? Ezért azt mondja a lélek, és Krisztus menyasszonya a gyülekezet, jövel Uram Jézus, jövel Uram Jézus. Az Úr asztala megterítve számotokra. Gyertek, vegyétek az Úr áldást hozó testét és vérét.

0: Rádiunk híreit hallják hírenk először címszavakban. Nikus Ordán azt mondja, kisebbségi kormány körvonalazódik. Megugrott a fizetésképtelen cégek száma, de nincs gazdasági válság. A román tengerparton egyre több elhullott delfin kerül elő. Csökkentik a munkaidőt a kánikula miatt. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. A pártokkal és parlamenti csoportokkal folytatott villámkonzultációkat követően Nikus Ordán államfő kedden este a közösségi oldalán közölte, egyre inkább az a megoldás körvonalazódik, hogy kisebbségi politikai kormány alakuljon, amely egy előzetesen elfogadott parlamenti támogatási megállapodásra támaszkodik. Nikus Ordán államfő felszólította a parlamenti pártokat, hogy kezdjék meg az egyeztetéseket a parlamenti megállapodás aláírásáról. Arra kérem a parlamenti pártokat, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat ennek a parlamenti megállapodásnak az aláírásáról, majd ezt követően tegyenek javaslatot számomra a kisebbségi kormány összetételére, amely e megállapodással összhangban élvezni a támogatást. Bár általánosan válságról nem beszélhetünk, a gyenge és nem megfelelően menedzselt cégekre nehéz idők járnak. Az első negyed évben 1829 cég vált fizetésképtelenné Romániában, 14,31%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. A legsebezhetőbbek a kereskedelem, az építőipar, a fuvarozás és a vendéglátóipar területén működő vállalkozások. A magyarázat az, hogy ezekben az ágazatokban jellemzően alacsony a profitráta, nagy forgótőkére van szükség, a cégek pedig erősen függnek a rövidtávú finanszírozástól, írja az ekonomika.net. Aggasztó a helyzet a román tengerparton, egyre több partra vetődött delfint találnak. Az elmúlt napokban 5 példány került elő a strandokon. A szakemberek szerint a jelenség hátterében a halászat, egy esetleges vírus, valamint a Fekete-tenger növekvő hajóforgalma is állhat. Az év eleje óta már 82 esetet jelentettek, ami csaknem kétszerese a 2024-ben egész évben regisztrált számnak. Egy partra sodródott delfinborjút az utolsó pillanatban mentett meg egy turista, aki segített neki visszajutni a nyílt vízre. Ez azonban ritka szerencsés eset volt. Az idén több tucat delfin nem élte túl a partra vetődést. Csak a múlt szombaton 5 elpusztult példányt találtak a Fekete-tenger romániai partszakaszán. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér, írja az MTI. A kormány a rendkívüli energiafogyasztás következtében kormánybiztos kinevezését jelentette be, akinek a stratégiai tevékenységhez szükséges energiamennyiség biztosítása lesz a feladat. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például 12:30 és délután 16 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben. Kivételt a közhasznú munkák jelentenek, valamint a polgári védelem és más mentő tevékenységek. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani és 100 magyar forint 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma nagyrészt napos lesz az időnk. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 17 fokig kül a levegő hőmérséklete. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyház község lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Uram, ne haragudj ennyire, ne emlékezz örökké bűneinkre. Tekints le ránk, mindannyian a te néped vagyunk. Ézsaiás próféta könyvéből a 64. rész, 8. verse.

Keresztelő János mondta, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Máté evangéliumának 3. részéből a 8. vers.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Credo.
4: A megtartó hit műsora.
5: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a 117. Zsoltár versei alapján szól hozzánk, Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Két követelmény című részt, felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

A mai napon a 117. Zsoltárt olvasom. A 117. Zsoltár a legrövidebb a 150 Zsoltár közül. Hallgassuk meg, és tegyük fel a kérdést. Kell ehhez még hozzátenni valamit? Így szól. Dicsérjétek az Urat, mind ti népek, dicsőítsétek, mind ti nemzetek. Mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat. Amen. Aki teheti, menjen el a templomba. Vegyen részt az Isten tiszteleten. Dicsérje Istent a gyülekezet közösségében. Mert nincs annál jobb, mint közösségben lenni, együtt lenni, együtt énekelni, imádkozni. Imádkozzunk most is. Csak nálad, lelkemben élő Istenem, csak nálad csendesül el lelkem, csak akkor nyugszom meg, ha rád figyelek, csak akkor tudom magam összeszedni, ha eszembe jutsz. Ha megállok egy pillanatra szent színed előtt, és rád nézek, a középpontra, a lényegre, életem centrumára, és megtalállak. Megtalállak

A templomban megtalállak szívem szent terében, és már hallom égi szódat, már látom az utat, látom a következő lépést, a világos megoldást. És már csak abban reménykedek, lelkemben élő Isten, hát ha legközelebb nem lesz szükségem ennyi időre ahhoz, hogy eszembe juss. Amen.

Isten üzenete Csoma Judit Margit, a Magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk ma a 117. Zsoltár versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából két követelmény című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Két követelmény. Antoni de Mello nyomán. Vigyázz, mondta a mester a buzgó segítőnek, mert lehet, hogy több kárt okozol, mint hasznot. Miért? Mert az igazságosság két követelmények közül gyakran csak az egyiket teljesíted. És pedig? A szegényeknek joguk van kenyérre. És melyik a másik követelmény? A szegényeknek joguk van a szépségre.

Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úrházában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. A 27. Zsoltár 4. verse.

Az elmúlt percekben a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, két követelmény című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Krédó hitépítő rovatunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban 19 óra 15 perctől is, vagy megtalálják weboldalunkon a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Az elmúlt percekben műsorunkban a 117. Zsoltár versei alapján áhítatot mondott Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztora, ezt követően pedig a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, két követelmény című részt felolvasta Janicska Mihály Noémi rádió munkatársa. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Ady Endre, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgés néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Zavart lelkem, tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig, mindenben, minden. Boldog szimatolásaimban, gyöngéd simogatásaimban, s éles, szomorú nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm az én értem vetett ágyat. Köszönöm neked az első sírást. Köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet. Köszönöm a kétséget, a hitet, a csókot és a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek másnak, csupán néked. Mindenért néked. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem. Istenem, Istenem, Istenem. Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm. És hogy te leszel a halál. Köszönöm.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Pumukli és az egér. Egy délután édermester a műhelyében pár deszkát odéptolva egy egérjukat fedezett föl. Pumukli, aki ugyan még sohasem látott egeret, de már hallott róluk egyet s mást, ezt nagyon izgalmasnak találta. Nincsen az egéren semmi izgalmas, jelentette ki éder. Csak mindent megrág, ami az útjába kerül. Engem is? Kerekedett el Pumukli szeme. Dehogy, csak a sajtot, cukrot, efélét. Az én csokoládémat is? A te csokoládétat is, hagyta helyben éder. Pumuklinak ez koránt sem volt innyire, ezért nagyon is egyetértett édermesterrel abban, hogy csapdát kell állítani az egérnek. Amíg éder elment csapdát venni, Pumukli kíváncsian leült az egérjük elé.

0: És kisvártatva csak ugyan előtűnt egy hegyes orrocska, és az egérke óvatosan kibújt rejtekéből. Ha, ez az egér olyan aprócska, hogy én hozzá képest óriás kobold vagyok, könnyen bült meg Pumukli, közelebb settenkedett hozzá. Az egér a hátsó lábára ágaskodott. Ez tetszett Pumuklinak, épp ilyen játszótársra vágyott. Tervusz, egér! Szólította meg barátságosan. Az egér el akart szaladni. Ám Pumukli hamar elkapta a farkát. Csak én vagyok, igyekezett megnyugtatni, de a hangjától az egér még inkább megijedt, és kétségbe esve vergődött. Pumukli udvariasan bocsánatot kért az egértől, amiért megfogta a farkát. Amikor ölbe akarta venni, az egér eliszkolt, és bebújt az egérjukba. Hiába kérlelte, rimánkodott neki. Az egér nem mutatkozott. Éder viszont megjelent az egérfogóval. Oda tette a lyuk elé. De nehogy belelép, mert nagyon fáj, figyelmeztette a koboldot. A nekem fáj, a szegény egérnek is fáj, jelentette ki Pumukli. Már pedig én azt nem akarom. És elmesélte, hogy milyen mókás volt a kis egér. Nem tarthatnám olyan játszótársnak, amilyen az embernek a kutya, akkor nem lennék egyedül, ha elmész. Éder elgondolkozott. Az ötlet nem volt butaság, hiszen Pumuklinak valóban jót tett volna valami elfoglaltság. Ha megfogjuk az egeret és ketrecbe zárjuk, akkor etetned kell, a ketrecet pedig tisztán kell tartanod, figyelmeztette. Pumukli buzgón megígért mindent. Éder egy olyan csapdát szerzett be, amelybe, ha befut az egér, az ajtaja lezuhan. És valóban, amikor egy kis idő múlva megnézték, az egér ott ült a rács mögött. Édermesternek volt egy régi madárkalitkája, amelybe mohából barlangot épített, és ebbe rakta bele az egeret. Pumukli el volt ragadtatva. Az egér nyomban bevackolta magát a mohabarlangba, és elő se dugta az orrát. Gyere ki játszani, könyörgött a kobold. Ne kiabálj, mert megijed, szólt rá Éder. Pumukli teljesen érthetetlennek találta az egér viselkedését. Épp amikor ismét előbukkant a hegyes orr, megszólalt a műhely csengője. Max jött az előső házból két deszkáért. Azonnal meglátta a kalitkát, a kicsüngő egérfarkincával. Tű, nekem is van egerem, fehér, mondta. Az enyém közönséges szürke egér, felelte Éder. Ha kölcsön tetszik nekem adni, akkor lehet, hogy tarka egerek születnek. Édermester nevetett, és megígérte, hogy gondolkozik a dolgon. Mihelyt a fiú kitette a lábát, megszólalt Pumukli. Az én egerem játszó egér, akit nem szabad kölcsön adni. De szó sem volt játékról. Amint Pumukli szólt hozzá, az egér eltűnt. A kobold türelmetlenül ücsörgött a kalitka előtt. Egyszer csak kis fekete képződményeket vett észre. Fúj, mik ezek? Kiabálta. Éder mosolygott. Hát, bizony ezért kell rendszeresen kitakarítani a kalitkáját, szögezte le. Pumukli megrázta a fejét. Az egér is járjon vécére úgy, mint mások. Aztán eszébe jutott valami. Egyszerűen sétáltatni fogja az egerét. Azt viszont nem tudta megmondani édermesternek, hogyan kötnek nyakörvet az egér nyakába. Egyszerűen futni hagyom, majd megint elfogom, sütötte ki némi tűnődés után. Éder már észrevette, hogy a kalitka tisztogatás nem tartozik Pumukli kedvenc tevékenységei közé. Talán így módon meg is lehetne szabadulni az egértől. Az egeret beletette egy ládikába, és Pumuklival együtt elindult a melléképületek felé. Maxl éppen arra járt, és csodálkozva látta meg az asztalos mester kezében a ládikát. Az egeremnek friss levegőre van szüksége, magyarázta Éder, mert jobb nem jutott eszébe. Meg fog szökni, vélekedett Maxl. Tessen inkább nekem adni, ha majd megszületnek a tarka kölykök, ajándékba tetszik tőlem kapni egyet. Édernek már úgy is lassacskán elege volt ebből a cirkuszból, és odadta a fiúnak a ládikát. De Maxnak már is megcsípte valami a lábát, és a gyerek rémülten ejtette le a ládikát, amelynek a fedele felpattant, és az egér szaladt ki belőle. De hirtelen megállt, mintha valaki fogva tartaná. Max hamar fölemelte, és visszadugta a ládikába. Egész úton hazafelé arról ábrándozott, milyen foltos kölykei születnek majd az egérpárnak. Pumukli ott szedte a lábát mellettük. Tulajdonképpen szívesen megtartotta volna az egeret, csak ne kellett volna kalitkát takarítani. De az egér gyerekek gondolata tetszett neki. Otthon az üres kalitkát nézegette. Hagyjuk itt, és csinálj ágyat az egér gyerekeknek! Hirtelen megdermett, és az egérjükre mutatott. Ott egy új egér! Éder felnyögött. Ezek után vett egy olyan szert, amelynek a szaga elriasztja az egereket. A foltos ivadékokból pedig sajnos nem lett semmi. Valószínűleg hím volt mind a két egér.
1: Hogy mit láttam? Elmondhatom. De jobb lesz, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó. Ez itt az út felénk futó. Ez itt akác, ez itt levél. Ez itt a nap, ez itt a dél. Ez borjú itt lógófülű, hasát veri a nyári fű. Ez itt virág, ezer, ezer. Ez a sötét gyalogszeder, ez itt a szél, a repülés, az álmodás, az ébredés. Ez itt gyümölcs, ez itt madár. Ez itt az ég, ez itt a nyár. Majd télen ezt előveszem, ha hullahó nézegetem. Nézegetem, ha hullahó. Ez volt a ház, ez volt a tó. Rigós erdőben bujdosó nap, itt a tó, fekszem csöndesen. A part ring, mintha vinne csónak. A kék vizet nézegetem. És most közelről, még a fű is bármi kicsi és egyszerű is, épp oly gyönyörű, mint a tónak vizéből visszakacagó nap.
2: Senki meg nem mondja, mit senki se tud, hogy a szél honnan jön és hova fut. Szárnyal valahonnan nagyon sebesen. Utol nem érem rohanva sem.
3: De ha sárkányomat elereszteném, napokig repülne az égperemén. Aztán megtalálnám, ahol leesett. S tudnám, hogy a szél is odaérkezett.
4: Akkor megmondhatnám, a szél hova fut, hogy honnan jön. Arról senki se tud.
1: Halló, halló, gyerekek! Ez a könyv a tietek. Álmodott egy bácsi egyszer, álmodott, és másnap reggel, amit látott, mind leírta, lerajzolta a papírra. Itt van most a sok mesés kép, mint a színház, tarka és szép, és ami fő, megmarad. Nem úgy, mint a színdarab. Ez a könyv a csinnadratta. Örül, aki adta, kapta. Nyissuk fel a fedelét.

Gondjaim vannak. Furcsálom, hogy miért mindig csak azt mondják, ha megyek el, hogy jó legyél, meg hogy vigyázz magadra. Biztos félnek, hogy így egyszer még jól is fogok viselkedni.

Nézd csak! Az ablak csuda ragyogó, villog a fal, mint künn az üdehó. Benn kacag az asztal, s vele a padok, a falon a térkép csöndben mosolyog, fényszalad a táblán, kergeti az árnyék. Így helyen tanulni, csupa öröm, játék.

Nem tudom, miért jó az alvás. Ha felgyújtjuk a villanyt, akkor látunk játszani, és nem kell elaludni. Egész éjszaka játszhatnánk apával. Anya meg fűzne nekünk, ha megéhez.

0: Eddig háromszor mentem világgá. Először az ajtóig, azután a szomszéd házáig, legutoljára meg a lakótelep széléig. Ha megint világgá megyek, nem fordulok vissza többé, mert úgy is hazatalálok, hiszen a föld gömbölyű.
1: Süssünk, süssünk valamit, azt is megmondom, hogy mit. Lisztből legyen kerekes, töltelékes, jó édes. Sodorva, tekerve, túróval bélelve. Csiga-biga rétes, kerekes és édes.

Majd én megmutatom nektek, hogy vannak fák, amik égbe vesznek, tüzek, amik melengetnek, ölelnek, de elengednek, tiszta fénnyel szeretgetnek. Majd én felkutatom nektek, mindet megmutatom nektek.

0: Volt egyszer egy mese bolt. Abban minden mese volt. Fiókjában törpék ültek, vízilányok hegedültek. Öreganyok szőttek, fontak, aprómanok táncot roptak. Lidérc ugrált az udvarban, kaszás pókvart az ablakban. A lámpában ecet égett, az egylábú kettőt lépett. Cégére egy tündér volt. Ilyen volt a mesebolt. Tudok egy varázsszót. Ha én azt kimondom, egyszerre elmúlik minden bajom, gondom. Ha kávé keserű, ha mártás savanyú, csak egy szót kiáltok, csak annyit, hogy
1: anyu!
0: Mindjárt porcukor hull kávéba, mártásba, csak egy szóba került, csak egy kiáltásba. Keserűből édes, rosszból csuda jó lesz. Sírásból mosolygás, olyan csuda szó ez.
1: Anyu, anyu, anyu!
0: Hangzik este, reggel. Jaj, de sok baj is van egy ilyen kis gyerekkel.
1: Anyu,
2: anyu, anyu!
0: Most is kiabálom. Most semmi baj nincsen. Mégis meg nem állom. Csak látni akarlak, anyu, fényes csillag. Látni, ahogy jössz, jössz, mindig jössz, ha hívlak. Látni sietséget, angyal szelítséget. Oda bújni hozzád.

napom van. Tegnap még hármat kellett tenni, hogy ma legyen. Mama süti a tortát. Mindenbe belenyalok, és mama kacagva kizavar a konyhából. És én csak arra tudok gondolni, milyen leszek, ha 7 éves lettem. Bizony, este ünnepelünk. Milyen jó, hogy pont ma van a szülinapom, és nem holnap, mert akkor holnap ünnepelnék. És akkor nem tudnék így örülni a mai napnak. És akkor most pont 3-at kellene enni, hogy szülinapom legyen.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.